0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: érgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
0: bízom benned.
5: Szent Faustina nevér,
0: könyörögj érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
6: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.

0: Árad szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az

0: egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
3: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, a gyógyító jelenlét műsorban ismét elmélkedünk, társakat keresünk a kereszthordozásban. Társakat keresünk nem csak a szenvedés, de az élet minden helyzetében is példaképekre van szükségünk ahhoz, hogy felnőjünk, ahhoz, hogy élni tudjuk az életet, hogy felelősséget vállaljunk. Szükségünk van példaképekre. Szükségünk van anyai, atyai példaképekre, mindannyiunk számára. Márton Áron püspök azt mondja, hogy őseink erényeit és bűneit is örököltük. Mit öröklünk a hitben, egymástól, a családban? Milyen példaképünk van? Hogyan tudunk valakinek a példája nyomán élni? Amikor zsigereinkbe hordozzuk a küldetést, az életet, a génjeinkben átörököljük atyáink erényeit és bűneit. Milyen erényekre van szükség a hitben, amelyek átöröklődnek? A sejtjeink nem felejtenek. Megjegyzik a fájdalmat, és megjegyzik a bizalmat is. Most a nagybőjtben Cirenei Simon, példaképünk. Márk evangéliumában hallottuk, olvashatjuk, kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Ennyit tudunk Simonról, ennyit mond a Szentírás, hogy vigye Jézus keresztjét. Egy édesapa, akinek a két fiának a neve is megmarad a Szentírásban. Valószínű, hogy a közösség, amelynek az evangélium íródott, ismerte ezt a két fiút, kinek az édesapja a Cirénei Simon volt. Az ő cselekedetéből, az ő jelenlétéből hit fakad, és ez a hit tovább adódik. Mennyire fontos továbbadni a hitet, mennyire fontos megélni a hitet, megélni az Isten kapcsolatot, nem önmagunk számára, nem egy jó érzés kérdése a hit, nem azért hiszek Istenben, nem azért keresem az Istent, nem azért teszek jót, hogy jól érezzem magam. Ezt megteszik mások is. Cirénei Simont, ami kitünteti, megkülönbözteti a másik embertől, az a Krisztussal való kapcsolata, amely átöröklődik lélekben a fiaira, és egy közösség tagjaivá válnak. Micsoda érzelmi intelligencia, ami átöröklődik, átadódik, atyáról fiúra száll. Valahol megszokott állni ez a kapcsolat. Nem öröklődnek át a hitnek a kegyelmei, mert talán nem elég meggyőződéssel éljük meg, nem tudjuk átadni a pillanatot, az Istennel való találkozás pillanatát gyermekeinknek. Nézzük meg Simonnak a nagyságát, vagy még jobban Isten kegyelmének a csodáját Cirénei Simon életében. Egy mezőről hazajövő emberről van szó, aki dolgozik. Nem zsidó, nem hívő ember, egy idegen, egy kívülálló, aki saját képességei szerint család fenntartó, és azért végzi a dolgát, hogy fenntartja a családját. Még nem tudja, hogy kivel fog találkozni. Annyit tudunk a Szentírásból, hogy kényszerítik a római katonák, hogy vigye a keresztet, a szégyenfát, egy halálra ítéltnek a megszégyenítő útjánba vegyen részt, beszennyezze a saját becsületét egy ezer idegen segítve. Nagyon sokszor úgy éljük meg, hogy ezer idegen az Isten, nagyon távoli, fényévnyire van tőlünk az Isten, idegen. Különösen az az Isten idegen, aki úgy akar közel kerülni hozzánk, hogy vállalja a fájdalmat, a szenvedést szeretetből. És akkor beenged az életébe egy idegent. Számára nem idegen, Isten számára nem vagyunk idegenek, de külső szemlélőként két idegen találkozása a kereszthordozásban. A szenvedő Isten ember s a viszolygó, visszautasító ember, aki fél az ismeretlentől, fél az idegentől, fél a megszégyenítéstől, de ugyanakkor egy külső megszálló állami katonai hatalom erősebb félelmet kelt benne, tehát kényszerítve van, és engedelmeskedik a kényszernek. Nincsen belső meggyőződés, nincsen latolgatás, csak egy ösztönös ellenállás. Egy vérrel, sárral, mocsokkal összevegyült, szenvedő embernek a társává kell szegődni. Szép arra gondolni, hogy Jézus, amikor Simont mellé rendelik, akkor nem visszautasítja. Nem mondja azt, hogy hát, ha nem szívesen csinálod, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban sok ajándéktól, emberi értelembe vett találkozás ajándékától azért esünk el, mert elvárásaink vannak a segítővel kapcsolatban. Ha segít, akkor őszintén, tiszta szívből tegye, ne legyenek mögötte érdekek. Tehát fel kell nőni a feladathoz. Lehet, hogy valaki, aki életünkben segített rajtunk, kezdetben csak érdekből segített, vagy félelemből, vagy valamilyen fel nem dolgozott fájdalomból. És Jézus nem mondja azt, hogy most nem kérem, majd gyere vissza, hogyha azonosultál a feladattal, hogyha jó szívvel csinálod, hogyha megvizsgálod a motivációidat. A lényeg a jelenlét ott van, hogy kényszerítik, de ott van. A vállához kötik a keresztet, és viszi Jézus keresztjét. És ebben a vállalásban változik meg. Válik a kereszthordozó Isten társává Simon. És válik példaképpé, mint édesapa, mint munkás ember, mint olyan ember, aki képes változni. Nem marad meg a maga félelmében, iszonyában, nem viszonyog bár, hanem viszi a keresztet. És akaratlanul is a megváltó szeretet részévé válik. Isten, Jézus Krisztus a keresztúton Simont abban a megtiszteltetésben részesíti, hogy az életének részévé teszi. És itt van a megváltás, itt van a kegyelem, amikor fölismerjük azt, hogy Isten az ő életének a részévé akar tenni bennünket. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert úgy éreztük, hogy ez így jó nekünk, vagy meggyőződéseink vannak. Ez mindig a szerető félnek a kezdeményezése. Ha valaki azt mondja, hogy meghívlak az életembe, legyél az életem része, az nem az én kezdeményezésem, annak a kezdeményezése, aki szeretetből így döntött. Jézus így dönt, fájdalma közepette, hogy megengedi az embernek azt, hogy annyira elgyengüljön, hogy lehetősége legyen az embernek segíteni. Lehetősége van Cirenei Simonnak segíteni Jézust. Nem akarja minden erejét összeszedve egyedül megoldani a problémát. Ő vállalta a kereszthalált, de ebben a vállalásban benne volt Mária könnye, édesanyja szeretete, benne volt Veronika vigasztaló jelenléte, és benne van nem csak együttérző, hanem cselekvő szeretetnek a jelenléte Simon részéről. És valahol ezen az úton, ezekben a lépésekben megváltozik ez az ember. Megszűnik a kényszer, megszűnik a félelem, és társává szegődik Jézusnak. Egészen közel kerül hozzá. Talán vigyáznia kellett, és nem sikerült neki. Talán megszúrta Jézus fején levő tövis koszorú, tövis korona, Simon fejét is, vagy arcát. De Jézus arcába nézve felerősödik benne a gondoskodó szeretet, a segítő jelenlét, és egyszerűen leveszi Jézus válláról a terhet. Isten atyai szeretetének a földi emberi fizikai megnyilvánulása a keresztúton. Az anyai női gyöngétség szeretetét megtestesíti Mária és Veronika a keresztúton, az atyai gondoskodás szeretetét megvalósítja, megtestesíti Cirnei Simon a kereszthordozásban, ahogy leveszi válláról a terhet, a bűnök terhét, és Jézus új erőre kap. Megdöbbentő arra gondolnunk, hogyha fölvállaljuk valaki elesettségét, valakinek a válláról levesszük a terhet, segítő jelenlétünkkel, akkor az történik, amire nem számítottunk. Megváltozik a világ, lehetővé válik a megváltás. Nem hal meg Jézus kimerülten a keresztúton, hanem a kereszt halál szeretetét vállalja. De ennek része van, ebben része van Simonnak, akit Isten kiválasztott. Valahányszor segítünk valakinek a válláról levenni a terhet, vagy megkönnyíteni annak hordozását, úgy, ahogy Simon eszköze volt az Isten szeretetének, eszköze marad. Mi is eszközök maradunk, és megvalósulhat a megváltásnak a titka a szenvedő ember életébe. Jézus, amire tanít bennünket, az elfogadás, a feltétel nélküli elfogadás. Nem az, hogy megvárom, amíg majd meggondolja magát Simon, hanem a találkozásban, a szenvedésben, a két tekintet találkozásában alakul át az ember, amikor Isten tekintete találkozik az ember tekintetével, átalakítja az embert. Átalakítja emberibbé, jobbá, együttőrzébbé teszi. És ez történik a keresztúton Cirenei Simonnal. Szavak nélkül, előre kényszerből, utána talán együttérzésből, sajnálatból, és aztán szeretetből viseli a terhet. És ez a lelkében átalakult ember átadja a találkozásnak a kegyelmét. A Szentírás tanúsága szerint ugye valószínű, hogy a fiai az első keresztény közösség tagjai voltak Krisztus föltámadása után. Megengedte Simon Istennek, hogy átformálja, átalakítsa a lelkét a szenvedés által. Megengedte az Isten. Valahol legbelül megengedte Simon is az Istennek. Hogy milyen nehéz mások szenvedésében részt venni kényszerből. csak azt tudja, aki ezt megtapasztalta. Nem szoktunk szenvedést kérni a családban, nincsen ez rendelésre. És nagyon nehéz, sokszor a családtagok részére is, hogy átalakuljon ez a kapcsolat. És mennyire fontos az, hogy akkor, amikor mi vagyunk a kereszthordozók, akkor elfogadjuk azoknak a segítségét is, akiknek nehezére esik, hogy rajtunk segítsen. Nekünk nehezünkre esik, hogy elfogadjuk a segítséget. Különösen akkor, amikor tehetetlenek vagyunk. Mégis elfogadni azt a segítséget, ami nem úgy érkezik, ahogy mi elképzeltük, és nem visszautasítani, ahogy Jézus sem utasítja vissza Simon kényszerítő, hatalomból fakadó segítségét, hanem türelmes hozzá, és megvárja, míg ez a találkozás átalakítja az életét. Mindannyiunk életében, minden család életében vannak szenvedés történetek, vannak pillanatok, amelyeket nagyon nehezen fogadunk el, de amelyek által mindannyian változunk. Változik a segítő, változik a segített. Megtanuljuk elfogadni a segítséget akkor is, ha kezdetben nem tiszta szívből fakad, vagy legalábbis ez a mi megélésünk, úgy éljük meg. Vannak olyan szakemberek, akár az orvoslásban is, testi-lelki gyógyításban, akik nagyon jól értenek a szakmájukhoz, például jó sebészek, de valahogy nehéz kifejezni nekük. Nincsen meg ez a kifejezés formájuk. Nem tudják verbálisan vagy nonverbálisan kifejezni az együttérzésüket. Ettől még jó szakemberek. Nehéz egy ilyen embertől elfogadni a segítséget. De meg kell tanulnunk elfogadni. Hogyan tudom átadni én magam az Istennel való találkozásnak a nehézségét, szépségét és örömét, ha nem élem meg, ha nem vagyok jelen, ha elmenekülök. Jézus nem száll le a keresztről, ott marad, majd leveszik is, édesanyja ölébe teszik. Szirény Simon lehet, hogy kezdetben szeretett volna menekülni, de nem menekül el, ott marad. Tevékeny cselekvő szeretetben. És ez a példa vonzó. Átöröklődik. Nem csak a génekben, hanem a lelki életben is. Szirény Simon találkozása az Istennel meghatározza családja életét is. Küzdő, egyszerű, hétköznapi életet élő emberként találkozva a másik ember szenvedésével át tudom-e örökíteni az együttérző, cselekvő szeretet génállományát? Hiszek-e abban, hogy a lelki mélységekben átöröklődnek. A következő nemzedékekben átöröklődik az önzetlen jóság. Átöröklődik az Isten tapasztalat. Bár egyelőre még gépekkel nem kimutatható. A megmagyarázhatatlan gyógyulási folyamatok már igen. Szirény Simon együttérző szeretetének a mértéke azonnal nem kimutatható. Mégis a példa, a jelenlét, az, amit megtestesít maga Simon, az atyai gondoskodásnak a jelenléte, mely leveszi a terhet Jézus válláról, az maradandó, átörökítendő, és meg is történik. Az őskeresztény, első keresztény közösségnek a tagjaivá válnak a fiúk, a gyermekek. Istennel való találkozás, bensőséges tapasztalata átöröklődik atyáról fiúra. Átöröklődik. Nem csak a rossz öröklődik át, könnyen észre szoktuk venni egymás rossz tulajdonságait, és akkor tudjuk, hogy persze, kitől örökölte. Istentől is lehet örökölni jóságot, együttérző szeretetet, ha megtanulunk megmaradni szenvedő embertársaink keresztútján. Isten a jóságát, szeretetét, megváltó szeretetének gyümölcsét nem csak vér által, nem csak a szülők átadott szeretete által adja át nekünk, hanem van egy lelki születés, amit Szent János apostol úgy fogalmaz meg, hogy nem férfi akaratából született, hanem vízből és szent lélekből. Isten lelke, mely átalakítja Simonnak a lelkét, és egyúttal részesévé válik a Szent Háromságos Egyisten szerető életének. A szenvedő fiú, a gondoskodó atya, és a megszentelő Szentlélek, mely átörökíti Jézus együttérző szeretetét a segítő emberbe. És ez az átöröklődés folytatódik több generáción át. Nekem van-e mit örökbe adni? Van-e, amit örököljenek tőlem azok, akikkel találkozom? Van-e lelki, isteni örökségem? Vagy még sincs? Van, csak nem tudatos. Valahányszor jót teszek, valahányszor leveszem a másik ember válláról a terhet, ha nem is önszántamból, ha nem is jámbor motivációból, talán külső kényszerből, talán félelemből, mégis az én életemben is megtörténik a csoda, hogy átkezd öröklődni Isten jósága egyszer életemben, aztán mások életében. És ami először kényszerből született, félelemből fakadt, egyszer csak átalakul. Átalakul és átalakít az Isten. Nem csak engem, a segítő Simont, az édesapát, a konkrét segítő szeretetnek az emberét, mert hogy nem elég csak lelkiekben segíteni nagyon sokszor, hanem konkrétan át kell venni a másik ember nehézségét, fájdalmát, keresztjét. Le kell venni a válláról. És megteszi ezt Simon is. Ez a cselekvő szeretet átalakítja őt. Segítővé válik. Ez az ő igazi öröksége fiai számára. Átörökölt jóságaink, cselekvő szeretetünk mentén alakulunk át mi is, és alakul át körülöttünk a világ, talán észrevétlenül, nem hangosan, nem lármázva, nem tüntetve, hanem csendesen, a lelkünk mélyén, valahol ott legbelül. nem baj az, ha legelőr. Akkor, amikor kezdődik ez a történet az Istennel, vagy a segítésben a szenvedőkkel, nem mindig azonnali lelkesedésből kezdődik. Isten nem utasítja vissza. Isten elfogadja a félelemből, kényszerből kapott szeretetet is. Ha segítő vagyok, legyek türelmes önmagammal. Megtanulok majd együtt érezni is, de idő kell hozzá. Ha segített vagyok, ne legyek válogatós, ne legyenek pretencióim és követeléseim, hogy majd akkor segítesz, hogyha úgy érzem, hogy elég együttérző vagy. Isten, aki együtt érez velem, küldhet olyan embert hozzám, aki nem annyira együttérző, de amit csinál, azt jól csinálja, jól teszi. Megemeli a keresztet, leveszi a vállamról. És ebben a szeretet cselekedetben nem csak én változom, hanem az én kereszthordozásom által változik a másik ember is. Lehet, hogy erre van kiválasztva az én keresztutam. Változzunk és változtassunk. Jobban mondva, változzon a lelkünk, engedjük meg Istennek, hogy változtasson rajtunk, hogy formáljon bennünket. És a mi megélt szeretet kapcsolataink, a mi megélt küzdelmeink, szenvedéseink által megéljük azt is, hogy a velünk való találkozás által mások is formálódnak, átalakulnak, Krisztusivá válnak, átöröklődik a krisztusi szeretet csodája lélektől lélekig. Cirenei Simon csodája. Isten csodája Cirenei Simon életében. Segítő, segített. Gyógyító, gyógyított. Simonná, segítőtársá, útitársá válni, nem szégyen. Hogy mit öröklünk, mit örökítünk át az isteni szeretetből, az mindennapi döntéseink mentén születik meg. Naponta döntenünk kell a segítő lépés mellett. Naponta meg kell engednünk, hogy Isten lelke, a tekintete, a tövisei, a verejtéke, a szótlan hálája átalakítson bennünket. Higgyük el, ha kereszthordozónak választott ki bennünket az Isten, akkor át is alakít. Felnevünk hozzá, és át tudjuk örökíteni az Isten szeretet jóságát szeretett kapcsolatainkban. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
3: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamil János szerzetes műsorát hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy közöttünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel mondunk köszönetet neked, hogy itt maradtál köztünk, és hogy szavaid visszhangoznak a szívünkben. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve, belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy. Te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét. És itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet, szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt. És kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is. És meghívjuk a boldogságos szűzanyát, hogy velünk imádkozzon. Mert tudjuk, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram. És ebben az imádságban is érezzük a boldogságos szűzanya édesanyjai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengeded, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk, velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeressen. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek. Téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Töld meg, Uram, a háborúságot, a békétlenséget. Töld meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást, szeretettel legyünk embertársaink iránt, szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk, ha nem a te szeretetteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk. Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmad. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza, térítsd vissza a te utadra, Uram. Téged keressenek, hisz veled lenni oly jó. A te utadon járni oly jó, Uram. Add, hogy minden ember ezt megérezze, megtapasztalja. Áldom, magasztalom, Uram, szent nevedet, most és mindörökké. Amen.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belülled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban. És nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad, vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged, akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten, a te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak, bocsáss meg nekünk. Ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája. Adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet, megbocsájtó szívet. Tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapaszkodva remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősíts meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenbe, aki a mi szerető atyánk, ha kell a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van. Egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus, szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áldj meg bennünket, adj békét nekünk, tölts el a te szereteteddel,
hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és dalul az én szívem is, mert itt lehetek.

kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon a mi számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érints meg ezeket az édesanyákat, legyenek bárhol a világban, fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, elődbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a Földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek Úristen, vezess mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts, formáld, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom, most és örökkön örökké. Amen. Amen.

Drága Jézusom, állok, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm, Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívem bensejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló és helyettes is. A te szereteteddel, adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz, bármi baj, bármi veszély közeleket felém. De te ott vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzá. De bocsáss meg nekem ezeket is. Előbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat. Őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet te megmutattál nekünk. Köszönöm, Jézusom, hogy meghallgatsz. Dicsőség és hála neked most, és mindörökön örökké. Amen.

Uram Jézus, felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy. Bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsek veled. Minden nap el van tőled minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel ráthagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram, a veled való együttlétre. És mutasd meg, hogy mi az az, amit tennem kell az életben. Készíts fel, Uram, hogy megvalljalak téged, ott, ahol, bárhol, ahol járok, tiszta szívvel, hogy tanúságot tegyek rólad, hogy hozzád vezessem az embereket, hogy megtapasztaljanak téged, hogy ugyanúgy felismerjék, hogy nem minden az, amit ez a világ kínál. Én különösen a fiatalokért fohászkodom hozzád, és mindazokért az emberekért, akiket készületlenül ér naponta halál, a te oltalmadba ajánlom őket. Könyörülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre. Adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap, mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenté akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Szentségimádást közvetítettünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Hálátad van mindenható Istennek az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap, mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk, és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsértessék a Jézus.

most még tanácsot tartanak ellened. Vicsorok fogunk, kezükben fegyverek, nőnek szegényre.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz

0: Vízkeresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a rejteket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Az

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: országos szűzanyát.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyai boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Anne.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetlenül kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtasalyai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli urrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mintsem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja a tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio, sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányos spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalták meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csodateát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mintsem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala imerőt mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: A Szentatya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
1: Tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitáris folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szentatya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek és mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra e provoca enormi sofferenze.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szentatya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigén az zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szentatya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római végtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani!
0: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
2: For you I'd wait till kingdom come.
3: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államok beli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szent Atya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagylelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagylelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
0: XIV. Leo pápa szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyja kegyhelyre látogott. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leo pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leo pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leo pápa visszatért át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbéri birtoka volt, ahol most a jó tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig Kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyem Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Águstorrendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvére pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyja egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az águstorrendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám águstorrendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án, 14. Leó pápa, mielőtt a Szentpéter bazilika a központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor águstorrendi szerzetesek egy kisebb kolostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi águstorrendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándó később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János pál pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te nekéd. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltözted jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Erre ő odahívott egy kisgyereket. Közéjük állította, és így szólt. Bizony, mondom nektek, ha meg nem tértek, és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába. A tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb közülük. Ekkor Jézus nem egy sikeres, bölcs vagy tekintélyes embert állított eléjük példaként, hanem egy kisgyermeket. A gyermek bízik a szüleiben. Természetesnek veszi, hogy ők gondoskodnak róla. Nem akar mindent a maga eszközeivel, tudásával megoldani. Őszinte és természetes. Nem játszik szerepet. Nem visel álarcot. Lelkesedéssel és kíváncsisággal csodálkozik rá a világra. Nyitott és tanítható. Alázatos, könnyű segítséget kérnie, mert tudja, hogy egyedül nem képes mindenre. Nem szégyelli kimutatni a gyengeségét. Gyorsan megbocsát, nem dédelgeti hosszú ideig a sérelmeit. Krisztus tőled is ilyen lelkületet kér. Azt szeretné, hogy teljes bizalommal, alázattal és szeretettel hagyatkozz a mennyei atyára. Készen arra, hogy elfogadd az ő útmutatását, irányítását. Tudva, hogy minden jó tőle származik, és nélküle semmit sem tehetsz. Felnőttként mindent szeretnénk kézben tartani. A jövőnket, a kapcsolatainkat, a szolgálatunkat. Jézus azonban arra bíztat, hogy tanulj meg újra gyermek lenni. Merj ráhagyatkozni az atyára. Fogadd el az ő szeretetét, és engedd, hogy vezessen. A megtérés nem csupán azt jelenti, hogy elfordulsz a bűntől, hanem azt is, hogy lemondasz az önelégült gondolkodásról, arról, hogy a saját erődből akar mindent megtenni. A mennyek országa nem azoké, akik mindent maguktól megoldanak, hanem azoké, akik tudják, hogy mennyei atyuk nélkül semmit sem tehetnek.

Az szerint, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.

0: Adjunk hálát az Atya Istennek, aki szeretetével vezeti és táplálja népét, és kiáltsuk hozzá örvendezve, dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké. Irgalmas Atyánk, magasztalunk szeretetedért, mert csodálatosan megmentettél, és még csodálatosabban megváltottál bennünket.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Önts szívünkbe napkezdetén igyekezeted, hogy neked szolgáljunk, és gondolatainkkal, tetteinkkel téged magasztaljunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Minden gonosz vágytól tisztítsd meg szívünket, hogy mindig a te akaratodhoz igazodjunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Tedd fogékonnyá szívünket testvéreink és minden ember gondja baja iránt. Ne nélkülözzék a mi testvéri szeretetünket.
1: Dicsőség neked,

0: Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására ad, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Testünk nincs bronzból, ellenálló képességünk sincs gránitból. Életed az Úr dicsérete legyen, a lelki holdolatot add meg az Úrnak, és áldozatodat fűszerezze mindig az okosság sója. Mondta Assisi Szent Klára.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a gyönyörű ma reggeli műsorunkban. Hamarosan Szentmisét közvetítünk a nagyváradi Székesegyházból, melyet a mai reggelen Pék Sándor plébános celebrál, a kántori szolgálatot pedig Olá Gabriella látja el. Ha tehetik, tartsanak ma reggel is velünk, ébredjenek velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: A Szentmisét József, Katalin és Emília lelküdvösségéért ajánlom fel. Az Anya Szent Egyházma Szent Klárát köszönti. Szentmise kezdetén tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, bűnbánatot, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom.
1: És nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közbenjárására ad, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így intette az Ura prófétát az első látomás után. Emberfia, hallgass reám, és minden szóra figyelj. Te ne légy ellenszegülő, mint ez a lázungó nép, nyisd ki a szádat, és edd meg, amit most adok. Erre láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, a kézben könyvtekercs, amelyet szétnyitott nekem a kéz. A tekercs mindkét oldalára írva volt. Az írás csupa jajkiáltás, gyászének és síralom. Majd ezt mondta nekem az Úr. Jöjj, edd meg ezt, emberfia. Ha megetted a tekercset, beszélj a nép előtt. Én számat felnyitottam, ő meg lenyelette a könyvtekercset velem. Azután így folytatta. Emberfia, a gyomrod vegye be, és egész belső részed teljék el vele, teljék be a könyvtekercsel, amelyet én adok. Megettem tehát a könyvtekercset, és olyan édes lett a számban, mint a méz. Ekkor azt mondta nekem, emberfia, menj Izrael házához, és hirdesd nekik az én szavaimat. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, és egy elkóborol közülük? Nem hagyja ott a 99-et a hegyoldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet. Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így, mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Idén Assisi Szent Ferenc tranzitusának, halálának a 800. évfordulóját tartjuk az egyházban, ezért külön ajándék, hogy ma Szent Klárára tekinthetünk, aki szintén Assisi-ben, szintén a szegénységnek és a radikális Krisztus követésnek a lelki ajándékát kapta Szent Ferenchez hasonlóan, és vele együtt megalapította a klarisszáknak a rendjét, akik a ferencesekhez hasonlóan női kolostorokba a szegény Krisztus szeretetét és a szegény Krisztus követését élték és élik ma is. Assisi Szent Klárának néhány mondatjával tekintsünk a mai evangéliumra is. Az első ilyen mondat Szent Klárától: panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Jézus keresztjére? Panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Jézus keresztjére? És a hitéletünknek valóban egészen pontosan ez a lényege, Jézus keresztjére tekinteni. Péter is akkor kezdett süllyedni, amikor már nem Krisztusra fókuszált. Az evangéliumban hallottuk a tanítványoknak a szinte megbotránkoztató kérdését. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Igen, az ember ilyen, az ember ezzel foglalkozik. A hatalommal, gazdagsággal, élvezetekkel, ezeket keresi. Krisztus azonban, ahogy ő maga mondta, nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem hogy szolgáljon. Az ő szolgálatának a csúcsa az valóban az ő keresztje. És addig vagyunk a helyünkön, addig látunk tisztán, ameddig Krisztus keresztjére tekintünk. Sőt, beszélni is csak akkor tudunk helyesen, ha Krisztus keresztjére tekintünk. Szeretni is csak akkor tudunk helyesen, ha Krisztus keresztjére tekintünk. És igen, Krisztus keresztje lebontja az önzésünket is. Lebontja a panaszainkat, lebontja a vélt vagy valós fájdalmainkat, aggodalmainkat, hogy azt egészen pontosan meglátta és belátta Assisi Szent Klára. Panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Krisztus keresztjére? Másik mondata: imádkozzunk egymásért, Ha szeretjük embertársainkat, beteljesítjük Krisztus parancsát. Imádkozzunk egymásért. Ha szeretjük embertársainkat, beteljesítjük Krisztus parancsát. A Clarissa nővérek ma is klauzúrában élnek. Nem járnak kint, bent a kolostorban élnek. És mégis ezek a kolostorok az Isten szeretet és az ember szeretet iskolái. Imádkozzunk egymásért. Ha szeretjük embertársainkat, beteljesítjük Krisztus parancsát. Jézus azt mondja, az Atya nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. De hát mit tehetünk? A világon a sok-sok ember, hány és hány istentelen, vallástalan, hitetlen élet. Mit tehetünk? Imádkozzunk egymásért, azt mondja Szent Klára. Ha szeretjük embertársainkat, beteljesítjük Krisztus parancsát. Valóban mindenkihez nem tudunk eljutni, mindenkihez nem tudunk megszólítani, mindenkit nem tudunk megölelni, de imádkozni mindenkiért tudunk. Főleg a legkisebbekért. Főleg azokért, akik a legjobban rászorulnak Isten irgalmára. Harmadik mondata Assisi Szent Klárának: rászorulok, hogy feloldozzanak bűneimtől, de nem kérek feloldozást Krisztus követésének kötelezettségétől. Rászorulok, hogy feloldozzanak bűneimtől, mindannyiszor, akkor őszinte bánattal elvégezzük a szentgyónásunkat, feloldoznak bennünket bűneinktől. Isten megbocsátja azokat. De nem kérek feloldozást, mondja Szent Klára, Krisztus követésének kötelezettségétől. Az életünk egészen pontosan erről szól. Krisztus követéséről. És ebben nincs szabad nap, ebben nincs vakáció, ebben nincs szünet, ebben nincs éjszaka, vagy nincs nappal. Krisztus követésének kötelezettsége olyan, mint a mindennapi kenyerünk. Olyan, mint a lélegzetvételünk. Ebben élünk, és ettől élünk. Ettől nem kérhetünk feloldozást, sőt, ehhez kötözzük magunkat nap mint nap. Ebben vagyunk. Ez a mi életünk. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
2: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy ne feledkezzél el József, Katalin, Emília testvéreinkről, akik már elköltöztek ebből a világból.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
4: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára.
0: Szent Klára szűz életében kegyelmet, csodás erejét ünnepeljük, kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, tejé kedved a mi szolgálatunkban is, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus, a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengünk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletesé a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. Tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: Köszönöm.

0: Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket, adhogy Szent Klára példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te felkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, az elmúlt bő fél órában szentmisét közvetítettünk a nagyváradi székesegyházból. A szentmisét Pék Sándor plébános atya celebrálta, a kántori szolgálatot Olá Gabriella látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ne menjenek messzire, hamarosan folytatódik a reggeli ébresztő műsor itt a Mária Rádióban.

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntő Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nagyváradi Székesegyházat, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A történelmi parcium területe a magyar-román határ és az erdélyi medence közti területet foglalja magában, nagyjából a jelenlegi Bihar és Szatmár megyéket. A parcium, azaz részek elnevezést azért kapták ezek a megyék, mert a régiót a középkorban az erdélyi fejedelmek, mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi részeket birtokolták. A vidék központja legnagyobb és legszebb városa Nagyvárad, amely gyönyörű, szecessziós városképével nyüzsgő, nagyvárosias hangulatával várja a látogatókat. Nagyvárad megye jógú város, Bihar megye székhelye a Körös vidékén. Neve a régi magyar Várad, főnévből ered. Az európai kisvárosokkal versenybe szálló, a századfordulón Peceparti Párizsnak nevezett város építészete ma is őrzi a kor különböző stílusainak ekletikus, neoromán, neoklasszikus, barokk keverékéből áradó varázsát. Legfőbb látnivalója az egyházi emlékművek, a római katolikus püspöki székesegyház, Erdély legszebb és legnagyobb barokk temploma. Az egységes stílusú épület együttes másik két eleme az impozáns püspöki palota, ahol a 2000-es évek elejéig a Körösvidéki Múzeum néprajzi történeti és természettudományi részlege működött. Miután visszakapta az egyháza palotát, a gyűjteményeket elköltöztették. A másik eleme a püspöki palotával szemben lévő kanonok sor a váradi káptalan egykori lakásainak adott helyet 57 pillérű árkád sorában rendkívül hangulatos. A nagyboldogasszonynak szentelt székesegyház elődjét még Szent László alapította, a legendák szerint 1116-ban ide temették az uralkodót. A török háborúk során teljesen elpusztult a régi templom, az újjáépítés elkezdése Forgáspál püspök nevéhez fűződik, aki a tehetséges bécsi építészt Franz Anton Hillebrandot kéri fel az építés vezetésére, aki az olasz Giovanni Battista Ricca tervei alapján végül 1780-ban fejezi be a templom építését. Az alapgondolat, hogy a székesegyház püspöki palota és a kanonoki lakások közös egységben jelenjenek meg. A bécsi Hillebrand tervezte a püspöki palotát is, a gyönyörű késő barokk alkotást 1761-1777 között emelték. A palotával szembeni kanonok soron az egykori káptalan magasrangú papjai laktak. 1991-ben II. János Pál pápának köszönhetően bazilika minor rangra emelkedik, és a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. A pompás bazilika monumentális méretű. Három hajóra tagolt székesegyház gazdag díszítése lenyűgözi a látogatókat. A központi hajó hossza 70 méter, szélessége 30-40 méter. Falait vaskói és kararai márvány borítja, két odalsó hajója és két templomtornya van. A főbejárat mellett Szent László dombormű látható, valamint az a királyi csatabárd, amellyel a história szerint László vizet fakasztott egy sziklából. A templom legféltettebben őrzött kincse, kétség kívül Szent László hérmája és a benne tartott, a királynak tulajdonított koponyacsont darab, amelyet a híres győri Szent László hérmába lévő koponyacsontból pattintottak le. A 19. század végén készült mellszobor alakú erekje tartót a templom galériájában berendezett egyházművészeti kiállításon láthatjuk. Az ezüst mellszobor hűen követi az uralkodó arcvonásait. A Varadinum idején tartott körmenetben ezt a hermát viszik körbe. A Krisztus Urunk mennyei diadalát ábrázoló kupola freskó a legjelentősebb művészeti alkotás, ezt az 1770-es években Johann Nepomuk von Schröpp festette. A bazilika impozáns főoltára Mária mennybe menetelét foglalja magába oltárképén, ez Vincenz Fischer munkája, és két oldalán Szent István meg Szent Imre herceg faszobrai, Franz Eberhard 18. századi művei láthatók. A mellékhajókban további 4-4 oltár található, melyek 1785-ig készülhettek. A Szent Keresztet, Szent Mihály Arkangyalt, a Szent Pál és Szent Péter búcsúzását megjelenítő ábrázolások ismeretlen festők művei. Johann Ignác Cimbor alkotásként ismert oltárképe, Nepomuki Szent János, Szent István, Szent Borbála, Szent János apostol, Szent Háromság. A templom nyugati bal oldalán van a Jézus szíve kápolna. A templom oldalsó bejáratának előterében két nagyhatású reneszánsz váradi püspök, Turzó Zsigmond és firenzei Andrea Scolari reneszánsz sírkövét láthatjuk. A főbejárat előtt álló bronzszobor szintén szenté avatott királyunk előtt tiszteleg, eredetileg a város főterén állt, csak Trianon után helyeztette ide a román állam. A mellette látható kisebb barokk kőszobor 2000-ben lett restaurálva, a talapzatra állítva. Így gyülekeznek a hívek búcsúra húsvét után az 5. vasárnapon Szent László ünnepén, ahol végighordozzák a téren a királyi hérmát és a koponya csont erekjét. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Székesegyházi Főesperesség Váradi Esperesi kerülethez tartozik. Az örökös szentség imádási napot február 4. vasárnapján tartják. A műsort összeállította Gábor Anna, a Nagyváradi Székesegyház honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől a Csíksomlyói stúdióból, dicsértessék a Jézus Krisztus!

fedjétek meg mind, akik nem nyughatnak. Ügyeljetek gonddal, nehogy rosszért rosszal fizessetek gonosznak,

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

Mikor bűntől meggyötörten a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a terhem. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám, régen. Talán más is, aki szeret. Jó barátom, vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nekem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 11-én a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti önöket. A pontos idő 4:09, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségi imádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a csutakfalvi Árpádházi Szent Margit templomban tartanak örökös szentségi imádási napot. Járjunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Biztonságos otthont fogyatékkal élőknek. A Gyulafehérvári Caritas Székelyudvarhelyen a papkertben szeretne lakóotthont és foglalkoztató központot kialakítani fogyatékkal élő felnőttek részére. A szervezet elképzelése egy olyan hely létrehozása, ahol a fogyatékkal élő felnőttek biztonságban, szeretetteljes gondoskodásban és közösségben élhetnek egy otthont, amely számukra állandóságot, családjaiknak pedig megnyugvást nyújt. Ezért a papkertben található épület bővítésével 18 fogyatékkal élő felnőtt számára hoznának létre lakóotthont és foglalkoztató központot. A megvalósításhoz azonban az a közösség támogatására is szükség van, aki szívesen támogatná a kezdeményezést, a Gyulafehérvári Caritas számlájára küldheti el adományát, egyéb részletek a romkat.ro oldalon találhatóak. Szent Klára ünnepe Csíksomjon. Ma Szent Klára ünnepén a Csíksomjai Szent Klára házban, a Klarissa nővérek egykori monostorában este 7 órától ünnepi szentmisét mutatnak be, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak. Assisi Szent Ferenc erekéje Borsabányán. A borsabányai Szent Ferenc templomba ma érkezik a Szeráfi Szent erekje. Ez az alkalom is lehetőséget teremt arra, hogy az idén 800 éve elhunyt szent iránti tiszteletet a hívek kifejezzék, közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre. Az erekje holnapig marad majd Borsabányán, ezt követően a Jászvásári Egyházmegyében folytatja majd útját. A Szentségimádás iskolája. Folytatódik a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánya templomban a lelkigyakorlatos előadások sorozata. A soron következő alkalomra augusztus 13-án csütörtökön várják az érdeklődőket este 6:30. Magyar Egyházzenei Biennálé. Harmadik alkalommal gyűlnek össze augusztus 14 és 17-e között a szakrális zene alkotói és előadói Kolozsváron. Idén 16 kórus érkezik a Kárpát-medence minden szegletéből, Nyitrától Csíkszeredáig, Pápától Pécsig, Vásztól Sepsiszentgyörgyig, Debrecentől Marosszékig, hogy Kolozsvár 12 magyar templomában szólaltassa meg a legfrissebb magyar egyházzenei kompozíciókat, mind hangversenyeken, mind liturgikus keretek között. A Magyar Egyházzenei Biennálé rendezvénysorozata a hangversenyeken és a produkciókon túl olyan értékes események megszervezését is biztosítja, mint a Magyarország és határon túli kiadókat felvonultató kotta és hanglemezbörze. A sorozatot végig kísérő látogatók és külsősök számára is aktív részvételt biztosító kórusműhely, az egyházi vezetőkkel való találkozás lehetősége, valamint szakmai kerekasztal beszélgetések, egyházzenészek, kórusvezetők, kardagyok, kántorok és zeneszervezők részvételével. A krassóvári plébánia és templom jubileuma. Augusztus 16-án vasárnap a krassóvári római katolikus közösség a plébánia újraalapításának, valamint a jelenlegi Nagyboldogasszony plébánia templom építése kezdetének 300. évfordulóját ünnepli. A déli 12 órakor kezdődő pontifikálás és szentmisét Duro Hranić, a Gyakovo egyházi főegyházmegye metropolita érseke, a horvát püspöki konferencia alelnöke, valamint Pál József Csaba, temesvári megyés püspök celebrálja. A délután folyamán 18 órakor kerül sor a krassóvári Lurdi Szűzanya szentély és barlang megáldására, a felújítási munkálatok befejezését követően. Családos táborok Ruszka bányán. A Temesvári Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda augusztus 20 és 23 között a Ruszkabányai Kolpingházban nyári tábort szervez a román nemzetiségű családok számára. A magyar családok táborát ugyanott tartják majd augusztus 27 és 30-a között.
híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Az OMS szerint háromnapos hőségriadó következik augusztus 12-ig az ország jelentős részén, rendkívüli forróságra, folytogató hőérzekre és trópusi éjszakákra kell majd felkészülni. A nappali csúcsértékek 30-36 között alakulnak, itt a nyugati síkságon 37-39 fok is lehet. A kánikula mellett szél és viharok is várhatóak, sajnos kedd éjszaka és szerdán napközben a nyugati és délkeleti ország részben 40-50 km/órás széllökések is lehetnek, emellett ma a keleti Kárpátokban és az Erdélyi Szigethegységben, holnap pedig a hegyvidéken, valamint a dél és ország középső részén alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. Ma délelőttől a hőség tovább fokozódik és kiterjed az ország többi részére is. Ezzel párhuzamosan ma az ország többi részére is kiterjesztik az elsőfokú figyelmeztetés, ami Erdély nagy részét érinti, valamint Olténia, Munténia, Moldova déli és középső részeit, 33-39 fokos hőség várható. Olténia délnyugati részén, szerdán, azaz holnap a kánikula már főként a délnyugati területekre és a déli határszélre korlátozódik. Nézzük a ma reggel 8 órakor kiadott hőmérsékleti adatokat. Ezek szerint 18 fok van Herkulesföldön és Resicebányán, szintén 18 fokot mértek a mai reggelen Temesváron, 20 fok van Aradon és Máriaradnán, 17 fok Déván és Vajdahunyadon, 17 fok úgy szintén Köröskisjenőn és Nagyszalontán, 20 fok itt Nagyváradon, 21 fokot mértek Székelyhídon és Szentjóbon, 20 fok van Zilahon és Kárásztelken, 17 fok Nagykárolyban, Szappánémetiben és Tasnádon, 16 fok Halmiban és Máramorosz-szigeten, valamint Nagybányán és Felsőbányán, 14 fok a mai reggelen Désen és Boncidán, 16 fok Kolozsváron, 18 Tordán és Nagyenyeden, Gyulafehérváron 16 fokot mértek, 17 fok van ma reggel Nagyszebenben, 14 Erzsébetvároson és

Csévizen. 13 fokot mértek Szentegyházán, 15 fok van Székelyudvarhelyen, valamint Székelykeresztúron, Szovátán és Parajdon, 16 fok Erdőszentgyörgyön, Nyárádszeredában, valamint Marosvásárhelyen, 14 fok Szászégenben, 16 fok Besztercén, Csangóföld szívében 18 fok van ma reggel Bákóban, Bukarestben élő kedves hallgatóink 20-21 fokra ébredhetnek, a tengerparton 22-23 fok van, a tengervíze 24-26 fokos. Nézzünk nyugatabbra, a gyönyörű Budapesten 24-25 fok a reggeli adat, Debrecenben 22, Szegeden és Pécsen 21, míg Szombathelyen és Győrben 23 fok van ma reggel. Pozsonyban már jó meleg van, a Fölvidéken 26 fok van, Érsekújváron 24, Keletebre Kassa környékén 22 fokot jelentettek. Kárpátalján, Beregszászon és Munkácson is 20 fok van, végezetül a Délvidéken 16 fok van, Eszéken 21 fok Szabadkán és 22 fok Újvidéken, valamint Nagybecskereken. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Én köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek @mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, hogy keressék föl minden nap a Facebook oldalunkat is.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Assisi Szent Klára, rendalapítónő. Faváróné lovag és Hortulána asszony elsőszülött leánya volt Klára. Családi palotájuk Assisi központjában a székesegyház terének egyik oldalán állt. Klára még kisgyermek volt, amikor a városban összetűzések kezdődtek a nemesség és a polgárok között. Családja természetesen az összecsapások középpontjába került. A polgárok egyre türelmetlenebbül követelték jogaikat, s végül 1198-ban megostromolták, bevették és le is rombolták a város felett épült Rocca Maggiore-t, amely az arisztokrácia hatalmának szimbóluma volt. 1202-ben háború tört ki Assisi és Perugia között, s Klára családjának egy időre el kellett menekülnie Perugiába, mert nem voltak biztonságban a kereskedőktől és a polgároktól. Különös, hogy ezekben az összetűzésekben az ellenség, a polgárok soraiban küzdött egy ifjú, aki később olyan meghatározó szerepet játszott Klára életében, Ferenc. Klárának két húga volt, Ágnes és Beatrice. Édesanyjuk, Hortulána asszony mindhármukat őszinte jámborságra nevelte. Klára későbbi írásaiból kitűnik, hogy választékos latinsággal tudott fogalmazni, de a háztartással kapcsolatos munkák és a hímzés is ismerős volt számára. A maga idejében ifjak tűntek fel Klára életében. Nem is csoda, hogy Klára egész lénye megnyerően bájos volt, jóságot és kedvességet sugárzott. A rokonság biztosra vette, hogy szokásos pályát fog befutni. Egy fényes házassággal tovább gyarapítja a család vagyonát, s öregbíteni fogja hírnevüket is. Klára azonban nem hajlott arra, hogy mások kedvéért fogadjon el megszokott formákat. Természetesen ő is hallott mindenről, ami Ferenc körül történt. Tudta, hogy a városból többen is csatlakoztak Ferenchez, sőt, két unokaöccse, Silvestro és Ruffino is követője lett a szegénység útján. Az is tudomására jutott, hogy harmadik Ince pápa szóban jóvá hagyta Ferencék életmódját. És 1210-ben Klára meghallotta Ferencet, amint a dóm mellett prédikált. Szavai, melyekkel a megfeszített Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították Klárát. Ekkor Ferenchez fordult tanácsért, aki által Isten hívó szava eljutott hozzá. A régebbi legenda elmondja, Szent Ferenc atyánk a világ elhagyására buzdította. Élénk érveléssel mutatta meg neki, milyen ostoba a világ reménysége, milyen álnok a világi dicsőség, és arra tanította, hogy a szüzesség drága gyöngyét őrizze meg annak a csodálatos vőlegénynek, aki az emberek iránti szeretetéből lett emberré. Mindezekből egyértelműen következett, hogy Klárának el kell szakadnia a gazdagságtól, csak az nem volt világos, hogy utána hogyan kell élnie. Egyelőre azonban Istenre bízták a dolgot, aki meghívta, hogy ő majd megmutatja a folytatás útját is. Ferenc azt tanácsolta Klárának, hogy virágvasárnap ünnepi öltözékben menjen a székesegyházba misére. A püspököt értesítették Klára tervéről, ezért miután megszentelte a pálmaágakat a körmenet előtt, lejött a szentély lépcsőjén, és egy ágat a lépcső aljában álló Klára kezébe adott, jelezvén ezzel, hogy a maga részéről hozzájárul a kolostorba vonuláshoz. Klára tudta, hogy családja minden erejével ellenezni fogja a kolostorba lépését, ezért a következő éjszaka egy barátnője kíséretében megszökött szülei házából. Maguk mögött hagyták a várost, és lefelé ereszkedtek a síkságon levő erdő felé, amelyben a Porciunkula nevű szüzanyakápolna állt. E kápolnában Klára letette minden ékességét, és Szent Ferenc kezéből magára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, fájtlát, és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. Ami ezen az éjszakán történt, az egy végsőkig elszánt lélek bátor tette volt. A rokonok teljesen elképedtek, amikor másnap kiderült, hogy mit tett Klára, aki akkor már a Bastia melletti Szent Pál bencés apáca kolostorban volt, ahova az éjszaka folyamán Ferenc elvitte őket. A rokonok minden módon szépszerével és erőszakkal vissza akarták vinni Klárát a városba, de nem tudták eltántorítani szándékától. Mikor már sokáig húzódott a meddő vita, Klára az egyik kezével megragadta az oltárterítőt, ezzel a régi szokás szerint menedékjogot kért a templomtól. Másik kezével pedig lekapta fejéről a kendőt, s a rokonok meglátták lenyírt fejét. Ebből megtudhatták, hogy Klára visszavonhatatlanul Istennek szentelte magát. Mikor a rokonok elmentek, az apácák úgy határoztak, hogy a várható zaklatások miatt jobb lesz, ha Klára és barátnője elhagyják a kolostort és máshova mennek. Ezért mentek át a Panzo melletti Sant'Angelo kolostorba. Itt egyszer csak bezörgetett a húga Ágnes, hogy ő is apáca akar lenni. Ettől aztán a családfő Monaldo nagybácsi elvesztette a türelmét. Elküldött egy csoport férfit, hogy erőszakkal hozzák vissza Ágnest. Ők meg is jelentek a kolostorban, de Klára imádsága erősebbnek bizonyult náluk. Így Ágnes is hamarosan magára öltötte Szent Ferenc kezéből a bűnbánó nővérek ruháját. Az apácák azonban itt is féltek a további következményektől, ezért április végén útjukra bocsájtották a szökevényeket. Ferenc ekkor úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti Szent Damiano kápolna mellett telepíti le őket. Itt alakult meg a ferences apácák első kolostora. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan határozták el, hogy csatlakoznak hozzá. Nem csak legkisebb húga Beatrice, hanem édesanyja Hortulana asszony is, amikor megözvegyült, felvételét kérte a kolostorba. De a San Damianóban csak azt tudott megmaradni, aki szerette a szegénységet. Klára újjong prágai Szent Ágneshez írt levelében. Ó, boldog szegénység! Örök gazdagságot rejt magában azok számára, akik szeretettel ölelik magukhoz. Ó, szent szegénység! Isten a mennyek országát ígéri, és a boldog élet hervadatlan koszorúját adja annak, aki birtokolja a szegénységet és törekszik utána. Ó, szegénység! Mennyire tetszel Istennek! Az Úr Jézus Krisztus, aki a mennyet és földet kormányozza és vezérli, aki szólt és mindenek lettek, páratlanul magához ölelt. De ezért a szegénységért Klárának hosszasan meg kellett küzdenie. A régi rendeknél ugyanis általános volt, hogy a szerzetesek és apácák személy szerint lemondtak minden vagyonról. A rendnek azonban, s az egyes kolostoroknak is volt ingatlan vagyona, amiből a szerzetesi közösségek ellátását tervszerűen biztosíthatták. Ferenc pedig olyan regulát adott testvéreinek és nővéreinek is, amely szerint nem csak egyenként, hanem közösségben sem birtokolhatnak semmit, és megélhetésükért koldulniuk kell. Ahhoz pedig, hogy törvényesen élhessenek ebben a formában, Klárának meg kellett szereznie a pápai jóváhagyást. Ezért harcolt a szószoros értelemben mind halálig. Nem türelmetlenkedett, nem lázadozott, de harcolt, nagyon következetesen. Először azt sikerült elérnie, hogy harmadik Ince pápa megadta a Clarissa apácáknak a szegénység privilégiumát, ami annyit jelentett, hogy a ferences apácákat senki sem kényszeríthette arra, hogy vagyont fogadjanak el. Ezért maga a pápa fogalmazta meg ezt a különös jogszabályt. A regula jóváhagyását negyedik Ince adta meg. Klára a halála napján vette kézhez. Életének ez volt a legnagyobb öröme. Amikor 1253. augusztus 12-én eltemették, e bulla egy példányát a kezébe tették, és úgy helyezték sírba. Az egész pápai udvarból leginkább Hugolino bíboros fogadta fel a szent jelentőségét. Az a Hugolino, aki később 9. Gergely pápa lett, így írt Klárának. Rád bízom a lelkemet, és úgy ajánlom gondjaidba, ahogyan Krisztus a kereszten atyának ajánlotta a lelkét. Az ítélet napján majd számot adsz róla, ha nem fogsz gondoskodón törődni a lelkemmel. Én ugyanis bizonyos vagyok abban, hogy eléred a legfőbb bírónál azt, amit álhatatos önátadásoddal és számtalan könnyeddel kérsz. A bíboros ezzel kifejezte azt, amit Klára is világosan tudott, sőt, ebben látta a szerzetesi élet legmélyebb jelentését az egyházban. Másokért állni az Úr színe előtt. Prágai Ágnesnek ezt írta egy alkalommal. Hogy az apostol szavaival éljek, Isten segítő társnőjének tekintelek, és támasz vagy az ő titokzatos teste törékeny tagjai számára. E szavakkal Klára a saját korát messze túlhaladó megértésről tanúskodik. Ő ugyanis a kolostor csendjében, kiszakítva a világ forgatagából, abból a felismerésből formálta meg az életet, hogy a szerzetesek, az egész titokzatos test minden tagjáért felelősek. Életük összefügg az összes keresztény életével, és sokaknak segítségére vannak. Évekkel korábban Ferenc helyreállította az összedűlő félben lévő San Damiano templomocskát. Idehozta a két nővért, és hamarosan több Istennek szentelt szűz is csatlakozott hozzájuk. A nép pedig találóan Damianói szegény nővéreknek nevezte el őket. A Klára körül élő nővérek szegénysége olykor olyan méreteket öltött, hogy napokon át nem volt mit enniük. Klára ismételten kérte Ferencet, engedje meg, hogy még egyszer lemehessen a Porciuncula kápolnába, és imádkozhassék ott, ahol megkezdte a szerzetesi életét. Ferenc engedett a kérésnek, és meghívta Klárát a Porciunculába. Ferenc beszélni kezdett Istenről. Ezután valamennyien elragadtatásba estek. A környék lakói pedig úgy látták, hogy a kápolna lángokban áll.

0: neked, a hallgatóink 8 óra 46 perckor elérkeztünk műsorunk azon részéhez, amikor köszönhetik szeretteiket, ismerőseiket a már ismert telefonszámok egyikén 0259 420 555, illetve 0359 420 555. És hogyha kedves hallgatók gyorsan tudnak SMS-t írni, hogy tudjunk még, legyen időnk beolvasni még, akkor írhatnak a 0758 420 555-ös számra. Na de nézzük, hogy születésnaposaink mellett kiket köszönthetünk a mai napon, névnapjukon. Ma augusztus 11-én köszönthetjük a Klárákat és a Zsuzsannákat. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése Lilium, a Klára pedig latin eredetű, jelentése világos, ragyogó vagy híres. Hát, hogy Isten értesse a Zsuzsákat, a Klárákat és bármilyen mai napon ünnepet ünneplő kedves hallgatónkat. Jó Isten értesse nagyon sokáig. Első kedves telefonálunk már is a vonalban van. Haló!
1: Hát nagyon nagy tiszteletem Attila drága, jó Isten, áldjon meg titeket, nagyon Isten. Mindenkit, aki stúdióban szokott ülni. Nagyon nagy szeretettel szeretném köszönteni legelsősorban a születésnapokat, tegnap volt Majoros Csillának a születésnapja.
0: Isten éltesse.
1: Ma van Sasvári Tibikének és Újpalotán és Majoros Istvánnak öcsémnek. Nagyon szeretem őket, a jó Isten éltesse őket, erőben, erőségben, és nagyon szeretett sógornőmet, Majoros Klárát, a jó Isten áldja meg erőben, egészségben, kívánok neki jó egészséget öcsémmel együtt. Szeretném köszönteni az én szeretett férjemet, itt van velem, saját magamat, mindenki, aki velünk van, hallgatja ezt a csodálatos Mária Rádiót, és jó Isten adjon békét a világnak mindenfelé.
0: Úgy legyen.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszönöm, hogy bejutottam, a jó Isten őrizen, áldjon és óvjon bennünket minden nap. Amen.
0: Mindenek, ámen, üdvözlünk mindenkit, nagy szeretettel, további szép napot!

0: ameddig a következő telefonáló megérkezik, szeretném köszönteni nagyon jó barátunkat Németországban, Münchenben, Szász Szabó Brigitát, akinek tegnap volt a születésnapja. Kedves Brigi, nagyon-nagyon boldog születésnapot, a Jóisten bőséges áldását kívánjuk az életetekre, puszik a kicsiket, és a kedves párodnak is egy nagyon szép áldott napot kívánunk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, halló, éri adásban van. Köszöntöm. Halló, halló. Élő adásban van. Tessék mondani.
1: Szeretném köszönteni orvosodat Szász Klárát, a kislányát Szász Klárikát, névnapi alkalmából. Kívánom, hogy sok-sok szeretettel, békességgel élnék meg még a névnapjukat. Ezt kívánom a Szász mamájuk orvosodat. Dicsertessék a Jézus.
0: Mindörökkel, köszönjük szépen, hogy hívott minket, és csatlakozunk mi is a jó kívánságokhoz.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló, köszöntöm nagy szeretettel a kedves hallgatót a vonalban. Halló.
1: Halló.
0: Köszöntöm, tessék mondani, hallgatjuk nagy szeretettel. Kedves hallgató, szerintem nem hallott minket rendesen, de reméljük, hogy vissza tud hívni minket.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Tessék, az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Áldott két napot kívánok a műsorvezetőnek. Én szeretném köszönteni Csíkszeredába, a Tudományegyetem utcába, a 25-ös blokkba, Nagy Klárikát, a Freciei utcába, Lőrinc Klárikát, bent a Nagyrét utcába, Ábrahám Klárikát, Csíksomjon, Dávid Klárikát, és Csíkszentsimonba, Füstes Klárikát. A hit remény szeretett jegyében adjon a Jóisten nekünk egy nagyon-nagyon hosszú boldog életet. Ezt kívánja tiszta szívből Jutka Csíkszeredából. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy megtudtam.
0: Nagyon szívesen, mi köszönjük, hogy hívott minket.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm a következő telefonálónkat. Halló.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindenki amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Csíkszentkirályról, és szeretném köszönteni a Klárákot, Sepsi Szentgyörgyön, a sógornőmet, Policsek Klárát, hogy a jó Isten éltesse sokáig, erőbe, egészségbe, családja közé, körébe, és adjon neki sok erőt, hogy az édesanyját tudja gondozni.
0: Viszont.
1: És Csíkszentkirályon két komám asszonyomat, Hatházi Klárát és Csicser Klárát, hogy őket is éltesse jó Isten sokáig, erőbe, egészségbe, szeretetbe, a családjuk körébe. És önöket is nagy szeretettel köszöntöm.
0: Köszönjük.
1: És áldott szép napot kívánok mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük. Mindörökké amen. Nézzük, miket írnak a kedves hallgatóink. Szeretném köszönteni névnapja alkalmából Balázs Klárit, Szent Györgyön. Istenetesen névnapod alkalmából a szép családoddal, unokákkal együtt. Isten fizesse így egy kedves hallgató. Boros Klárikát köszöntöm nagy szeretettel névnapja alkalmából, a Jóisten áldása kísérje életét. Köszönt őt, Marika. Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma reggeli köszöntő részében a műsorunknak. Hamarosan a nap gondolata következik. Melyet a mai napon Járics Ferenc atyától veszünk, amely így szól. Időnként a teljesítménykényszer nyomása alatt próbálsz imádkozni. Meg fogod tapasztalni, hogy ez a kényszer tőled származik. A kezed észlelése is Jézus Krisztus nevének állandó ismétlése által nyugalom és csend lesz benned. Ha észlelni tudod a mindenkori jelenvaló pillanat csendjét, akkor ott tudsz lenni anélkül, hogy a teljesítményekre gondolnál. Ameddig csak önmagadnál vagy, igazi lényednél, mentes vagy minden teljesítménykényszertől. Ha pedig mégis érzed ezt a nyomást, akkor ránézel, és megengeded magadnak ezt az érzést. Fogadd szeretettel, mondd magadnak, érzem ezt a kényszert, és ennek szabad így lennie. Végül térj vissza a figyelmeddel a jelenlétébe. Ha minden érzékszerveddel a jelenlétében vagy, nem fogsz többé teljesítmény kétszert érezni.

Kedves hallgatóink, nagyon gyorsan elrepült a ma reggeli műsornak az ideje is. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan az igézőt követően majd a Csíksomlyói stúdióba kapcsolunk, ahonnan kedves kollégánk és az önkéntesek, Lóri és az önkéntesek fogadják az Önök imakéréseit, majd imádkozzák a rózsafűzért. 10 órától Jelenünk és Jövőnk című műsorunk kezdődik, majd 11 órától Kis Márton atya egészséges lelkélet című sorozatát folytatjuk a 189. résszel. 12:30-tól Vánkos Alex atya lesz majd a vendégünk itt a Váradi stúdióban Út, igazság, élet című műsorával, majd 12 órától a déli harangszót követően az Úrangyalát, majd a Zsolozsma napközi imaóráját végezzük, ezt majd a déli magazin követi, melynek végén majd néhány perccel egy óra előtt egy újabb műsorismertetőt is hallhatnak. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket munkatársaink és önkénteseink nevében is. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a Nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Biztosak vagyunk benne, hogy amint a szenvedéseinkben társaink vagytok, úgy a vigasztalásunkból is részesedni fogtok. Ez az egyik kedvenc idézetem a Szentírásból. Ez volt egyébként az esküvőnkön a motto, ami ugye azt az üzenetet hordozza, hogy közösségben éljük meg a szenvedéseinket, az élettragédiáinkat, életeseményeinket, és az örömeinket is mi mindvégig ezen a hosszú és küzdelmes úton, ami nagyon emberpróbáló időszak volt, ebben is közösségben, és úgy, mint a családdal, a keresztény testvéreinkkel és a kármelitákkal együtt hordtuk el ennek az örömeit és a fájdalmait egyaránt. Volt egy nagyon különleges éjszakánk ott bent a kórházban. Négyen voltunk a szobában, mind a négyen katolikusok voltak, és én kezdeményeztem, hogy imádkozzunk együtt, és ráadásul mind a négyen ágyban fekvőek voltunk, és együtt imádkoztunk, sőt, még megnyitottam egy online szentmisét, azt is együtt hallgattuk. Az csodálatos élmény volt az Úrral együtt.
1: Jézus szívéről nevezett Anna, világban élő kármelita gondolatait hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót innen az Erdély Mára Rádió csíksomlyói stúdiójából. 2026. augusztus 11-én a pontos idő 9 óra, és a következő 15 percben fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékait. A mai keddi reggelén hívjuk és kérjük önöket, hallgassanak minket, tartsanak velünk és imádkozzunk együtt az elmondott és el nem mondott szándékokra. A műsorban önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert. Elérhetőségeink a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555, honlapunkra is írhatnak ima kérést a www.mararadio.ro címen az ima szándékra kattintva. Az általános ima szándékok között imádkozzunk a mai napon a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged, jöjj segítségünkre, áld meg a Mára Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben. Küldd el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A mai rózsafüzért és minden imát, szentmisét felajánlom. A családomért hálából, a szűzanyának és az ő szent fiának Isten fizesse. A mai rózsafüzért felajánlom Robert születésnapjára, az ő gyógyulásáért, egészségéért és a családja minden tagjáért. Isten éltessen sokáig, egy mindennapos hallgató. Hálából a kapott kegyelmekért, a bot és a keresztes család elhunytjainak lelki üdvökért imádkozom, Isten fizesse. A mai rózsafüzért felajánljuk Kolozsváron elhunyt nagybátyán Gábor Ernő bácsi lelke üdvért, a jó Isten adjon csendes pihenés neki, feleségének, Marikának, drága jó szüleinek, Katinéninek, Lajos bácsinak, és testvérének, Jóskának. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, Csíkszent Mihályról a rokonság imádkozik, értük.
0: SMS-ekkel folytatom, a mai imákat felállom lábam gyógyulásáért, betegekért, halottaim lelki nyugalmáért, a gonosz távozásáért, gyermekeim egészségért, a Mára Rádió munkatársáért önökkel imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus. A rózsafűzért felajánlom édesanyámért, aki a Klára nevet viselte, nyugodjon békében, édesapámmal együtt az Úr Jézus szent nevében, és minden hozzájuk tartozó meghaltért. Önökkel imádkozom, köszönöm. Imád szeretnék kérni családomért, fiamért, lányomért, férjemért, testvéreimért, és családjaikért, valamint a mai nap műtenek sikeres műtétért, kérem a Jóisten áldását doktornő kezére, és az egészségügyi dolgozókra, mert nagyon kedvesek, rendesek, Sepsi Szent Györgyön. Sok sikert kívánunk, és mielőbbi gyógyulást. Ezt a szentolvasót és minden imát fel szeretném ajánlani családom egészségért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával, Isten fizesse egy édesanyja. A rózsafűzért felállom a családomért fontos szándékokért, Jézuson bízom benned, köszönöm.
1: És betelefonálót köszöntünk, halló! Mindörökké, amen!
2: Azt a mai rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani, de a szomszédasszonyomért, Csomag közön Prassler Kláráért, aki a mai napon ünnepli nevenapját, a Jóisten éltesse sokáig erőben, egészségben, családja körében, köszönti egy kedves ismerőse, valamint a Mária Rádió összes dolgozójáért, önkénteseiért, és legfőképp a betegekért. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, Csomag közül voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, kedves Erika, kapcsolódjon ön is a közös imába.
0: Ezt a rózsafűzért felállom testi lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért, írja kedves hallgatónk. Mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felállom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, lányom tisztánlátásáért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, köszönöm.
1: Még mindig a füzetből olvasom, ajánlom a rózsafűzért és szentmisét gyermekemért, családjáért, családi békességért szeretet egyetértés legyen a családba, valamint a gonosz erők távozásáért Jézuson bízom benned, egy édesanyja imádkozik erre a szándékra, hallgassa meg a Jóisten mindenkinek a kérését, szándékát.
0: A rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre és egész életünkre, ugyanakkor a halottaim békés nyugalmáért, egy fontos szándékért köszönöm. És honlapunkra is érkezett imakérés. Ezt a rózsafűzért felállom édesanyám lelki üdvért, aki ma lenne 80 éves, Szilvia Bikafalváról, a Jóisten nyugtasson békében, érte is imádkozunk.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló!
3: Dicsőtesköly Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Szeretném a mai imaszándékat, minden nap imaszándékom, segítsen a Jóisten, estonyárok és a végező munkámat. Csaba utam, szerásomról.
1: Kedves Csaba, Jóisten áldja, megtartson velünk a közös imába is.
0: Minden imád felállok ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért, nyisd ki, Uram, elmélyüket az igazságra, hisz a Te igéd igazság. Köszönöm, hogy megteszed, egy önkéntes. Imádkozzon velünk közösen. A rózsafűzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, és elrokonom gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned, Nemese Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafűzért és a szentmisét, a nap minden imádságát gyermekemért, aki nehéz műtét előtt áll, szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd kezét, gyógyíts testét, lelkét, oltalmaz bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse egy édesanyjam. A mai imákat felállom édesanyám lelki üdvért, család többi halottaért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről.
1: Újabb hallgatót kapcsolunk, halló, halló!
2: Kicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Felajánlom magamnak is, a betegeknek, halottaimnak, és az egész családomnak, és felajánlom háború megszűnését, a pabácsikért, és a pápa és a püspökét. Ez, amelyik itt van új, amelyik jött most ide, vétérül, annak is felajánlom, adja áldást a Jóisten nekik, és maguknak is. Imádkozzunk együtt.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, és azt is, hogy velünk tetszik imádkozni, és értünk is.
0: Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten, és a szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért, Isten fizessen. Ezt a rózsafűzért felállom gyerekeimért, férjem hitre való megtérésért, Jézuson, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felállom fiamért, aki úton van, őrizze a szűzanya, hogy érjen haza épségben, köszönöm. Amellett hangzó rózsafűzért és szentmisét felálljuk az orvosokért, ápolókért, és mindazokért, az egészségügyben dolgozókért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik, mindennapos hallgató Csíkszeredából tart velünk. A rózsafűzért felállom a lábam gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim egészségért, és hálából mindenért köszönöm szépen.

0: Műsoridőnkből még van 6 percünk, elismételjük elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0259 420 555,
1: illetve 0359 420 555, SMS számunk a 0758 420 555, internetes címünk a www.mariaradio.hu, ima szándék fülecskére kattintva, várjuk szeretettel, de van betelefonálunk. Halló!
2: Kísértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, minden megsegítő kegyelmét, felajánlom a műsorvezetőkért, papjainkért, kispapukért, kántorainkért, segresztésünkért, saját magam testi lelki gyógyulásomért. Isten fizesse, hogy meghallgatta, és bejutottam. Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen, áldja meg a jó Isten. Önt is arra hívjuk, tartson velünk a közös imába.
0: A rózsafűzért nővérem Ildi és szüleim, Bartus Teréz és Sándor lelkük üdvért ajánlom fel, nyugodjanak békében. Köszönöm, Melinda írta nekünk. Ezt a rózsafűzért felállom békességért, erő, egészségért Marosvásárhelyről. Köszönöm. A héten elhangzó rózsafűzéreket, szedmiséket felajánlom a testvérem gyógyulásáért, gyermekeim, anyukám gyógyulásáért, minden betegért és magam gyógyulásáért, Mária Rádióért, Udvarhelyről Margit írta nekünk.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló! Halló! Élőben igen. Van a kedves hallgató, igen.
3: Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
3: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki küdvéjét, a világ békéjét. Három nagyon fontos szándékot. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, mindörökké, amen, hallgassa meg a jó Isten kéréseit, szándékait.
0: Ezt a rózsafűzét felállom hálából a szűzanyának, a kapott kegyelmekért, gyerekeimért, a Szentlélek vezetését, kérem a helyes útra az úton levőkért, a békért és önökért egy édesanyja írja nekünk. Hálából ajánlom fel ezt a rózsafűzért a mai napért, a sok kegyelemért és ajánlom a Szentlélek kiáradásáért, a szűzanyának az ő tiszteletére, ugyanakkor még Szent Teréznek az ő tiszteletére, és a papokért gyímecsbőn önökkel imádkozó, kedves hallgatónk. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani kicsi unokám gyógyulásáért és megerősödéséért.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, kérjük szépen hívjon vissza, még van egy pár percünk.
0: A mellhangzó rózsafűzért felállom férjemért, fiaimért, testvéremért, az ő családjukért, hivatalos ügyünk mielőbb igazságos megoldásáért, nagyosom örök nyugodalmáért és munkai gondok, nehézségek elviseléséért, megoldásáért, mindennapos hallgató Csíkszeredából tart velünk az imában.
1: Itt is van a kedves hallgatónk. Halló, halló!
4: Dicsetessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Én is csatlakozom az elhangzott ima kérésekhez, ima szándékokhoz. Önökkel imádkozva felszeretném ajánlni ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket. Hálából a kapott sok-sok kegyelemért, családom minden tagjának egészségéért, szabadságon levő leányom családjáért, hogy minden jól alakuljon. A vizsgázókért, férjem egészségi állapotának javulásáért, családhoz tartozó halottak örök nyugodalmáért és munkánkra áldásért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak. Önökkel és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, jó Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait.
0: Felajánlom a Szent Rózsafűzét és minden imád családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm egy édesanyám. A mai rózsafűzért felállom fiam hite megerősödésért, férjem testi-lelki gyógyulásáért, köszönöm. Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, daganatos betegségből, az ő egészségért, a családnak, sok erőért, a Jóisten áldott kegyelmért, kérem a Szent Rózsafűzért.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
5: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, üdvözöljük Margit nénit!
5: Igen, nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindjártokat. Áldja meg a Jóisten, adjon erőt, egészséget. Adja Jóisten, soha ne szűnjön meg a Mária Rádió. Én felajánlám ezt a rózsafűzét testi-lelki gyógyulásomért. El szeretném ajánlani a drága lelki testvérünkét, aki udvarhelyt van a kórházba, a belgyógyászaton. A Jóisten gyógyítsa meg, hagyja még közöttünk. 93 éves, de azért még maradjon közöttünk, mert nagyon szeressük. El szeretném ajánlani testvéreim, hozzám tartozó családtagjaim mindegyikét, adjon a Jóisten erőt, egészséget minnyájuknak, halottaimért, minden jó tevőm, rossz tevőmért. Békesség Istentől.
6: Köszönjük szépen, Margit nénit is arra hívjuk, tartson velünk az imába, szép napot kívánunk. Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, hittel, bízalommal bízva Jóisten segítő kegyelmében. Imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját, a csomortáni ima csoportot köszöntjük a körünkbe, és szeretettel várjuk mindig vissza, nagyon-nagyon rég járnak a stúdióba be, a Jóisten áldja meg mindannyiukat. Műsorba voltunk
0: Csatlós Róbert
6: és Csatlós Éva, áldott szép napot kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, és meghívjuk, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafüzért, amit felajánlunk az elhangzott és el nem hangzott szándékokért. Felajánlom a rózsafüzér tagjaim egyéni szándékaiért, családtagjainkért, betegeinkért, a Mária Rádió támogatóiért, Csomortán összes betegei gyógyulásáért, Madarász Attila plebános urunkért és Göthér Gergely volt plebános urunkért, halottaink lelke üdvéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és nem utolsó sorba Ülkébe Anna néni teljes gyógyulásáért. És felajánlom még Balázs gyógyulásáért, felesége ereje, egészsége és kitartásáért, Attila és Luizika gyógyulásukért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívedbe ismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életét. Ad szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretéhez és szeretetében Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér első szent titka, aki érettünk vérrel rejtékezett. Jézus a Getsemáni nevű majorba érkezett velük. Üljetek le itt, amíg tovább megyek, és imádkozom. Mondta tanítványainak, csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszer csak szomorkodni és gyötődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik, várjatok itt, és amíg tovább megyek. Kicsit tovább ment, és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem mint te.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér második szent titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tevisből koszorút fontak, fejére tették és bíbor színű köppent vetettek rá. Aztán eléje járultak és így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidó királya, és arcul ütették.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mind.

0: asztal. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus,

0: irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér harmadik szenttitka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetköztették, és bíbor színű köppent vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezében. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözlégy, zsidó királya!
1: Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áltáélás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, szégy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áltáélás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, szégy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áltáélás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, szégy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áltáélás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltálás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel, koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltálás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel, koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltálás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel, koronáztak.

0: Hát áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztat.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztat.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztat.

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Sándor és Rufusz atyát, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz Koponya hely neve.
2: Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Kórájánam men.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: szolgáljan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,

0: uralmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér, 5. szent titka, akit érettünk, a keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre értek, amelynek koponyahely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikot balról. Jézus akkor fölkiáltott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus, akit életünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.

0: bánnám meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Imádkozzál értünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Fény királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Szűzek Szent Szűze,
0: könyörög érettünk!
2: Páduai Szent Antal,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal Isten hű szolgája,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal szerzeted ékessége,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal az egyház oszlopa,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a sértetlen tisztaság liliuma,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a szegénység kedvelője,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal az alázatosság mintaképe,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal az engedelmesség hőse,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a türelem tükre,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal az életszentség csillag,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal apostoli hit hirdető,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a bűnbuzgó írtója,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a gonosz lélek félelme,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a jövendők látója,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a holtak föltámasztója,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a szükségbe szenvedők segítője,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal a foglyok kiváltója,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal te hatalmas szószóló,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal, te nagy csodatevő,
0: könyörög érettünk!
2: Szent Antal, szerető pártfogónk,
0: könyörög érettünk!
2: Légy irgalmas!
0: Uram, kegyelmezz nekünk!
2: Légy irgalmas!
0: Uram, hallgass meg minket!
2: Minden gonosztól!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Minden bűntől!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Az ördög cseleitől!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Az örök haláltól!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal érdemeiért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal hősies erényeiért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal szeráfi szeretetéért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal buzgóságáért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal a fáradhatatlan munkásságáért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal dicső haláláért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal csodatetteiért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Az ítélet napján!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Mi bűnösök!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy szeretetet tüzét bennünk félgyulasszat!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy Szent Antal közbejárására minden gonosztól megoltalmazz minket!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy minden szükségben megsegíts minket!
1: kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy halálunk óráján megvédj bennünket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy országodba felvegyél minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan nyírgalmaz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy minket meghallgass.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: Jézus Istennek fia.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk,
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket,
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk,
2: imádkozzál érettünk Szent Antal,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Szelíd és kegyes Jézus, te páduai Szent Antalt a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen. Most segíts meg, Mária.

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődben.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel búcsúzunk a csíksomlyói stúdióból, és hogyha tehetik, továbbra is maradjanak a Mária Rádió hallgatásánál, mert a Mária Rádió nem csak egy fénysugár, hanem lelkünk tápláléka is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Heljecki Géza, másokért élni. Életünket adni másokért, igen magas mérce ez nekünk. Keresztethez jövünk, hogy ott fényt, új fényt gyűjtsünk az éjszakához, hogy mégse legyen olyan sötét, hol csupán önmagunkig látunk fényt, erőt, akaratot, igényt. Adj nekünk, Krisztus, hogy legalább próbáljuk, mit elénk szab igéd, életünket adni másokért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai Jelenünk és Jövünk című műsorban egy pár gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, és pedig arról, hogy mit jelent az adakozás, Jézus hogyan figyeli meg az adakozást a Szentírásban. Erről szeretnék egy pár mély gondolatot. Tudjuk, hogy Isten testet ajándékozott az embernek, testben történik meg a teremtés, és azóta beszélhetünk anyagi gondokról. A test az élet ápolása anyagiakat is feltételez. A Teremtő Isten teljes igényt tart teremtményeire, és az ennek való megfelelés egyik kifejezése az adakozás. A zsidó kegyességi gyakorlatok magukba foglalták az adakozást, az imádkozást és a böjtölést. Az adakozás arra utalt, hogy minden Istentől jött, tehát az anyagiak is, és ezért hálaadásból a megajándékozott visszaajándékozott egy összeget az ajándékozójának, akár a templomi persejbe, mint a szegény özvegyasszony történetében, ahogy olvashatjuk, akár rászorulóknak, alamizsnaként, akár tizedként különböző célokra, tehát az adakozás az Istentől való függés hálatelt kinyilatkoztatása volt a hithű zsidó részéről. Az adakozásnak két alapvető kritériuma van. Az egyik az önkéntessége, ez különbözteti meg a kötelezően előírt szabályok teljesítésétől, másik a szervezettsége. Ez határolja el az egyéni jótékonykodástól. Az Ószövetségben az Isten közelségéből való előzetés egyik eredménye volt a társadalom rétegződése anyagi szempontból is. Materiálisan differenciált életet kezdtek élni, megjelent a szegénység és a gazdagság, és ezért sóhajt fel, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Olvashatjuk a példabeszédek könyvében, a 30. fejezet 8-9. vers soraiban. Tehát az anyagi polarizáció, mint szélsőségesség és mint potenciális veszély jelenik meg, és lepleződik le ebben az őszinte kérésben. Nézzük tehát meg, hogy Jézus hogyan figyeli meg az adakozást. Tudja, ismerjük az özvegy asszony adakozásáról szóló történetet, és ez azon kevés történet, azon kevesek közé tartozik, amelyek csupán Márk és Lukács evangéliumában szerepelnek. És miután Jézus elmondta az 5. nagy beszédét és a 7 jaj mondását, ugye mely Máté 23. fejezetében szerepel részletesen, és összefoglalva Márk 12. fejezetében, egy rövid szünetet tart, mely során figyeli az embereket. Jézus korában 13 persely állt a jeruzsálemi templomban. Ezek közül az egyiknél megáll Jézus, pontosabban leül, ami arra is utal, hogy most tanítás következik, illetve folytatódik, mert ugye az előző 2 perikópában már tanított a templomban. És a felvezető versekben Jézus az írástudók ellen beszél, és utána következik, mint egy ellentétként a történet, és a jelenet a nők udvarában játszódik le, ez volt a templomhoz legközelebb eső tér, amelybe bemehettek a nők és a gyermekek az Isten tiszteletre. Itt álltak a persejek, amelybe a fél sékel templomadót és a szabad akaratból származó adományokat helyezték el. A fél sékel fizetése kötelező volt a férfiak számára, míg az önkéntes adományokat bármelyik persejbe be lehetett dobni. Akárki végignézhette az adakozást, ahogy Jézus és tanítványai is tették, hogy talán valaki megkockáztatja, és azt mondja, hogy talán ez egy turista látványosság volt. A misna szerint a 13 sófár persely különféle adományok számára volt felállítva,
A persejeket a sófár vagy koskürtök alakjára formázták, és az elvékonyodó végük felfele mutatott, hogy ezzel megelőzzék azt, hogy lopjanak belőle. És Jézus nézi a sokaság adakozását. Tehát itt a szemlélni, ige folyamatos múlt időben szerepel, ami utal az aktus megszakítás nélküliségére. És ebben a folyamatban örvendetes, hogy Jézus szeme előtt egy sokaság halad el, ami a templom és az Isten tisztelet látogatottságára utal. Kissé furcsának tűnhet, hogy az elközelgő Isten országát hirdető Jézust most az adakozás érdekli, és nem is csupán fotólagosan vagy felületesen, eddig úgy tűnt, hogy a lelkieket helyezte előtérbe, és csak utána foglalkozott a testiekkel. Ha megkövetelte a helyzet, a sokaság tehát ugye részt vesz az Isten tiszteleten, és hazafele tartva adakozik. És ezt veszi kitartóan szemügyre Jézus. És ugye itt a drachma az görög pénz volt, és értéke megegyezett nagyjából a római dénárral. Tehát körülbelül 4 gram súlyú ezüst pénz volt, az tátér 4 drachmát ért, tehát 16 gram súlyú ezüst pénzkét használták. Amikor csak ezüst fordul elő, akkor a sékelt kell alatta érteni. És a történetben előforduló rész vagy bronzpénz a dénárnál alacsonyabb értékű apró pénz, amit fillérnek fordítunk, és ezek nagyvonalú adományozását figyeli intenzíven Jézus. És a Szentíró megemlíti, hogy sok gazdag sokat dobott a persejbe. Tehát itt nyilvánvalóan ezüst vagy aranypénzre kell gondolni, mint a templomadóként beszolgáltatott fél sekelre, és nincs semmilyen pejoratív hangneme a megállapításnak, és nem azzal van gond, hogy a gazdagok bőkezűbb, jelentékenyebb adakozást engedhettek meg maguknak, mint a nagy többség. Jézus itt nem a gazdagok elleni példabeszédbe kezd. A korabeli indiai, görög és rabbinikus irodalomban találunk hasonló elbeszéléseket, amelyek a szegény, akár özvegy áldozatát dicsérik és beszámolnak a gazdagok adakozásáról. Az adományok című haszit történet azt tárgyalja, hogy milyen módon lehet adakozni, pénzbeli segítséget nyújtani. És az előzőek ellenpontozásaként megjelenik egy szegény, ráadásul koldus szegény özvegy, és meglehetősen merészen, egyenesen azt állítja, hogy az özvegy azért koldus szegény, mert ugye a 40. vers fényében az írástudók felemésztették az özvegyek házát. És ez a toposz szempontjából tényleg közel van a tárgyalt helyhez, de erőltetettnek tűnik a kapcsolatteremtés. Hogyha Jézus itt az írástudók áldozatáról szeretne beszélni, akkor talán világosan utalna rá. De a történet követi a maga természetes medrét az özvegy felbukkanásával, aki viszont fontos szerepet játszik a következőkben, és alapot szolgáltat Jézus következtetésének, valamint a tanítványok leckéjének. És az özvegy 2 fillért, vagyis 1 krajcárt dob bele a persejbe, az előtte haladók vége láthatatlan sorába illeszkedve, illetve ezt a sort megtörve. És felvetődhet a kérdés, hogy Jézus honnan tudhatta bizonyos távolságból szemlélődve, hogy 2 fillért tett a persejbe az özvegy. Több magyarázat is létezik erre a felvetésre abban az esetben, ha az adományt a papi szolgálat támogatására szánták, az éppen jelenlévő pap megvizsgálta a pénz nem valódiságát, és megérdeklődte az ajándék célját, és igazolta, hogy a hozzájárulás megfelelt az előírt áldozatnak. Ezek után a pap megfelelő persej felé irányította az adakozó hívet, mindez fennszóval hangzott el is hallható volt minden közelben tartózkodó számára. És ennek ellenére, hogyha az ajándék egyszerű önkéntes adomány volt, akkor az özvegy személye árulkodhatott a szegénységéről, vagy még valószínűbb, hogy a pénzérmék csengése, koppanása a persejbe dobáskor leleplezte az adomány nagyságát, pontosabban kicsinségét. És megjegyzi az egyik
magyarázó, hogy valójában nem az egyetlen lehetett, aki hasonló összeget tett a persejbe, de Jézus az ő személyét emeli ki. Az asszony szegénységét híven tükrözi az általa hozott összeg nagysága. A fillér Palesztinában forgalomban levő legkisebb értékű apró pénz volt. 400 lepton ért egy sékelt, a Szentíró hangsúlyozza, hogy az özvegy mindkét fillérét a persejbe dobta, amivel kiemelést nyer, hogy valójában egyet megtarthatott volna a saját szükségleteire, tehát a két fillér egy krajcárnak felelt meg. És ez a legkisebb római pénzérme volt, és a két lepton értéke, a dénár, 64 részének felel meg. Egyesek arra következtetnek ennek említéséből, hogy Márk nyugaton írt, mivel a pénz nem volt honos keleten, mások viszont cáfolják ezt az állítást, és azt mondják, hogy ezzel nem lehet érvelni az evangélium római eredete mellett. Mivel a pénzérmék római elnevezése már a Krisztus utáni első század során elterjedtebb volt Palesztinában, mint a görög vagy héber megnevezések. A leptont, mint érmét, kicsi zárójel, először a makkabeusi korszakban verték, mivel mérete rendkívüli kicsiny volt, nagyon nehezen lehetett előállítani, és ebből kifolyólag, amikor hasonló érmékre bukkantak régészeti ásatások során, meg lehetett állapítani a sajátosságaiknak köszönhetően, hogy Nagy Heródes, Archelaus, Valerius vagy Pilátus idejéből származtak ezek a pénzérmék. Tehát az adakozás, tehát ezek szintén használatosak voltak, és a persejbe dobott adományok a templom céljaira szolgáltak, mert a szegények számára nyújtott segély, külön gyűjtötték. Szóvá kell tenni itt még azt a tényt, hogy az özvegyasszony neve nincs megemlítve, jól lehet tettéből és hozzáállásából Jézusnak fontos tanítása következik. Egy rövid dal után folytatjuk, és kiértékeljük, hogy mit jelent az, hogy Jézus is kiértékeli az adakozást. Maradjanak velünk!

Turmezei Erzsébet, testvérszem, testvérkéz. Itt minden szemben más lélek lakik, az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség, a harmadikból csábító szirén, a negyedikből a hatalmas én, a századikból testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet, a melegekben fénylik mindenneknél. Hadd nézzek, mint a testvér az emberekre, öreg koldusra, sápadt gyermekekre, nézzek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol. A harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, adj én nekem testvérkezet, az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvérkéz az én kezem, amelyik segíteni mindig ráér. S inkább nem nyúl kincsért, kis virágért, addig bekötözhet egy sebet. Az érintése balzsamos békesség. Uram, adj én nekem testvérkezet, az nem azért segít, hogy másoknak tessék.

Kedves Mária Rádió hallgatók, megnézzük most tehát, hogy Jézus hogyan értékeli ki az adakozást. Tehát Jézus magához hívja a tanítványait, tehát a tanítás csak nekik szól, és nem a gazdagoknak, az írástudóknak, vagy a gazdag írástudóknak. Egy szűkkörű hallgatóság részesül csupán ebben a fontos tanításban, mely aztán hallatlanul bővül a történet írásba foglalásának köszönhetően. Korábban is magához rendelte tanítványait, és azok is fontos események voltak, mint a mostani, és Eduard Schweitzer emlékeztet arra, hogy a tanítványoknak Jézus a gyülekezethez beszél. És fel kell figyelnünk az ünnepélyes bevezetésre is, amellyel kezdi közlendőjét és kiértékelőjét. Tehát Jézus értékeli a földhöz ragadt özvegyasszony áldozatkészségét, és azt mondja, hogy mindenkinél többet adakozott. Tehát többet, mint mindenki együttvéve. Az ő adománya több, mint ami csak összegyűlhet abban a persejben. Ugyanakkor azt is állíthatjuk, hogy nem csupán többet adott, mert ez különbséget feltételez, hanem mindenét odaadta. Ez pedig már minőségi különbséget jelent, és Jézus éppen erre a minőségi különbségre hívja fel, akarja felhívni a csodálkozó tanítványai figyelmét. És az első tételem pontosan ebből a jézusi minősítésből ered, az adakozókészség fordítottan arányos az anyagi adottságokkal. Jézus arról beszél, hogy a gazdagok és az átlagpolgárok a feleslegükből adakoztak, ami tökéletesen megfelel a józan ész gondolkozásának. Tehát az egész életét, megélhetőségét, anyagi alapját jelenti, és itt megszűnik a tartalékosság, vagy a tartalékolás biztonságot nyújtó józansága. Egyesek úgy is értelmezik a történetet, hogy az asszony követendő példa az őszinteségéért és nagylelkűségéért, vagy pedig sajnálatra méltó teremtés, aki a vallásos kizsákmányolás áldozata. És a történet a lelkes, csak Isten szem előtt tartó odaadásról beszél, kiváltképpen az Isten

hogy ez alapján ítéljenek a jövőben. Párhuzamként megemlíthető Ananiás és Szafira története, amelyben nem sok idő múlva Péter pont ezt a lelkületet kéri számon, előbb Ananiástól, majd Szafirától, akik azt hiszik, hogy lehet hazudni Istennek, és hogy félre lehet vezetni Pétert és az apostolokat, akik a szíveket vizsgáló Úr szolgálatában állnak. Az ilyen szerű mérce alapján az elsők utolsók lesznek, és az utolsók pedig elsők. Az asszony itt egy pillanatra megtestesítette az új templom népét, akiért Jézus meg fog halni és fel fog támadni, és akire az alapkövet leteszi. Tehát Isten nem az szerint ítéli meg adományainkat, hogy mennyit szánunk oda, hanem az szerint, hogy mennyit tartunk meg magunknak. Olyan világban élünk, amelyben a mérhető teljesítmény elsöprő erővel és kényszerrel bír. A szegény özvegyasszony gesztusa talán észesen vevődött volna, hogyha nincs ott Jézus, aki látta, és aki felhívta tanítványai figyelmét is az eseményre. A gyakorlat és a tapasztalat is megerősíti a történetbe foglaltakat, és pedig azt, hogy amikor az adakozásra kerül sor, sokkal könnyebben teszik ezt a szegények. Az özvegynek, mintha nem lenne mit veszítenie, mert mindenét elveszíti, és ezzel átlép egy másik dimenzióba, amely már szemmel nem látható, empirikusan nem követhető. Teljesen kiszolgáltatja magát Istennek és az ő gondviselésének. Most már nem kell beosztania sem az egy fillérét, sem a kettőt. Átlépte azt a határt, ahol a gondviselő szuverén Úr felsők területére került. Földi viszonylatban az anyagiak hiánya fokozottan kiszolgáltatottá, támadhatóvá teszi az embert. És ezzel ellentétben az anyagiakban való dúskálás hamis biztonságérzetet kelt az emberben. Tehát mindkét véglet kísértést, forrást jelenthet az ember életében. Egy rövid dal és vers után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Bódis János, lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, s tán még kamatot is szedett. De jut, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, száj szívemben isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermeknábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra,

Gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sokborús szem, hálás, örömmel felragyog.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Jézus megkísértésének történetében mindkét beszámoló szerint, Máténál és Lukácsnál is, a 40 napi bőjt után megéhezik, és akkor támad a sátán. Ráadásul éppen a testisége területén az éhségét próbálja kihasználni, hogy Isten ellen fordítsa. Az a tény, hogy anyagból lettünk és formáltattunk, nagy mértékben meghatározza az egzisztenciánkat. A Maslow féle szükséglet hierarchia is igazolja, hogy az alapvető hajtóerők közé tartozik az éhség és a szomjúság, amikor az özvegyasszony beledobja a persejbe utolsó két fillérét. Akkor lemond ezek beszerzési lehetőségéről, és tettével azt mondja, hogy számára legfontosabb az Istennel való összhang és a ráhagyatkozás. Ezt a kemény leckét osztja meg Jézus ott tanítványaival, Márk keresztény közösségével és velünk. Második tételem az elsőből ered. A hit mértéke sem egyenesen arányos az anyagiak meglétével. Ez akkor is igaz, ha a világban élő emberek nagyon kis százaléka gazdag, és sokkal nagyobb százalék a szegény. Ezeket az arányokat figyelembe véve mégis állítható, hogy a szegénység, a kiszolgáltatottság jobban ráutalja az embert Istenre és az ő segítségére. Ellenpéldák is felhozhatók arra nézve, hogy a gazdagok között is voltak Jézusnak elkötelezett emberek. Például Zakeus. Ennek ellenére a jellegzetesebb eset a lelki igényeket tápláló, de anyagiak miatt elforduló gazdag ifjú. Vagy a bolond gazdag, aki jövőbeli gazdasági és gazdagodási stratégiájának építése közben is miatt nem figyel a lelkiekre és a lelkére, az üdvösségére. Jézus és Lukács sokat foglalkoznak a szegényekkel, a szegénységgel, szociális empátiát tanúsítva azok iránt, akik valamilyen okból a társadalom perifériájára szorultak. Nem az a gond, hogy egyesek a fölöslegükből dobtak a persejbe, hanem az a lelkület, amelyel ezt a gesztust megteszik, és amelyet megvizsgál Jézus. A történet a teljes önfeladásról, feltétlen bizalomról és tökéletes elkötelezettségről szól. Az özvegy semmit vissza nem tartó adakozása visszhangozza azt a hétszer felsorolt teljes odaadást, ahogyan Istent kell szeretni, és amely olvasható ugye Szentírásban is, az asszony önfeláldozó gesztusa előre mutat Jézus áldozatára, aki szintén semmit sem tart vissza a kereszten. A templom megítélése megtörtént, szintén semmit sem tart vissza a kereszten. A benne zajló önmutogató megüresedett Isten tisztelet miatt a templom meg van ítélve, míg a tanítványokat lenyűgözi, mint építészeti remekmű, ahogy Márk evangélista ki is fejezi, és Jézus élete is az ítélet felé halad, melyben a megváltás csodája fog reményhozó csíraként előbukkanni és felragyogni.

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatod, derült tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az adakozás a zsidók egyességi gyakorlatok egyike volt. Röviden összefoglalom az eddig elmondottakat. A templom 13 kürtszerű egyik perseibe történik az önkéntes adakozás, melyet Jézus ülve figyel és tanítást fűz hozzá. A tanítás során a sok kevésnek és a kevés soknak minősül. A gazdagok tömegében megjelenik a magára maradt egyedül élő özvegy. Az Úr nem a pénz mennyiségére, hanem a lelkületre, a bőkezűség túláradására figyel. Két fajta adakozás áll előttünk, az egyik a tömeg és a gazdagok megfontolt adakozása, mely beosztja a javakat, mindenhova juttat, de bebiztosítja magát a holnapra is. A másik az özvegy adakozása, amely megfontolatlannak minősülhetne, hiszen nem számol a következő pillanattal, a holnappal, semmit sem tesz félre abból a kicsiből, amivel rendelkezik, csak a kegyelmes atyába vetett bizalommal mindenét a persejbe helyezi. Jézus látja mindkét adakozást, és megosztja véleményét tanítványaival. Értékel, amikor azt mondja, hogy a szegény özvegy mindenkinél többet dobott a persejbe, az egész vagyonát, megélhetését odaadta. Most már nem maradt semmije, csak Istene és a belévetett hite. Összehasonlítva, a látványosan sok a fölösleg egy részének, még az eltörpülő kevés mindennek minősül. És az adakozókészség és a hit fordítottan arányos az anyagi háttérrel, és mindez tanúságul és mércéül szolgál számunkra, mai tanítványainak. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Turmezei Erzsébet, magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérve, mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran szürkén hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel valamit el, miért nem teszel magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balg a szíve. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int szépségeket, szeretetet, símogatást, napsugarat. Másnak hatán nem is marad. Magamnak, magamnak, magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem, új botorkálók betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem is segíthetek. Magamnak nincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár rongydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól, keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog fényesedik. Hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak. Másoknak, másoknak.

Idén is megrendezésre kerül a csíksomlyói ifjúsági találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a csíksomlyói ifjúsági találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Mentavárad székhelyéről. Egy új műsort, egy új tematikát kezdenénk. Két részesre terveztük. Húzd meg a határaidat! Hát kedves testvérek, sok ember él úgy, hogy kívülről erősnek látszik, belül azonban fáradt, kimerült és túlterhelt. Segít, alkalmazkodik, mindenkinek megpróbál megfelelni, de közben elveszíti egy picit önmagát. Egy idő után már nem tudja, hogy hol végződik ő, és hol kezdődik a másik ember elvárása. A mai ember egyik legnagyobb lelki problémája nem az, hogy nem szeret másokat, hanem az, hogy sokszor önmagát nem meri szeretni egészséges módon. Ide hoztam most három idézetet is. Ugye a szeretet az nem egyenlő határtalansággal, mondta valaki. Carl Rogers meg azt mondja, hogy az ember akkor tud gyógyulni és növekedni, ha elfogadható, hiteles és biztonságos kapcsolatokban élhet. És a harmadik mondás az, hogy nem kell mindenkit irányítanunk, megmentenünk, meggyőznünk. Ugye ez a három gondolat együtt még lehet, hogy már most is nekünk is itt mély lelki szabadságot adhat. Hát üdvözlöm a kolléganőket is, Ágit, Tündét, Zsuzsát, Zsuzsát, Tündét, Ágit. Hát, kedves kollégák, benneteket mit mozgatott meg ez a téma, vagy hogy vagytok itt, vagy egyáltalán hogy érint ez a valóság, ez a ugye határtalan álmaink vannak, de mégis határokat kell néha meghúzzunk, és ugye hasonló emberekkel is találkozunk, akik ilyen, ugye hát bennünk van ez a határtalanság. Ugye, hogy most a teológia oldalát nézzük, az örök élet felé való vágy, meg az álmaink, meg minden ott van, és mégis néha ugye határokat is kell húzni.
1: Szeretettel köszöntök minden Mária Rádió hallgatót. Elsősorban, amikor ezt a témát hallottam, az jutott eszembe, hogy valójában számunkra a határ azért szükséges, hogy megvédjük magunkat azoktól a helyzetektől, amelyek nem méltányosak hozzánk. És talán, hogyha ebből az irányból közelítjük meg, akkor nem is korlátként, és nem is annyira fájdalmas ezt betartani. Ezt már gyerekkorban meg kell tanítsuk a gyerekeknek.
0: Ez egy biztonságot?
1: A biztonságot, igen, és ugye nem szabad összetévesztenünk a komfortzónával. Uh-huh. Tehát nagyon sok esetben a komfortzóna is, uh-huh. hogy azt átlépjük, teljesen másról van szó, viszont ezek a határok azért vannak, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amelyek nem méltányosak. Például az iskolai erőszakról, hogyha beszélünk, uh-huh. a családi erőszakról. Tehát ezért szükséges a határ és a szabályok, hogy ne sérüljünk. Tehát a saját magunk védelme a cél. Tehát nem feltétlenül rossz dolog ez. Viszont azt tudnunk kell, meg azt, hogy mások számára ez agressziót is válthat ki. Uh-huh. Tehát a másik irányból, igen. vagy nem érti, hogy, igen, hogy miért vannak a szabályok, és miért nem lépheti át.
0: És ugye ez azt is jelentheti, hogy ebből indulunk ki, hogy azért húzzuk meg a határainkat, mert feltételezzük azt, illetve tudjuk, tapasztaljuk, hogy vannak határsértők is.
1: Meg a saját magunk biztonsága
0: miatt. Saját magunk biztonsága miatt. Ugye, tehát nem csak a határsértőktől akarjuk magunkat megvédni.
1: Hanem a saját magunk biztonsága és a saját magunk szabadsága miatt. Uh-huh. Ez nagyon fontos, amikor az iskolai erőszakról, meg általában az erőszakról beszélünk a diákokkal. Az első kérdés mindig, tehát én mindig azzal szoktam bevezetni, hogy vannak-e határok a kapcsolatban. És általában a diákok azt mondják, hogy egy szerető kapcsolatban nincsenek határok. Uh-huh. És azt tudjuk, hogy az agresszió, az abúzus, az innen kezdődik. Igenis, vannak határok, tehát jeleznem kell, hogy ez fáj, hogy tartsa tiszteletben a másik. És hogyha innen indulunk, és ugye a másik ezt tiszteletben tartja, mert ugye én jelzem, apropó, nagyon fontos a kommunikáció is. Tehát nem azért, mert nem szeretlek, hanem azért, mert fáj, vagy kellemetlen.
0: Igen.
1: És akkor innen már a határ az nem jelent rosszat, hanem ez lehet a szeretetnek is az egyik jele, hogy tiszteletben tartom a határaidat, hiszen szeretlek. Igen. És magamat is szeretem eléggé, hogy megvédem magam azoktól a méltánytalan helyzetektől, ami utána később fájdalmas lesz. Mert szembesülök az a következményeitől. Például mondjuk, hogyha nem az agressziót nézzük, vagy az abúzust, hanem mondjuk a munkát, akkor onnan lehet egy kiégés, ha nem húzom meg a határaimat. Tehát, hogy nem kell nagyon súlyos legyen, hogy erőszak, hogy ne innen közelítsük meg, hanem ha elkezdtek nem figyelni magamra, hanem csak másokra, és szolgalelkűen mindenkit kihasznál, és kiszolgálok, akkor nem szándékosan, de többiek kihasználhatnak, hiszen nem szóltam, hogy ez nekem sok.
0: Sok, igen. Jó, köszönjük.
1: Köszönöm.
0: Jágit?
2: Tehát az önvédelmen kívül, ahogy Zsuzsa mondta, még van a határoknak egy önbecsülés építő szerepe is, hiszen azáltal, hogy kimutatom azt, hogy én is számítok, nem csak a másik érdekei fontosak. És még egy fontos dolog, hogy segít felismerni és kifejezni a saját szükségleteinket, mert sokszor azért nem tudom meghúzni a határaimat, mert nem is tudom azt, hogy mit akarok tulajdonképpen az élettől, vagy a többi embertől. És ezáltal, hogy önmagamnak megfogalmazom, és utána hangosan el is mondom embertársamnak, ez így segít tisztázni a saját céljaimat is.
0: Tudja, szeretettel köszöntök.
3: Igen, és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Nekem konkrétan az jutott eszembe, hogy milyen nehéz egy családanyának határokat felállítani, és hogy hol vagyok én, mint családanya, hogy próbáljam meg a szerepek között is a határokat felállítani, és merjem azt választani, hogy ne csak családanya legyek. Én ugye nekem már felnőttek a gyerekeim, de visszagondolok arra, hogy milyen nehéz volt az az időszak, hogyha nem fókuszáltam arra, hogy nem csak családanya vagyok. És ez az egyik legnehezebb helyzet az ember életében.
0: Hát erről is fogunk majd beszélni, hogy miért nehéz határokat húzni. Igen, amúgy ez lesz majd az első kérdés, de ti megelőztetek. Még fel se tettem a kérdést, de már válaszoltatok. Hanem ugye az volt a kérdés, hogy itt az első körben egy picit, hogy titeket hogyan érint ez a téma, vagy...
3: Hát a jelenlegi élethelyzetemben, mivel hogy ugye szintén szerepcserébe kerültem olyan szempontból, hogy a kis mini vállalkozásomból átkerültem egy nagyobb csapatba dolgozni, és én azt mondom, hogy eléggé tudatosan álltam hozzá már az elején, hogy egy nagyobb csapatba csak úgy lehet jól együtt dolgozni, hogyha az ember már az elején jól kezel és felállítja a határokat. Úgyhogy ez még most eléggé az elején vagyok, de majd be tudok számolni.
0: Hát majd erről meg is kér. Nem várunk olyan sokat, nem. Már az első benyomásokra is kíváncsiak vagyunk, és majd akár a mai beszélgetés során, és majd ha visszatérünk rá, és hogy te úgy gondolod, akkor
3: nagyon jó. Szívesen,
0: tehát nagyon
3: persze.
0: Nagy érdeklődéssel hallgatunk. Igen, hát ez igen, na, hát én is ide leírtam valamit, hogy mit jelent a határ. A határ nem fal, nem elutasítás, nem szeretetlenség. A határ annak a kimondás, hogy meddig tartok én, miért vagyok felelős, és mi nem az én terhem. Ugye sok ember összekeveri a szeretetet az önfeladással, pedig most Jézus ugye nem mondott mindenre igent, ő sem mondott mindenre igent. Volt, amikor félrevonult, volt, amikor nemet mondott, volt, amikor nem magyarázkodott, és például az evangéliumban is látjuk, hogy Jézus szeretett mindenkit, de nem engedte meg, hogy mindenki birtokolja őt. Ezt nem engedte meg. Hanem mondja azért... Na most miért olyan nehéz határokat húzni? És ugye itt még én odaírtam, hogy gyakran gyermekkori gyökerei is vannak, mert sokan azt tanulták meg, hogy akkor vagyok szerethető, ha hasznos vagyok, nem szabad konfliktust okozni, mások érzése fontosabb, mint az enyém, és így kialakult egy úgynevezett túlfelelős ember. Most ezt hogy tapasztaljátok, hogy látjátok, hogy, ugye, hogy ez a gyerekkori neveltetésünkkel is kapcsolatos, ugye, hogy, hogy ez a határmeghúzás, hogy, hogy lehet, hogy néha könnyebb kimondani nekünk ugye az igent, és sokkal nehezebb a nemet kimondani, főleg az, azoknak, gondolom azoknak még nehezebb, akik, akik nagyon empatikusok, vagy gondolom. Na, hogy?
3: Igen, és a szülői minta is benne van. Ugye ez, amikor generációk óta azt láttuk és azt tanultuk, hogy nincs éjszaka, nincs nappal, mert a nőnek folyamatosan dolgozni kell, ott kell lenni, körül kell rajongani a családot. Ilyenkor ugye nehéz ebből kitörni, ebből a mintából, és ellent mondani annak, ami, annak az útnak, amit előkészítenek a, az embernek, hogy jól házasodj, és nem olyan fontos a diploma, és hogy, hogy nem feltétlenül önmagad keresd, hanem jó lesz az a szerep, amit, amit tanultál, és amit, amit generációk óta örököltél. Úgyhogy ugye, mint első értelmiségi, úgymond egyetemet én végeztem először a családban, és egy kicsit nehéz volt ezzel szembe menni, mert nem annyira támogatták feltétlenül a továbbtanulásomat, úgyhogy ez is egy jó példa arra, hogy nekem már ott a határokat
0: fel kellett. Akkor bocsánat, hogyha akarsz beszélni önerőből?
3: Igen, abszolút.
0: Ah, gratulálok,
3: igen,
0: akkor így.
3: Igen, abszolút önerőből, úgyhogy igen, a családi minta is nagyon, és most nem akarok különbséget tenni férfiak és nők között, de inkább a nőknél szerintem jellemzőbb ez. Szolgalelkűség, ugye eleve, hogy kiszolgáljuk a családot.
1: A férfiakat itt megvédeném.
0: Igen?
1: Úgy érzem, hogy, hogy meg sem védenem.
0: Köszönöm.
1: Mert a férfi pedig dolgozik reggeltől estig, és nem biztos, hogy az, ha a szükségletektől közelítjük meg, ahogyan Ági is mondta, hogy a családnak feltétlenül arra van szüksége, hogy csak a pénzt hozza, hanem mondjuk a jelenléte sokkal többet jelentene.
3: Igen, ezért
1: ha jelen lenne. Ugye az édesanyja otthon van, és a család melegét őrzi, és a férfi pedig távol van egész nap azért, hogy tudja a családot.
3: És akkor kérdezzük, hogy hol az egyensúly, hol az összhang, ugye?
1: Ugye meg a határok.
3: És mindenkinek máshol vannak a határai. Igen. És ugyanígy, ugye én őszintén válaszoltam, amikor kérdezted, hogy mi jut eszembe, konkrétan nekem megint az jut eszembe, amikor a gyereket neveltem, és mikor hétvégén el tudtam menni tanulni, és az apjukkal maradt a gyerek, meg anyósommal, és láttam, hogy még fel is töltötte őket az, hogy más impulzusok érték őket, én meg elmentem egy kicsit pihenni, és egy kicsit mással foglalkozni, és én is feltöltöttem, úgyhogy nálunk itt volt az egyensúly, és itt volt a harmónia, úgymond, hogy tényleg nem hétfőtől tartottam a műszakon, hanem csak mondjuk péntekig, vagy szombatig.
0: Igen, egy előző műsorban beszélgettünk arra is, hogy egy könyvet is hoztunk, hogy ellopott gyerekkor. És ugye picit ez olyan irányba is mutat, ugye, hogyha a gyerek nem mondhat nemet, sosem mondhatott nemet, ugye, és akkor ő lett a, főleg a sok gyerekes családban, ő volt a nagyobb gyerek, akkor vagy nem tudom.
1: A parentifikáció, esetében ott arról szól, hogy a gyermeknek túlságosan, tehát ugye van két, általában van két érzelmileg éretlen szüleje, és a gyermek veszi át a szerepet, és túlságosan nagy felelősséget
0: kell vállalnia. Komolyában nem is utasítással, nem.
1: Tehát ő felismeri a helyzetet, és ugye mindig a gyengébb a gyermek a rendszerbe, és ő veszi át ezeket a szerepeket nagyon hamar.
0: Akkor ezt ide hoztam, de ez nekem de jól, a helye. Jól hoztad
1: valójában, csak ott is ugye a gyermek nem tud határt húzni.
0: Aha.
1: A szülő sem,
0: igen.
1: És a gyerek felismeri, és akkor átveszi ezeket a szerepeket túl korán.
0: De most egy nagy...
2: Hát ő lesz a szülő.
1: Igen.
0: Most egy nagyon nagy tanítást mondták ki, illetve megfigyelést, hogy a hogy maguk a szülők ugye nem tudnak határt húzni.
1: Igen, nem tud
0: határt. Nem tudnak határt. Nem csak arról van szó, hogy a szülő valamit ráerőltet a gyerekre, hanem ő sem tudja megküzdeni a
1: határt. Igen, és nem is tud megküzdeni vele, és ugye
0: és akkor a gyerek ezt akár le is másolhatja, vagy valami, hogy szülő, vagy valaki...
1: Sajnos nincs más választása, hiszen az ő számára ez a normális, csak amikor felnőtt.
0: Igen.
1: Akkor szembesül azzal, hogy ez nagyon nincs rendben.
0: Nincs rendben.
1: Igen. Főképp akkor, hogyha családja van és gyereke.
0: Igen.
1: Tehát akkor szokott általában ez nagyon nagy nyomást tenni az anyukára, mert felismeri a helyzetet, hogy ez így nem volt rendben.
0: Igen.
1: Hogy ez így nagyon nem volt rendben. Viszont a szülők, nagyon sok tudatos szülő van napjainkban, aki nagyon keményen dolgozik a határok meghúzásán, és nem csak a szerepek határok meghúzásán, hanem az, hogy engedi, hogy a gyermeke megélje az érzéseit,
0: igen,
1: validálja az érzéseit,
0: igen,
1: megbeszélik, tehát hogy innen kezdődik a határhúzás, és ugye mivel az anyuka is elkezdi, meg az apuka, ezért ez a minta átíródik, és az étkezésnél is, például az étkezési zavaros felnőtteknél is megjelenik az, hogy nincsen határ. Egyszerűen nem tudja, hogy mikor az elég. De azért, mert az anyuka vagy túletette, hiszen ő sem tudta, hogy hol a határ. Az érzelmeit ugye nem tudta kezelni, nem ismerte fel. Tehát, hogy ahogyan mondtad, a családból indul. Ez a minta, hogy a szülők sem tudják a határokat meghúzni. Viszont ebben ugye tudjuk támogatni.
2: Igen, tehát ugye, ahogy beszéltük az elején, a határok tulajdonképpen azt jelenti, hogy megtalálni az egyensúlyt az autonómia igény között és a közelség igénye között. Mert mind a kettőre nagyon nagy szükségünk van, de valahol meg kell találjuk az egyensúlyt.
1: És ami még számunkra komfortos, ami nem fáj, kellemes, de közben odafigyelek a másikra is.
2: A másik is, amit említettél az előbb, hogy azok a gyerekek, akik azt tanulták meg, hogy ahhoz, hogy szeressenek, nekem mindig teljesítenem kell, ők nem tudnak később nemet mondani. Mert hogy szerintem a gyerek mindig lojális akar lenni a szülőhöz,
0: igen,
2: és tudja, hogy valahol adósnak érzi magát, mert annyi sok mindent kap a szülőtől. És jó esetben a szülőnek elég jutalom az, hogy a gyerek csak létezik, örömét leli a gyerek létezésében. De ha ez nem történik meg, akkor a gyereknek teljesíteni kell folyamatosan. Azért, hogy csak akkor ezt megtanulja. Nem elég, hogy csak vagyok, hanem mindig tennem kell valamit.
0: Igen. Jó, tovább, mert ugye említettük picit Carl Rogers-t is, ugye hát volt nekünk erről ugye szakmai napok is, ugye nem tudom hány évvel ezelőtt.
3: Covid idején.
0: Igen, hogy szavaink ablakok vagy. Alak. És ugye ott beszéltünk egy picit a hitelesség, az empátiáról, feltétel nélkül elfogadásról, de Rogers azt mondja, nem csak ezt, hanem hangsúlyoz is Rogers, hogy az elfogadás nem azt jelenti, hogy mindent eltűrünk. Ugye, hogyha már az elfogadásnál tartunk. És hogy ez... hogy lehet, hogy valakit ugye szeretni úgy is, hogy közben határt húzunk. Például szeretlek, de ezt a hangnemet nem fogadom el.
1: Igaz? Ugye erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a méltányos helyzet. Tehát, hogy, ja, hogy megvédem magam. Tehát jelzem a másik számára, hogy nekem ez már nem komfortos, ez fáj, ez bánt. Tehát, hogy ne kerüljek abba a helyzetbe, hogy folyamatosan megaláznak, kihasználnak, támadások érnek, és nem az elszenvedő alanya leszek. Tehát, hogy erre vonatkozik ez a határozás.
2: Ezáltal szerintem nő a kapcsolatoknak is a minősége.
0: Igen. Mondja, hogy az elfogadásnak gyógyító ereje van, de hogy mindent nem szabad igen eltűrni, vagy egy másik példa, hogy fontos vagy nekem, de ezt most nem tudom megtenni.
1: Igen, és a terápiában is például, ha jön egy paciens, nem feltétlenül azt kéri, hogy igazságot adjunk neki, csak egyszerűen fogadjuk el és validáljuk, hogy igen, ezt nem szabadott volna megtörténnie. Tehát igenis jogos a dühöd. Viszont miután ő megélheti és megkapja azt, hogy igenis jogos az ő dühe, tehát tényleg nem szabadott volna ezt megtörténni, utána átalakul és elkezd empatizálni a dopó. Ha bántalmazásról van szó, vagy határátlépőre is van szó, tehát elkezd, hogy akkor rendben, de hogy jutottam ide, hogy ezt megengedtem, és akkor így már sokkal könnyebben átváltozik. Tehát itt az érzelmek validálása is nagyon fontos, igen, hogy elfogadjuk, hogy igen, nem szabadott volna megtörténni, de ez tény, ez megtörtént. Mit tudunk kezdeni? Például áthúzzuk, ha átrajzoljuk a határokat, odafigyelünk erre, jelezzük, elkezdjük a másik számára jelezni, hogy ez így nagyon nincsen rendben. És a legtöbb esetben, hogyha a másik számára fontos ez a kapcsolat, akkor ezt figyelembe veszik. És onnantól már aki határt húzott, az is érezte, hogy ezt szándékosan csinálják velem, hogy eddig véletlen volt, nem kommunikáltam, nem jeleztem számára. És ahogy Ági is mondta, ez a kapcsolat sokkal jobb lesz és megerősödik. Hiszen nem egymás gondolatait olvassák, hanem kommunikálnak egymással.
0: Vagy van ilyen, hogy meghallgatlak, ugye, elmondja, akár lelki gond, de nem tudom a helyzeted, a helyzetedet megoldani, vagy helyetted ott lenni. Ugye ez nem keménység, hanem ugye ez egy élet szeretet.
1: Így van.
0: Mert hogy lehetné tanácsadó, akár tanácsokat is osztogatni, de elképzelhető, lehet, hogy többet ártasz vele, mint amit használ.

0: visszafizetni, dolgozni se tud, mindenféle baja van, beteg meg minden. És akkor azt kapta a tanács, én most ezen elgondolkoztam, azt kapta tanácsként, olyan, akivel beszélgetett, hogy azt mondja, hogy, hát menj szakorvoshoz, mert hogy de mentálisan úgyse vagy rendben, és állítsanak ki neked egy olyan papírt, hogy nem vagy beszámítható. És a törvények szerint, aki nem beszámítható, az nem vonatkozik a törvény. Azt nem tudom, hogy ez úgy, hogy akkor ez...
1: Milyen szakember adta ezt a tanácsot?
0: Egy szakember. Hát semmi, ő mindenképp akart neki valami megoldást hozni. Hogy?
1: Lehet, hogy miért volt.
0: Hát, hogy... Na, mindegy. Na, aztán... De azt mondja, tényleg ez eszembe se jutott, de most, hogy nem. Most, hogy lány, egy ilyet, hogy egyszer ez egy ilyen papírt, akkor lehet, hogy megúszza, lehet, hogy ki lehet így játszani a törvény, de viszont akkor te papíron keresztül is nem beszámítható vagy, akkor nem tudom, ez lelkileg, ez szívesen, ez mit... Biztos, hogy nem... Az önbizalmát nem erősíti, nem gondolom.
2: Azt
0: nem.
2: Megerősíti, hogy megúszhatja.
0: Ja, megúszhatja.
2: Tehát azt megerősíti, elképzelhető, hogy az életében többször volt ilyen, hogy azon dolgozott, hogy megúszta, és ne menjen bele a helyzetekbe, és oldja meg a problémáit. Igen. Tehát, hogy ilyen is és van, hogy inkább akkor ússzuk meg valahogy, ne vállalja a felelősséget, hogy akkor a tetteimért.
0: Menjünk tovább, hogy egy másik valakit is még ide hoznék. Ő nem feltétlenül pszichológus, lelki gondozó, de szerintem ezt a következő részbe csak elmondom, hogy Mel Robbins a neve, és neki van egy könyve, a könyvének az a címe, és majd ezzel folytatjuk, hogy Hagyd rájuk. Tehát, hogy nem nekünk kell mindent megoldani, hanem hagyd rájuk, és erről fogunk majd a következő részben beszélni, de mielőtt ugye ezt a műsor befejeznék, egy kis rövid imát mondanék. Urunk Istenünk, taníts minket úgy szeretni, hogy közben önmagunkat se veszítsük el, vagy bölcsességet, hogy felismerjük, mi a felelősségünk, és mit kell rád bíznunk. Szabadíts meg a megfelelési kényszertől, a túlzott teherhordozástól, és attól a félelemtől, hogy nemet mondjunk. Taníts bennünket tiszta, őszinte, határokkal rendelkező szeretetre, hogy ne birtokoljuk egymást, hanem kísérjük egymást a te világosságodba. És ezzel el is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus minden.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Alex atya, köszöntöm a hallgatókat. Út, igazság és élet. Most, kedves hallgatók, most egy pap van csak a stúdióban, de ez az egy pap próbál majd válaszolni a kérdésekre, a hallgatóknak a kérdéseire. Szeretettel hívjuk a hallgatókat, hogy bátorkodjanak, tegyenek fel kérdéseket élőben a Mária Rádióban. A következő telefonszámokon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben is lehet kérdezni, 0758 420 555. Miről lehet kérdezni? Hát bármit a hitünkről, lehet kérdezni a hitről, lehet kérdezni az imáról, ebben benne van a Szentmise is, a legfontosabb imánk, és lehet kérdezni bármit az erkölcsről, mi a jó, mi a rossz. Lehet kérdezni az egyház történelméről dolgokat, és akkor próbálunk válaszolni. Amit meg nem tudunk, azt utána nézünk. 0259 420 555, 0359 420 555, illetve SMS 0758 420 555. Várjuk a hallgatóknak a kérdéseiket.

0259 420 555, illetve SMS-ben lehet kérdezni, 0758 420 555-ös telefonszámon lehet kérdezni bármit a hitünkről, lehet kérdezni az imáról, lehet kérdezni az erkölcsről, mi a jó, mi a rossz. És ameddig várjuk a hallgatóknak a hívásait, addig próbálnék válaszolni a múlt adásban jött kérdésre, hogy mire kellettek a keresztes háborúk, kérdezett, nagyon jó kérdés, mire kellettek a keresztes háborúk? Hát az, mikor ezt kérdik, vagy akkor felmerül egy ilyen vád az egyház ellen, nem? Mert a keresztes háborúkat azok a pápák indították, meg támogatták el. Hát elindulva a kérdésből, hogy mire kellettek a keresztes háborúk, hát ki lehet mondani, hogy önvédelemre kellettek. És igen, kellettek. Az egyház mindig jogosnak tartotta az önvédelmet. Tehát a fegyverhordozást, a fegyvereknek a használata, azt az egyház nem ítélt el soha önmagában a fegyvereket. A fegyvereket az egyház úgy veszi, mint a jogos háborúnak, az önvédelmi háborúnak a jogos eszköze. Tehát ez egy olyan egyházi tanítás, ami a kezdetektől fogva mindig ott volt. Na mostan a 7. századtól a keresztények, akik századokon keresztül zarándokoltak Jeruzsálembe, ugye a legfontosabb zarándok hely, már nem tudtak békében zarándokolni, mert a muzulmánok elfoglalták Jeruzsálemet. Fokozódtak a problémák, egészen a 10. századig, amikor a törökök muzulmánok lettek, és mivel újak voltak ebben a vallásban, nagyon buzgók voltak, és hát a keresztényeket, a bizáncitok, a görögöket ostromolták. A Szentföldön már nem lehetett zarándokolni, és hát így kezdődött az önvédelem. Az első keresztes háborúnak a kiindítója az volt, hogy a konstantinápolyi császár kért segítséget a pápától. Hát gondoljunk csak bele, hogyan megtörtént az 1054-es szkizma, egyházszakadás, amikor a keleti egyház, az ortodox egyház elszakadt az egyetemes egyháztól, vagyis a katolikus egyháztól, és nagy feszültségek voltak. Ennek ellenére a konstantinápolyi császár, aki ortodox volt, tehát olyan nehéz helyzetben volt a keleti római birodalom, hogy segítséget kért a pápától a törökök ostroma ellen. És akkor a boldog második Orbán pápa elrendelte a keresztes zarándoklatot, így kezdődött, hogy a keresztények menjenek el fegyverben, védjék meg magukat, és védjék meg azokat a keresztényeket, akik a Szentföldön laknak, és akik a más többi keresztény területeken laknak, a Bizánc részén. Kik indultak a keresztes háborúban? Hát annak idején, mikor kiirdették a keresztes zarándoklatot, egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Most hát modern korban úgy vesszük, hogy ez egy szégyenletes dolog. Hát azért, mert a felvilágosodás alatt a 18. században Franciaországban hát úgy írták, hogy az enciklopédiában, hogy ez egy szégyenletes dolog volt, hogy a fegyverek, meg a zsákmányolás, ez egy nagyon egyoldalú dolog. Persze, hogy voltak visszaélések, tehát senki sem tagadja. De az ok, amiért indult a keresztes háború, az teljesen jogos volt, az önvédelem. Kik indultak? Mint mondottam, egy nagy megtiszteltetés volt elindulni a keresztes zarándoklatra, Jeruzsálemet felszabadítani. De nem akárki indulhatott. Királyok például az első keresztes háborúban nem volt egy se. Azért nem, mert ki voltak közösítve, mert bűnösök voltak,
és ezért a pápa kiközösítette őket. Egy nagyon nagy, nagyon jó jelölt lett volna a keresztes hadnak a vezére, Szent László király, de sajnos ő addigra már elhunyt. És akkor nemes lovagok indultak, nemesek voltak, minden országból ők vezették a hadat, és a saját költségükön. Nem igaz, hogy meggazdagodtak, nem gazdagodtak meg. Semmit nem nyertek, tehát ezzel ők költöttek. Mert az első tényező az volt, hogy a lelkek üdvössége, hogy megnyerik a teljes búcsukat, hogy üdvözüljenek. Voltak olyanok, akik hátsó szándékkal indultak, bizonyára voltak. Voltak olyan nemesek is, akik másodszülöttek voltak, akiknek nem volt hagyatékuk, nem volt nagy címük. És akkor persze, köztük voltak olyanok is, akik dicsőségért mentek meg, zsákmányolásért, ezt senki sem tagadja. De a fő cél az jogos volt, az önvédelem. Utána gondoljunk bele, hogy a törökök, mikor elfoglalták a Közel-Keletet, nem csak a keresztényeket üldözték, hanem a zsidókat és a már ott lévő muzulmánokat, és nyomultak nyugat felé, tehát egész Európa, az egész keresztény Európa veszélyben volt. Keresztény Európa, azt ki kell mondani, mert annak idején vallás és politika, tehát egybe ment. Úgy Európában, mint keleten, tehát muzulmán országokat nem lehetett elválasztani az iszlámtól, a politikai szerveződést, azt a mai napig sem lehet, kevés muzulmán ország teszi ezt, talán Törökország. Európában ugyanez volt, tehát a kereszténység az életnek minden vetületére rányomta a bélyegét. És mikor a törökök nyugat felé nyomultak, hát minden országba úgy vették, hogy a pogányok jönnek eltiporni a kereszténységet és az életüket, és ez így is volt. Ha nem lettek volna keresztes háborúk, hanem a pápa nem hirdette volna ki, a törökök egytől egyig minden országot legyőzött volna, mint egy dominó esett volna le, mint egyik ország a másik után. Képzeljük el Mohácsot, 500 évvel hamarabb, és akkor egy Mohács megtörtént volna már a 10. században, de nem csak Magyarországon, hanem Németországban, Franciaországban, a pápai államban, és eljutottak volna talán Spanyolországig is. Mert a 10. században egyik országnak sem volt olyan hadserege, amelyik szembe tudott volna állni a törökökkel. De viszont, mivel a pápa kiirdette a keresztes zarándoklatot, akkor minden országból összegyűltek a keresztes lovagok, a keresztes hadok, és így le tudták állítani, legalább 400-ra le tudták fékezni a törököket, akik már nem tudták elfoglalni Európát. Magyarországot igen elfoglalták, de Bécs kapujánál ott megállították őket, megint a kereszt jelével, a keresztény hadak. És ki kell mondani még, hogy ugyanebben az értelemben, az önvédelemben a pápa elrendelte Budapestnek a visszaforolását a törököktől, 14. boldog 14. Ince pápa rendelte el. És ezt finanszírozta is pénzzel, hogy a keresztes hadak az osztrákok lengyelekkel együtt foglalják vissza Budavárát a törököktől. És akkor így szabadult meg Buda a török hódoltság alól. Ezért, hogyha elmenjünk Budapestre, Budavárában, ott találjuk a Budavárában boldog 14. Ince pápának a szobrát. Hát én, mint nagyváradi, még tovább viszem a gondolatot, hogy miután Budát felszabadították, akkor rá pár évre, 1692-ben sikerült Nagyváradot is visszafoglalni a törököktől. Mit akarok ezzel mondani? Hogy igen, van egy jogos háború, ami az önvédelem. Háborúban vannak visszaélések, minden háborúban voltak visszaélések. Ez nem törli el a háborúnak a jogosultságát, az önvédelemért vívott háború jogosultságát.
és a keresztes háborúkra, még akkor is, hogyha történtek szörnyű dolgok, ha történtek visszaélések, mi azt kell mondjuk, hogy egy jogos háború volt, egy jogos önvédelem. 0259 420 555 vagy 0359 420 555, illetve SMS-ben is lehet kérdezni, 0758 420 555, bátran tegyék fel kérdéseiket.

0259 420 555 0359 420 555, illetve SMS 0758 420 555 kérdéseket lehet feltenni élőben egy papnak, aki próbál válaszolni. Bármit lehet kérdezni az imáról, bármit az erkölcsről, mi a jó, mi a rossz, és vagy bármit a hitünkről. 0259 420 555 0359 420 555 vagy SMS 0758 420 555.

Jött egy kérdés írásban, és úgy hangzik, hogy hallottam, hogy Magyarországon sok helyen csak polgári temetés van. Mennyiben különbözik egy katolikus temetéstől? Hát igen, ez a jelenség, ez szomorú jelenség, ez az elpogányosodásnak a jele, mondjuk ki, elpogányosodás. Én azt mondanám, hogy keresztény temetés elsősorban, mi akkor sem nem katolik, hanem katolikus, más felekezetű, bármelyik más felekezetű keleti ortodox, református, új protestáns, de mindenképpen óriási különbség van a keresztény temetés és a pogány temetés. Tiszteletbe kell tartani az elhunytnak az utolsó kívánságát, amelyik ő úgy akarja, hogy ő neki ne legyen keresztény szertartású temetés. Ezt tiszteletben kell tartani. Az egyház nem erőlteti rá, tiszteletben tartja az elhunytnak az utolsó vágyát, és akkor a családnak is bizonyára ez nehéz. De az embernek a döntése. Az egyháznak a dolga az, hogy evangelizáljon, vagy újra evangelizáljon, hogy minél kevesebb eset legyen ez. Legalább az életének az utolsó részében legalább az ember visszatérjen Istenhez, Istennel halljon meg, és kérje tőle a megbocsátást, nyitott legyen az üdvösségre, és természetesen egy keresztény temetéssel menjen el. Ez nem csak a szertartásról szól, hanem arról szól, hogy az, aki elmegy, bízik abban, hogy Isten nem csak hogy létezik, hanem Isten irgalmas, és befogadja őt az örök életben, mert van örök élet. És fontos azoknak, akik még itt vannak a földön, a családtagoknak, akik részt vesznek a temetésen. A temetés nem csak egy búcsúztató, nem csak a végtisztesség, hanem a temetés emlékeztet minket, hogy van Isten, az élet az rövid, és van egy cél az életünknek, ami túlmutat a földön, bármennyire is érünk, bármennyire is jó dolgokat el tudunk érni a földön, az életünknek a célja nem itt van a földön, hanem a mennyországban, mennyországban az örök életben. illetve SMS-ben lehet kérdezni 0758 420 555.

Ezzel véget ért műsorunk. Köszöntöm a hallgatókat, mindenkinek kívánok egy szép nyarat, időtöltést. A vakáció idejében, a szabadság idejében ne feledkezzünk meg Istenről, imádkozzunk, nem kell sokat imádkozni, de minden nap kell imádkozni, kicsit a Szentírást olvasni, és természetesen bárhol vagyunk, még hogyha külföldön is, menjünk el szentmisére, még akkor is, hogyha kínaiul van, ha nem értjük a nyelvet, de menjünk el templomba. Azoknak, akik más országban, olyan országban utaznak, hogy nem találnak egy katolikus templomot, egy ortodox templomban is el lehet menni a szent liturgiára, természetesen nem áldozunk, de mégiscsak ott van az oltári szentség, és egy felszentelt templom, menjünk el templomban. Mikrofonnál Alex atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen!
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást!
1: Ósd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át!
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vígasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. A törvény teljessége a szeretet. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram? Egész nap azon elmélkedem.
1: Mély bölcsétet parancsolatod ellenségem ellen is, mert az az enyém már örökre.
0: Minden tanítomnál okosabb lettem, mert mindig intelmeidről elmélkedem.
1: Meghaladja értelmem a vénekét, mert parancsaidat megtartom.
0: Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat.
1: Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te tanítottál rájuk.
0: Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, számnak édesebb a méznél.
1: Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A törvény teljessége a szeretet.
1: Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Miért vetettél el végleg Istenünk? És legelőd nyája ellen miért lángol haragod?
0: Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod.
1: Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed.
0: Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség.
1: Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged, és győzelmük jeléül kitűzték zászlóikat.
0: Olyanok, mint akik magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben.
1: A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével, boltával ledöntötték.
0: Szentélyedet lángba borították, poligalázták neved hajlékát.
1: Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették.
0: Jeleinket nem láthatják, prófétáink nincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még.
1: Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk nevedet gyalázni?
0: Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel?
1: Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva. A földön szabadulás csak ő szerez.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Kelj fel, Urunk, védd meg ügyedet. Hatalmaddal széthasítottad a tengert. A vízi szörnyek fejét összetörted.
1: A Leviatán fejét is szétzúztad. Prédául adtad a tenger szörnyeinek.
0: Te fakasztasz forrást, patakot. Kiszárítasz bővízi folyókat.
1: Tied a nappal, és tied az éjszaka. A csillagokat és a napot te formáltad.
0: Te jelölted ki a föld határait. A nyár és a tél is a te alkotásod.
1: Emlékezz arra, az ellenség hogyan gyalázta az urat. Egy balga nép megvetette nevedet.
0: Ne add vadak prédájára a benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg.
1: Tekints szövetségedre. Földünk minden zuga tele van az erőszak sátraival.
0: Ne távozzék szégyennel a megalázott. A szegény és szerencsétlen áldja nevedet.
1: Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra, amelyekkel a bolga káromul naphosszat téged.
0: Ne feledd el ellenségeidnek hangját, és gyalázóid egyre erősödő zajongását.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Kelj fel, Úrunk, védd meg ügyedet. Ha szegény akadt köztetek, egy testvéred valamelyik városodban, ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd le markod testvéred a szegény előtt. Inkább nyisd meg kezedet, és adj szívesen annyit, amennyire csak szüksége van szorult helyzetében.
0: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram.
1: Megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála. Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt imádkozták velünk az Úr angyalát és a Zsolós Mából a déli imaórát. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak velünk, hiszen perceken belül kezdődik a déli magazin.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Déli magazin.

0: 2026. augusztus 14-én kedden köszöntjük hallgatóinkat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma az elkövetkezendő közel egy órában önökkel lesznek.
1: Vízi Katalin
0: és Fülöp Lóránd. A Déli Magazin témája 2026. augusztus 11-én kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak, ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Pék Sándor plébános fűz majd gondolatokat. Déli magazinunk második részében majd Gyógyító növények című műsorával Sándor Szidónia jelentkezik. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. További kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntjük a kedves hallgatókat a Csíksomlyói stúdióból. A pontos idő 12 óra és 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.
1: Mennyei 24 óra a Sepsi Szent Györgyön.
0: Urunk színe változásának ünnepén augusztus 5-e és 6-a között felemelő és mély lelki élménynek adott otthont a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király plébánia. A Tábor 24 Worship elnevezésű rendezvényre nem csak a helyi hívek, hanem a környező városokból és településekről is szép számmal érkeztek résztvevők, hogy közösen szenteljenek egy teljes napot az imádságnak, az oltári szentség imádásának és az istenkeresésnek. A rendezvény gerincét a zenei szolgálat adta, de a jelenlévőket a dicsőítés mellett szentírás olvasás, interaktív imaműhelyek, személyes reflexiók, szentmise és egész éjszakás szentségimádás is segítette az elmélyülésben. A teljes időtartam alatt imapárok által rendelkezésre lehetőség volt Szent Jónásra, lelki beszélgetésre és ima szándékok cseréjére is. Mária köszöntő Szárhegyen.
1: Közös Mária köszöntőre várják a híveket holnap este 6 órától a Szárhegyi Ferences templomban. A program ünnepélyes rózsafűzérrel kezdődik, elmélkedéssel és énekekkel, majd szentmisével zárul. A város orgonái nemzetközi fesztivál Temesváron.
0: A Timurgelfest kulturális egyesület kezdeményezésére idén is megszervezik Temesváron a város orgonái nemzetközi fesztivál 5. évadát. Koncerteket a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak. A soron következő előadás holnap este 8 órától a belvárosi Szent Katalin római katolikus templomban lesz. Műsoron Pergolesi Stabat Mater című műve. A sorozat keretén belül augusztus 16-án szintén este 8 órától az új ezredév református központban Vivaldi 4 évszak című műve csendül fel. Szent István napok Nagybányán.
1: Augusztus 13 és 20-a között a nagybányai Szent Háromság plebánia ünnepre hívja a nagybányaiakat és minden érdeklődőt. Egy hetes rendezvénysorozattal fejezik ki tiszteletüket államalapító Szent Királyunk iránt. Lesznek irodalmi estek, zongora és szakszafon hangversenyek, jazzkoncert, orgona és hegedű koncert, gálaest, szabadtéri szentségimádás és búcsús szentmise. A rendezvénysorozat egyik kimagasló eseménye a budapesti Hot Jazz Band fellépése lesz augusztus 18-án a Filia Oasis Galéria vendéglőben.

0: Lelki gyakorlat Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön.
1: Augusztus 25-e és 29-e között a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban tart lelki gyakorlatot Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya. Érdeklődni és jelentkezni a 0760 312 723-as telefonszámon lehet. Szeptember 4-e és 6-a között, illetve 18 és 25-e és október 9 és 11-e között a Marosszentgyörgyi Kármelben tart a lelki gyakorlatot Mária Teréz nővér, melynek mottója Jeruzsálemben találtok vigasztalást. Jelentkezni a 0772 06 17 41-es telefonszámon keresztül lehet.

0: Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat háromnapos hőségriadót rendelt el. Holnapig az ország jelentős részén rendkívüli forróságra, folytogató hőérzetre és trópusi éjszakákra kell készülni. A nappali csúcsértékek általában 30 és 36 Celsius fok között alakulnak, de ma a nyugati síkságon 37-39 fokra is lehet számítani. A hőmérséklet páratartalom index a kritikus 80-as szint felett lesz. A kánikula mellett szél és viharok is várhatók. Ma éjszaka és holnap napközben a nyugati és délkeleti ország részben 40-50 km/órás széllökések lehetnek. Emellett ma a keleti Kárpátokban és az erdélyi Szigethegységben, holnap pedig a hegyvidékeken, valamint délen és az ország középső részén alakulhatnak ki, helyenként zápor és zivatarok. Ma délelőtt a hőség tovább fokozódik, és kiterjed az ország többi részére is. A nyugati és északnyugati határszéleken Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy és Mármaros megyékben másodfokú narancssárga riasztás lép életbe. Itt a csúcsértékek 35 és 38 fok közé ugranak, a nyugati alföldön pedig elszórtan akár 39 fokot is mérhetnek. Az éjszakai minimumok 19 és 21 fok között alakulnak. Ezzel párhuzamosan ma az ország többi részére is kiterjeszik az elsőfokú figyelmeztetést, ami Erdély nagy részét is érinti, valamint Olténia, Munténia, Moldva déli és középső részei. 33-37 fokos hőség várható, a legmagasabb értékekkel Olténia délnyugati részén. Szerdán, azaz holnap a kánikula már főként a délnyugati területekre és a déli határrészekre korlátozódik.
0: A következő hőmérsékleti értékeket mérték ma délben 12 órakor Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 33 fok van, Baróton, Gyergyóalfaluban és Kézdivásárhelyen egyaránt 25 fokot mérnek, Besztercén és Déván 28 fok van, Brassóban, Csíkszeredában, Désen és Dicsőszentmártonban egyaránt 26 fokot mutat a higanyszál. 28 fok van Gyulafehérváron, Máramaros-szigeten. 29 fokot mérnek Kolozsváron, 26 fok van Maroshévízen. Nagybányán 30 fokot mérnek, míg Marosvásárhelyen és Nagysármáson egyaránt 27 fok van. Nagyszebenben és Tordán egyaránt 29 fokot mutat a hőmérő. Nagyváradon 33 fok van, 32 fokot mérnek Resicabányán és Szatmárnémetiben, Sepsiszentgyörgyön 25 fok van, Székelyudvarhelyén 27, 31 fokot mérnek Temesváron és Zilahon, míg 29 fok van Tordán.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.

az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Idén Assisi Szent Ferenc tranzitusának, halálának a 800. évfordulóját tartjuk az egyházban, ezért külön ajándék, hogy ma Szent Klárára tekinthetünk, aki szintén Assisi-ben, szintén a szegénységnek és a radikális Krisztus követésnek a lelki ajándékát kapta Szent Ferenchez hasonlóan, és vele együtt megalapította a klarisszáknak a rendjét, akik a ferencesekhez hasonlóan női kolostorokba a szegény Krisztus szeretetét és a szegény Krisztus követését élték és élik ma is. Assisi Szent Klárának néhány mondatjával tekintsünk a mai evangéliumra is. Az első ilyen mondat Szent Klárától: panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Jézus keresztjére? Panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Jézus keresztjére? És a hitéletünknek valóban egészen pontosan ez a lényege, Jézus keresztjére tekinteni. Péter is akkor kezdett süllyedni, amikor már nem Krisztusra fókuszált. Az evangéliumban hallottuk a tanítványoknak a szinte megbotránkoztató kérdését: ki a legnagyobb a mennyek országában? Igen, az ember ilyen, az ember ezzel foglalkozik. Hatalommal, gazdagsággal, élvezetekkel, ezeket keresi. Krisztus azonban, ahogy ő maga mondta, nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem hogy szolgáljon. És az ő szolgálatának a csúcsa az valóban az ő keresztje. És addig vagyunk a helyünkön, addig látunk tisztán, ameddig Krisztus keresztjére tekintünk. Sőt, beszélni is csak akkor tudunk helyesen, ha Krisztus keresztjére tekintünk. Szeretni is csak akkor tudunk helyesen, ha Krisztus keresztjére tekintünk. És igen, Krisztus keresztje lebontja az önzésünket is. Lebontja a panaszainkat, lebontja a vélt vagy valós fájdalmainkat, aggodalmainkat, hogy azt egészen pontosan meglátta és belátta Assisi Szent Klára. Panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Krisztus keresztjére? Másik mondata: imádkozzunk egymásért. Ha szeretjük embertársainkat, beteljesítjük Krisztus parancsát. Imádkozzunk egymásért. Ha szeretjük embertársainkat, beteljesítjük Krisztus parancsát. A klarissza nővérek ma is klauzúrában élnek. Nem járnak kint. Bent a kolostorban élnek. És mégis ezek a kolostorok az Isten szeretet és az ember szeretet iskolái. Imádkozzunk egymásért. Ha szeretjük embertársainkat, beteljesítjük Krisztus parancsát. Jézus azt mondja, az Atya nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. De hát mit tehetünk? A világon a sok-sok ember, hány és hány istentelen, vallástalan, hitetlen élet. Mit tehetünk? Imádkozzunk egymásért, azt mondja Szent Klára. Ha szeretjük embertársainkat, beteljesítjük Krisztus parancsát. Valóban mindenkihez nem tudunk eljutni, mindenkihez nem tudunk megszólítani, mindenkit nem tudunk megölelni, de imádkozni mindenkiért tudunk. Főleg a legkisebbekért. Főleg azokért, akik a legjobban rászorulnak Isten irgalmára. Harmadik mondata Assisi Szent Klárának: rászorulok, hogy feloldozzanak bűneimtől, de nem kérek feloldozást Krisztus követ.

vezetésének kötelezettségétől. Rászorulok, hogy feloldozzanak bűneimtől, mindannyiszor, akkor őszinte bánattal elvégezzük a szentgyónásunkat, feloldoznak bennünket bűneinktől. Isten megbocsátja azokat. De nem kérek feloldozást, mondja Szent Klára, Krisztus követésének kötelezettségétől. Az életünk egészen pontosan erről szól, Krisztus követéséről. És ebben nincs szabad nap, ebben nincs vakáció, ebben nincs szünet, ebben nincs éjszaka, vagy nincs nappal. Krisztus követésének kötelezettsége olyan, mint a mindennapi kenyerünk. Olyan, mint a lélegzetvételünk. Ebben élünk, és ettől élünk. Ettől nem kérhetünk feloldozást, sőt, ehhez kötözzük magunkat, nap mint nap. Ebben vagyunk. Ez a mi életünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Gyógyító Növények című műsort hallgatják. Sándor Szidónia vagyok, technikai munkatársaim a Csíksomlyói stúdióból, Pág Elért és Fülöp Lóránt. Mindannyiunknak jó egészséget kívánok. Rögtön a legelején egy receptet szeretnék lediktálni, de előbb elmondom, és talán a műsor végén még lesz idő, hogy akinek nincsen ceruza és papír, vagy valami összevés papír, hogy az is le tudja írni. Hogy miről is van szó? Hát az utazások, az arándoklatok, a repülőutak ideje van most, ugye nyaralni mennek a emberek, és nagyon sokan panaszkodnak a lábnak az ödémásodásáról. Én erre egy teakeveréket javasolnék, amit most le is diktálnék, úgymond. Ehhez kukoricabajuszot, frisset, nyírfalevelet, krisfalevelet, zsúrlófüvet és vörös áfonyabb bogyókat használnék föl, és tennék még hozzá sarkantyúka levelet is. Az az érdekesebben, hogy a főzetét pici sóval kell keverni, és mézzel, mert ezek segítenek, hogy az ödémásodás, a hirtelen beinduló nyirokkeringés, a kitisztulása könnyebben menjen, akkor nem dagad annyira a láb, nem fog annyira fájdalmas lenni, úgymond a vakáció. Ez repülőgépes utazás előtt körülbelül másfél nappal jó elkezdeni, és naponta egy csészével fogyasztani ebből a keverékből. Ha buszon, autón megyünk, ahol vihetjük magunkkal, oda még javasolt feltenni egy fél literes mennyiséget utánpótlásnak. És akkor most elmondom azt is, hogy mennyi mindenre jó az erdei szederlevél. Az erdei szederlevél az ízületi panaszoktól a küszvényig, a cukorbetegségtől az emésztési gondokig, számos egészségügyi probléma esetén hasznos. Plinius, ókori polihisztor, a Naturalis Historia szerzője már említi a szederlevél alkalmazását bélgyulladásra és szájüregi gyulladásokra. Dioszkorides torokgyulladás esetén galgalizálásra ajánlotta. Szent Hildegárd, a híres középkori gyógyító a 12. században aranyeves fájdalomra és vérzés csillapítására javasolta. Bizony legendák is fűződnek a szederpokorhoz. Erős vitalitása miatt a népit szerint védőhatása van, és növeli a férfi erőt is. Ha egy ága beleakad egy nő szoknyájába, szerintük azt jelenti, hogy egy szabad, vagy özvegy, vagy tehát mindenképpen szabad állapotban lévő férfi rá gondol az illető hölgyre. A szedersövény a népi hirdeink szerint védi a házat a villámlástól. Mert ezeket nem tudom visszaigazolni, érdekességként mondtam el. Hát a gyógyhatásai mellett az tény, hogy igen jó ízű tea készíthető belőle. A Magyarországon, ha jól emlékszem, plantatea néven egészen a 60-as évekig volt forgalomban egy a fekete teát helyettesítő készítmény, mely szederlevélből készült. A leginkább ízületi betegségekre reuma köszvény ajánlott, valamint a cukorbetegségre, a hatásos az immunrendszer hibás működése kijavítására,
Én emellé még mondanám az ániska pólmagot is, hogy ezt is jó elrágcsálni egy pár szemet, hogyha a szederlevelet használjuk, akkor ániska pól magokat is rágcsáljunk, mert nagyon hamar visszaállítja a testnek a bölcsességét, hogy úgymond jobban fog gyógyulni. Kicsit érdekes, de ez is olyan a mi szervezetünk, hogy mint az óra, fel kell húzni, és alkalmas ritmusra kell beállítani, ugyebár. Ezen kívül a szederlevél alkalmas a vérszegénység, fogínvérzés, láz, bőrkiütés, menstruációs rendellenességek kezelésére is. Tonizáló és méregtelenítő hatású, ez az utóbbi tulajdonságra teszi alkalmassá a közvénygyógyítására. Ezen kívül antibakteriális tulajdonsága miatt húgyúti betegségek, fehérfolyás kezelésére is jó, és tannin tartalma miatt összehúzó hatású, ezért hasmenés ellen is eredményes. Izzasztásra és vizereszt hajtásra is használható. Azért emlegetem ezt így külön, mert az előbbi keverékbe azért nem tenném bele, abba elég az, amiket elmondtam. Hogy is készítsük el, hát egy csapot evőkanál, vagy 3 g teafüvet 2,5 dl vízzel forrázunk le, 15 perc után leszűrjük. Lehetőleg ne használjunk fémszűrőt, és ezt ígyuk, ezt a teát. A kezdődő cukorbetegségre napi 1-2 csészével közvetlenül főétkezések után, közvényre napi 1 csészével kell inni bármikor a nap folyamán. Hogyha hasmenés esete áll fent, akkor 3 csésze a főétkezések között, ilyenkor néhány perc főzéssel készítsük a teát, mert az összehúzó hatású cserzőanyagok így jobban kioldódnak. Ahogyha vizelethajtásra használjuk, akkor reggel egy csészével ajánlott. Immunrendszer erősítésre, vérszegénységre, méregtelenítésre napi 1 csészével, bármikor a nap folyamán, és gyulladásokra szintén 3 csészével kell fogyasztani az étkezések előtt. A málnalevél teával lehet keverni, az közfényre jó, napi 1 csészével. Lehetőleg ízesítés nélkül fogyasztjuk, de hát nagyon finom, kellemes ízű tea, tehát korlátlan ideig napi 1-2 csészével ihatunk ebből a teából. Fogínvérzés esetén összerághatunk néhány nyers szederlevelet, persze előtte mossuk meg. Gyermekeknek 6 éves kortól hígítva adható, nekik egy teáskanál teafűnyit adunk a 2,5 deci vízhez, és most pedig elmondom, hogy külsőleg hogyan lehet felhasználni. Bőr irritáció esetén lemosóként lehet használni, bőrlágyító, hámlasztó tulajdonsága miatt. És a hölgyeknek is, főleg akik nem szeretik, hogy ők szeplősök legyenek, vagy bármiféle pigmentfoltokat szeretnének halványítani, akkor használhatják. Itt én megjegyzem zárójelbe, hogy én kimondottan szeretem a szeplős embereket. Olyan érdekesek, nem tudom. Nyálkahártya gyulladásra, mandula gyulladásra öblögetőként használjuk. Galganizálni is lehet a főzettel, torokfájás, afta, torokfekély, szájgyulladás esetén élhetünk ezzel. Levelének főzete a sebek tisztítására, gyógyítására is alkalmas. Ha szétmorzsoljuk a friss leveleit az ujjaink között, elállítja a vérzést,
amit a tüskéi okoztak. Tehát ez a kutyaharapás szőrével Ellie-nek egy kicsit tovább fejlesztett változata. Nagyon sokat beszéltem még a közire rózsáról, de olyan növény ez, hogy a kedves hallgatóknak nem győzöm dicsérni az aloe vera mellett napjainkban méltatlanul, ugye háttérbe szorult, az egyik legsokozalóbb európai gyógynövény, a közirózsánk jótékony hatásainak száma szinte végtelen, mellékhatásai pedig tulajdonképpen nincsenek. Felfigyeltek már nagyon régen az ókorban a közirózsára, már ekkor még azért ültették, hogy megvédje az otthonokat a villámcsapástól. Ezt minden alkalommal elmondom, amikor a kövirózsáról beszélek. Valószínűleg ez az egyetlen olyan felhasználási módja, amit a tudomány még nem bizonyított. A villámhárító hatásosabbnak bizonyul erre a célra, viszont az orvoslásban azóta is különféle célokra alkalmazták a kövirózsát. Minden kisgyermekes szülő is találkozik vele, amikor először fájdul meg a füle a gyermekének. A cseppek ugyanis hatékonyabb bizonyos típusú fülgyulladások esetében, kezelésében, ám ez csak egy a sok jótékony hatás közül. Húsos leveleivel pedig nem csak külsőre hasonlít az aloe verára, de hasonlóan sok oldalú is, magas csersav, gyümölcssav és C-vitamin tartalma miatt használják a gyógyászatban a kövirózsát. Abban is hasonlít az aloe verára, hogyha a leveleit elvágjuk, egy zselészerű hűsítő nedv szivárog a kövirózsából. Ez aztán alkalmazható gyulladáscsökkentőként, napégésre, sebek kezelésére, a natúr kozmetikumként is. Egyszerűen fölkenjük ezt a zseléssel, a kicsit úgy szétkent belső részét a kövirózsának, és egyenesen tehetjük arcunkra, picit rajta hagyjuk. Ha nagyon akarjuk fokozni, akkor keverhetjük apróra őrölt uborkával, és hihetetlen, hogy mit fogunk látni a tükörben. Javaslom a hölgyeknek, hogy próbálják ki, nagyon-nagyon hatásos kozmetikum. Ezen kívül fertőzésekre, rovarcsípésre, vágott sebekre, égési sérülésekre is jó, a szájon megjelenő herpesz kezelésére, futószemölcs leszárítására, ehhez pedig lehet készíteni aszpirinnel keverve ilyen tapacokat. Minél inkább légmentesen lezárjuk ezt a keveréket, annál hamarabb el fog múlni ez a futószemölcs. Rengeteg embernek van, állítólag 10-ből 8 ember küzdik ezzel a bőrbetegséggel. Ez sajnos ilyen gyakori lett manapság az emberek, tehát a bőrbántalmak hosszú sora talán ezzel kezdődik. A fülfájásra említettem már, és a májfoltokra, pénzmegfoltokra, pattanások ellen is ezekre is lehet alkalmazni. És akkor, amint ígértem, reménykedem, hogy előkészítettek írószert, amivel írni, azt is még egyszer elmondanám, hogy a lábdagadásra, ödémásodásra mit javaslok alkalmazni az utazóknak, vagy az utazásra készülőknek. Tehát a friss kukoricahéj vagy bajusz, nyírfalevél, körisfalevél, zsúrlófű, sarkantyúkalevél egyenlő arányú drogja. Hogyha frissen készítjük, akkor
nem tudjuk kimérni, azért szemre valamennyire ki tudjuk mérni, és a vörös áfonya bogyóit, ezt főzzük össze, és az ízesítésénél az a fő szempont, hogy legyen egy csipetnyi só benne, és legyen méz benne, mert ez segíti a felszívódást. Jegyzem, itt megjegyzem melléje, hogy bőséges, tiszta víz fogyasztása is elengedhetetlen annak, hogyha a nyirokkeringést élővé akarjuk tenni. Még egy jó tanács, hogyha utazunk, és megtehetjük este, hogyha sokat gyalogoltunk, beletehetjük szódabikarbonás vízbe a lábunkat, és 15-20 percig bizony meghálálja a lábunk is, és nem lesz olyan komoly az izomlázunk se. A következő napon folytathatjuk a zarándoklatot, és nem küzdködünk olyan sokat azzal a kellemetlen tünettel, hogy megdagadt a lábunk, vagy ezekhez hasonló. Hát a mai adásban ennyi fért, nagyon sok szeretettel köszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, már a búcsúzom. Önök a Gyógyító Növények című műsort hallgatták, Sándor Szidónia vagyok, technikai munkatársaim egy Csíksomlyói stúdióból. Pál Gellért és Fülöp Lóránd voltak, üdvözlöm őket is szeretettel, találkozunk két hét múlva ismét a Mária Rádió hullámosztán. Mindannyiunknak jó egészséget kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a déli magazinunk végéhez közeledve engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma délutáni műsor kínálatunkat. Hamarosan 13 órától a szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk, majd ima a békéért. 13 óra 30 perctől zenés köszöntővel jelentkezünk. Ezt követően a családpercek lesznek hallhatóak Kertész Marika és Tibor szerkesztésében 14 órától. 14 óra 30 perctől olvasok a Szentírást Tibor atyával, majd Medjugorje üzenet Vidikálokodi tünde tolmácsolásában. 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök ima kéréseit, majd 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérének imádkozására hívjuk hallgatóinkat. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja majd önöket, 16 órától igéző lesz hallható. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát ismétlésben hallhatják, 17 órától fogadjuk az önök imakéréseit, majd 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától szentmisét közvetítünk Felső Bányáról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órától az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, 19 óra 5 perctől pedig Kiutak a szenvedély betegségekből a Bónuszpásztor Alapítvány műsorát hallhatják. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsor ismertetőt hallhatnak, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök a csíksumjói stúdióból, a mai déli magazinban Fülöp Lórándot hallották, Pál Gellért nevében is és Vízi Katalin önkéntesünk nevében is búcsúzom és tartom a szép délutánt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból, és most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk el a szeretett láng rózsafűzérét, felajánlva sok-sok kérésért és szándékért, de talán a legfontosabb, amiért közösen kell imádkoznunk, az a béke, imádkozzunk békéért, hogy végre eljöjjön a béke a világban, és egymás mellett szeretetben tudjunk élni.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetreméltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözl légy, Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelít fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmasz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek. Hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van. Hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik. Hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe, hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát, hogy fénygyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak magam számára keressek vigasztalást, hogy másokat megértsek, és ne csak magam számára keressek megértést, hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit magam számára várok. Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán. Amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot. És amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

Hallgassuk meg nagy szeretettel Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset, amely így szól: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni majd őket. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a kereszt

0: békéddel minden ember szívét, hogy megírt és uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kénya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió lelkigyakorlatos háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból köszöntöm Önöket, és a következő, hát szűk fél órában a zenés köszöntővel szerkeztem együtt Önökkel ezt a műsort, hiszen Önök azok, akik majd hívhatnak a szokott módon, hogy köszöntsék szeretteiket. 2026. augusztus 11-e van, a pontos idő 13 óra és 35 perc. A mai napon Zsuzsanna, Tibor és Tiborc névnap van. A Jóisten áldását kérjük életükre, akár kedves hallgatók, akár önkéntesek, akár adományozók. Természetesen nem csak a névnaposokat, hanem a születésnaposokat is köszöntjük, és mindazokat, akik valamilyen fontos eseményt ünnepelnek. Tegnap Bianca és Csilla névnap volt, holnap Klára és Diana névnap lesz. Készítettem egy rövid kis dallistát, ezekből lehet majd válogatni. Az egyes számú dalunk Jöjj hát táncolj a Glory dicsőítő zenekartól, a kettes Durko Helénától Harcold meg, a hármas a Roll zenekar előadásában Édesanyja, Édesanyja, Nagyasszonya, a négyes a Dax együttes Oly jó áldani az Urat, az ötös pedig Lakner Sándor előadásában Ha égből földre néz szemed. Remélem, hogy találnak egy olyan dalt, amit szívesen hallgatnának, vagy szívesen elküldenének szeretteiknek. 0259 420 555 vagy 0359 420 555 a telefonszám, amin élő adásba kerülhetnek. És van Halló. Is egy kedves hallgató, szeretettel köszöntöm.
1: Halló, már erről?
0: Igen, élő adásban van.
1: Jó, köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké.
1: Szeretettel köszöntöm az összes Mária Rádió dolgozóit. Szeretném köszönteni mindnapunk alkalmával az összes elhangzó dallal, ami következik, drága húgomat és a drága húgomat, amely most érkezett haza Amerikából, nagy, egy kicsi zakasztott vagyok örömmel, drága húgomnak ma neve napja, Mikalesz Klárának hívják, Hilbe lakik, Gázsi Zsánának szintén neve napja, Kézi Vásárhelyen, sok-sok szeretettel köszöntöm, kívánok nekik minden jót a Jóistentől, és önöknek pedig küldöm ezt az egész dalt a Mária Rádió összes hallgatóinak. Nagyon ritkán jutunk be, de most valahogy sikerült, tetszett-e hallani?
0: Én nagyon jól hallottam, és örülök, hogy... Örülök az ön örömének, és annak, hogy ilyen messziről, ilyen jó...
1: Köszönöm szépen, egy állandó hallgató, vagyis támogaték, nagyon ritkán jutok be. Nem tudnám megmondani, mikor.
0: Na de jó, hogy most betetszett jutni. És jó, örülünk, hogy ilyen messziről haza érkezett, kedves szerette. Igen, a Jóisten áldja meg együtt létüket.
1: 8 évet volt a Amerikába fiánál, de most úgy hozta a sorsot, hazajött a szülőföldjére. A Jóisten értesse magukat, egy nagy kincs nekem a Mária Rádió, nagy kincs.
0: Köszönjük szépen a hívását.
1: Sokan várják, köszönöm szépen, a Jóisten áldja meg magukat, minden lépteiket.
0: A Jóisten áldása kísérje önt is. És amíg újabb telefonáló lesz, addig én... Rádiónk műsorigazgatóját, Karácsony Tibor atyát köszöntöm névnapja alkalmából. Sokszor van Tibor névnap, de azt nem tudom, hogy Tibor atya melyiket ünnepli. Ezen kívül Baróti Tibor plébánost is köszöntöm, akinek elmélkedéseit itt a rádióban hallgathatják. Bajcsi Tibor önkéntesünket is köszöntöm, a Jóisten áldását kérem az ő életére is, és nem utolsó sorban Kertész Tibort, aki szintén rádiónk önkéntese, és Majoros Tibort is a Jóisten tartsa meg. És nézzük meg, hogy a hallgató, aki a vonal végén van, kit szeretne köszönteni. Halló?
2: Halló?
0: Élőadásban van, köszöntöm szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Olasz Péter vagy Mária Rádió önkéntese Észak-Komáromból, és szeretnék köszönteni Stubendek Lászlót és Stubendek Annát házasságkötésük 55. évforduló alkalmán. Ezt kívánják a Szent András Bazilika összes hívei és Mária Rádió összes dolgozói. Szeretném neki küldeni azt a szép Mária énekét.
0: Az édesanyja, nagyasszonya?
2: Igen, igen.
0: A hármast vagy az ötöst?
2: Hármast.
0: A hármast, jó, rendben. Nagyon szépen köszönjük.
2: Áldott szép napot,
0: köszönjük. Áldott szép napot, kedves Péter. Köszönjük, hogy hívott bennünket. És amíg újabb telefonáló lesz, addig hallgassuk meg a hármas számú dalt, Édesanyja Nagyasszonya, ez a dal címe, a Roll együttes előadásában hallhatják ezt a feldolgozást.

0: Elhangzott a mai dallistánk hármas számú dala, és közben telefonáló van a vonalban, akit szeretettel köszöntök. Itt a Mária Rádió, ön élőadásban van. Haló, haló! Mindörökké amen, szeretettel köszöntöm.
1: Szeretném köszönteni Csittent Mihályunk Csíci Klára névnapja alkalmából. Sok egészséget kívánunk neki, testőre, sötűző sógora, Szeredából a másik testőre, és a fiú testvére három fiával együtt. Köszönjük, hogy úgy felértesen sokáig a családjával együtt. Érje meg ő sokszor névnapját.
0: Úgy legyen.
1: Egy szép Mária dalt kérjék.
0: Egy szép Mária dalt. Hát akkor az ötös számú dal lesz a következő. Ez is egy Mária dal. Köszönjük szépen, hogy hívott minket. Egy csodálatos szép napot kívánok. A Jóisten áldását kérem életére. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló, halló. Mindörökké, amen.
2: Nagy-nagy tisztelet pár köszönteni neked, a jó Mária, fizesse meg áldásos munkájukat, és az ötös számmal köszönteni Csicske Mártonon, szomszédosztanom a Gyárgyék Jajkát, kedves családjával együtt, Isten képesse, sok névnapot érjen meg az ügységben, békességben. És Csicskeredában, de most Magyarországon tartózkodik, sok röszönöm a Keresztes Klárát, a Jóisten épesse, ékes adjon békességet kedves gyermekeivel együtt, egészséget, puszulom, védnám találkoztunk, és köszöntöm a leányomot, a Zsuzsát, a Jóisten éltesse adjon békességet, segítsék a gyármát családjával együtt. Sok négy napot érjemet meg, és köszöntöm Tristéki Vit is, kedves feleségével, testvéremmel, sugrosszonyommal, az egész családdal együtt. Adjon békességet, egészséget, sok négy napot érjem meg mindenki egészségben, békességben. Isten fizesse, megtettettek hallgatni az ötös számot kérném, kétesre.
0: Lehet.
2: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását, persze, hogy lehet. És következik is Lakner Sándor előadásában Ha égből földre néz szemed című dal. Fogadják szeretettel mindazok, akik születésnapot, névnapot, vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek.

0: Az ötös számú dalunk hangzott el, és a dal alatt közben van egy telefonálunk, akit most élőadásban is köszöntök. Szeretettel köszöntöm. Ön élőadásban van. Kérem szépen a rádió készüléket a háttérben lehalkítani. Köszönöm.
1: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Gyimesből szeretném köszönteni Gyergyó Szent Miklóson a Baták társamot, Csatazsot, hogy a drága Jóisten még tartsa meg a családjával együtt, és ezen a szép napot tudja ünnepelni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hát gyógyulást önnek is, és a betegtársának is. És érkeztek üzenetben is jó kívánságok. Hanuliák Tamás, vagy Hanuliák, bocsánat, ha nem jól olvastam ki, Tamás plébánost az új szolgálati helyén, Csernak keresztúron köszöntik a borzontiak, soha nem felejtjük. Az itt töltött éveit, kívánunk jó egészséget, kitartást az Úr szőlőjében. Szeretném köszönteni Varga Viktóriát 14. születésnapja alkalmából, sajnos anya nélkül maradt fiatalon, erőt, kitartást kíván neki nínye, Lenke. Hát mi is ezt kívánjuk, kedves Viktória. Szeretném köszönteni Tibor atyát névnapja alkalmából, a Jóisten éltessen nagyon sokáig erőben, egészségben és kitartást a hívei. Imádkoznak és köszöntik.

Még maradt pontosan 9 perc a műsoridő végéig, hogyha valaki szeretné köszönteni ismerőseit, barátait, családtagukat, most még megteheti, hívhat a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon, de lehetőség van írni is nekünk a 0758 420 555-ös SMS számra. Türelemmel várom, amíg valaki hív, de ha nincs telefonáló, akkor egy újabb dalt játszok be, mégpedig a 2-es számú dalunkat, Durko Helénától, Harcold meg című dalt fogadják szeretettel.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Élőadásban van a kedves hallgató, ez a zenés köszöntő. Arra kérem, hogy a rádió készüléket tessék lehalkítani. Halló? Halló?
1: Halló?
0: Én jól hallom önt.
1: Halló, most tetszik hallani.
0: Én nagyon jól hallom önt.
1: Halló?
0: Igen, jól hallom önt.
1: Na, jól van, köszönöm szépen.
0: Én is.
1: Szeretném köszönteni, köszönöm, hogy bejutottam, ha jó hosszan énekeltek nekem. Köszönöm, hogy bekapcsoltak. Szeretném köszönteni drága leányomat, Tamás Klári, Zetelakán, ha bár most a tengeren vannak, lehet, hogy nem hallja, de minden jót kívánok, egészséget, békességet, szeretetet a drága családjával, hogy együtt vannak a tengeren, a Jóisten védje és oltalmazza és segélye haza. És szeretném köszönteni Lukács Klárit, Zetelakán, Jóisten éltesse őt is kedves családjával együtt. Köszöntöm Tibor atyát is. Jóisten éltesse még sokáig, hogy sokszor hallhassuk még ezt a szép lélek melengető beszédjeit. És még köszöntöm Zetelakán Bokor Tibort, első unokatestvéreim. Jóisten éltesse minnyájukat. Klári osztálytársa nagyon sok volt a leányomnak, abban az évben sok Klári volt, minden Klárinak kíván sok-sok jót, erőt, egészséget és békességet. Köszöntöm Anna néni gyülkébe, Jóisten éltesse őt is, nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, ami dal hátra van még, azt tessék bétenni. Köszönöm szépen, dicsertessék a Jézus Krisztus, szép napot kívánok továbbra is.
0: Köszönjük szépen Gizella néninek a Jóisten áldása, kísérje is, szép napot kívánunk. Nézem, hogy 3 perc van még az adás idő végéig, de szerintem egy dal még belefér, mégpedig a Dax együttestől, oly jó áldani az Urat. Közben megnézem, hogy jött-e üzenet, és igen, Lövétén András Kolozsi Klárinak boldog névnapot kívánunk, Árpikát is szeretettel köszöntjük. Hát a Jóisten áldása kísérje a Klárikákat, Tiborokat, Zsuzsannákat, minden ünneplő hallgatót. Én el is búcsúzom, igaz csak rövid időre, mert nem sokára majd az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket fogadom, de hallgassuk meg a Dax együttes előadásában a dalt, oly jó áldani az Urat. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marika vagyok, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársa. Az elkövetkező percekben a Család Percek című műsorunk egy újabb kiadását hallhatják. Életünk egyik legszebb, ugyanakkor talán egyik legnehezebb hivatása a szülői hivatás. Amíg kicsik a gyerekeink, sokszor arra vágyunk, hogy végre önállóbbak legyenek. Amikor pedig lassan felnőnek, és elkezdik a saját útjukat járni, hirtelen ráébredünk, hogy az elengedés legalább akkora szeretetet kíván, mint a nevelés évei. Hogyan lehet jól szeretni a felnőtt gyermekeinket? Meddig segítsük, és honnantól válik a segítség esetleg teherré a felnövekvő gyermek számára? Mit kezdjen egy házas pár az üresedő fészek csendjével? És hogyan lehet mindezt hittel, Istenbe kapaszkodva megélni? Mai beszélgetésünkben többek között ezekről a kérdésekről gondolkodunk együtt vendégeinkkel. Bízunk benne, hogy sok szülő magára ismer majd, és talán megerősítést, vigaszt vagy reményt kap. Köszöntöm mai meghívottjaimat, Péter Hajnalt és Gízát Székelyudvarhelyről. Köszönöm, hogy igent mondtatok a felkérésemre. Kérlek, hogy mindenek előtt magatokról mondjatok néhány szót. Mit kell tudni rólatok?
1: Péter Géza vagyok, 54 éves, 3 gyerek édesapja, már felnőttek, 2 lány és 1 fiú. Mentőszolgálatnál dolgozok, és éljük a mindennapi életünket, munkahelyünkön és otthon, közben még falura járunk, és próbáljuk, most már unokánkon próbáljuk őtöttök kecsegtetni, vagyis segíteni a gyerekeinknek tovább lépésben. Márihoz nagyjából mind kirepültek, de küzdködünk is közben, de Jóisten segítségével mindig elérjük célunkat, imádkozunk értük, hogy jófele menjen, jófele irányuljanak, próbálunk példát mutatni nekik, hogy jó úton járjanak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Péter Hajnal vagyok. Igyekeztünk vallásosan nevelni gyerekeinket, próbáltuk a nem rossz dolgokat mutatni, Istent bevettük a mi csapatunkba, úgyhogy együtt így sokkal könnyebb volt. Én egy nevelőotthonba dolgozom, ahol sérült árva lányok vannak, ami ugyancsak egy családi hangulatot próbálunk hálásak lenni, sőt, nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy adott nekünk 3 gyereket, egészségesek, bontogatják a szárnyaikat, mi pedig próbálunk segíteni, amiben tudunk.
0: Említettétek, hogy mindhárom gyermeketek tulajdonképpen már felnőtt, illetve valahogy így mondtad az előbb Hajnal, hogy a harmadik is bontogatja a szárnyait.
2: A legnagyobbik lányunk 28 éves, a középső lányunk 24 éves, és a kisebbik fiunk az 19 éves, most kicsengetése lesz, érettségizni fog, és a középső lányunk férhez van menve, ott született egy kis unokánk, most már egy hetes. A kisebbik fiunk pedig, gondoljuk, hogy tovább fog tanulni, úgyhogy és akkor nagyjából kirepül a családi fészekből.
0: Visszatekintve, hogy látjátok, mi bizonyult nehezebbnek? Nevelni a gyerekeket, vagy elengedni őket?
2: Én személy szerint úgy érzem, hogy a nevelés az úgy jött ösztönösen, hogy jöttek a mindennapok, meg egyik gyerek a másik után jött, ezt így feladatnak éreztük, megfelelni napról napra, törekedni, hogy jó fele menjenek, jó példát mutassunk, mindent is megtegyünk. Viszont az elengedés az ugye nem is úgy jön, hogy egyszerre, hanem más-más formában jelennek meg, elkerülnek egyetemre, viszont ezt úgy érzem, hogy úgy már pici kortól gyakoroltuk, hogy ha elengedtük egy táborba, az is egyfajta elengedés volt, az is nehéz volt hosszabb időkre. Talán a legnehezebben a nagyobbik lányom, amikor ő volt az első kirepülő, úgymond a családból, amikor elkerült egyetemre, és akkor éreztem, hogy úgy nagyon fáj. Jó, hogy még volt az a vigasz, hogy még két gyerek otthon van, de mindig, mikor hazajött és újra ment vissza, akkor integettünk neki az ajtó előtt, és emlékszem, hogy mondtam magamban, hogy na, hamar, menjél ki a kapun, mert már annyira folytogatott a sírás, hogy nem akarom őt is elkeseríteni, hogy nekem ez mennyire fáj, hanem hogy ha elmegy, akkor úgy kisírom magamot. Ez egy érdekes eset volt, ami úgymond nevelt arra, hogy el fog jönni az az idő, amikor egyre ritkábban fognak hazajönni, vagy esetleg, hogyha úgy van, akkor mi kell meglátogassuk, mert van olyan, hogy ők nem tudnak mozdulni.
1: A nevelés az is nehéz volt, mert meg kellett felelni akkor az akkori gyermek igénynek, úgymond, de mivel, hogy nem éltünk nagy anyagi módba, ezért kellett küszködni ahhoz, hogy utolérjük magunkat, hogy azért ne váljanak ki az iskolába a többi gyerek közül. Megpróbáltunk annyira adni meg mindent, hogy fontos dolgok, amik fontos dolgok voltak, azt ott tudjuk biztosítani számukra, és hálások is voltak érte, mert utána kiderült, hogy amelyik osztálytársuknál nagyobb volt a lehetőség, és a ilyen szabadság már nem, vagy nem úgy tanult, vagy nem úgy fogadott szót. És evel úgy éreztem, hogy már jófele neveltük, hogy azért az egy szóra már mindent nem adtunk meg nekik annyira. Most se anyagiasak, most se azt próbálják elérni, hogy karriert építsenek. Például most a kisebbik lányom, hogy családot alapított, ő azt mondta, hogy nem érdekli annyira a karrier, hogy családot szeretne. Jóisten úgy tenni akar élni, és hál' Istennek úgy is ment félre, és született a gyerek, ő mind teljesen a mi elgondolásunk szerint ment. Az elengedés az biza fájt nekem is, és még mindig, de most már érzem, hogy tényleg ketten maradunk együtt, vagyis hárman a Jóistennél.
0: Szülőként hogy tudjátok elfogadni azt, hogy a gyermekeitek esetleg másképp döntenek, mint ahogyan ti azt tennétek, vagy látnátok, vagy elképzelnétek?
2: Ez egy kicsit úgy van, hogy az ember elképzel egy életet magának valamikor fiatalon, hogy majd lesz ennyi gyerekem, meg így fogunk élni, meg tudom is, én mi így szövögeti az álmokat. Aztán akkor beleszól a Jóisten, hogy hát nem pont így gondolta el, és ezekre kell igent mondjál és fejet hajtsál, hogy ez nem az én akaratom, ez a Jóisten akarata, ugyancsak karrierből, meg mindenből, amit a gyerekek életiben véghez visz. Mi például nagyon úgy terveztük, hogy nagy családunk lesz, ami úgy hét gyerek, gondoltuk, hogy hét gyerekünk lesz. Hát három gyereket tudtunk fölnevelni, volt kettő veszítésem, és akkor rájöttünk, hogy ez nem a mi döntésünk, ezt a Jóisten így akarta, ez lett a nagy családunk, örültünk neki, próbáltuk nevelni, ahogy tudtuk, és a döntéseikkel úgy voltunk, hogy most például a fiunk döntésénél is egy kicsit úgy voltunk, hogy talán nem így gondoltuk gyerekkorában, hogy így fog váltani, mert ő nagyon Isten útján akar járni, és elfogadtuk, és az volt az érdekes, hogy nem fájt, nem volt ilyen érzés bennünk, hogy ha ő most nem nősül meg, akkor esetleg nem lesz gyerek, vagy nem viszi tovább valaki a nevet, vagy nem volt egyáltalán ilyen nehéz érzés bennünk.
0: Értsem azelőtt azt, hogy pap szeretne lenni a fiatok?
2: Pap szeretne lenni, vagy szerzetes, ez talán még a jövő titka. Na, bízunk benne, hogy a Jóisten, hogyha erre az útra tereli, akkor erőt is ad neki, és mi azt mondtuk, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy amit csinál, vagy amire elhívja Jóisten, hogy abba boldog legyen. Bármely gyerekünknél ez volt a cél, hogy nem szóltunk bele a kapcsolatukba, bíztunk benne, hogy jól választanak, szívük szerint választanak, belelátnak a dolgokba, és egyelőre úgy vagyunk, hogy nekünk mindez áldás most már. Bármelyik lányunk párkapcsolatát nézve, vagy életét, vagy az ők szüleik életét nézve, mi azt érezzük, hogy egy ideje áldás az nekünk, hogy gyönyörködünk bennük, lássuk a munkánkat, ami egy kicsit ez a gyereknevelés, ez olyan hosszú távú dolog, amit azért az évek során elgondolkozom néha, hogy vajon jól csináljuk, vajon tényleg jól csináljuk, így kellene, hogy ennyire szigorú legyek, kellene, hogy ennyire engedékeny legyek. És ez, ugye ez 20 év után derül neki, hogy jól csináltál valamit, vagy nem jól csináltál. És most egy kicsit úgy érezzük, hogy áldás ez nekünk, hogy valamit jól csináltunk. Voltak áldozatok, amiket értük, hoztuk, de örömmel is szívesen tettük.
0: Hogy látjátok, hogy hol van a határa szeretetteljes segítség és a túlzott beleavatkozás között? Említettétek korábban, hogy ahol tudtok, próbáltok segíteni, próbáltok támaszt nyújtani számukra. Hogyan lehet úgy jelen maradni a felnőtt gyermekek életében, hogy közben szabadságot adtok nekik? Tehát nem érzik magukat mondjuk megfojtva, vagy leuralva?
2: Úgy érzem, hogy ez az a fajta kapcsolat, hogy ez bizalmon alapszik. Hogyha bízol a gyerekedbe, akkor adod az egyfajta elengedés neki. De ez ugye nem szabad, hogy visszaéljen, úgymond a gyerek sem, mert hogyha a szülő is elveszíti a bizalmát, akkor utána ellenőrizgeti, meg folyton próbálja akadályozni, hogy ne menjen sehova. Nekünk is voltak ilyen gondjaink, hogy ellenőrizgettük a gyerekeket azért nem annyira tudatosan, volt olyan is, hogy tudatosan, vagy utólag elkacagtuk, hogy utána néztünk azért, hogy kivel találkozik, meg hogy annak a családi háttere milyen, meg hogy mennyire megbízható, meg
1: milyen csoportokban járnak, hova tartoznak, mert nagyon, hogyha egy kicsit olyan baráti körbe kerülnek, akkor hamar az utca neveli őket, nem a szülő. És úgy éreztem, hogy ezt kéne valamilyen formába irányítsuk. De annyira nem is tudom, hogy nem is mi irányítottuk a Jóisten, az biztos, hogy mind vallásos úton mentek, mind a hárman első perctől az egyháznál szolgáltak valamilyen formába, valamilyen csoportokba, pippan vagy kisebb tevékenységekbe, és nagyon hálásak voltunk, mert annak idején minket is oda vezettek, akkor még a régi időben, hát templomba se igen szabadott menni, de szülők úgy becsempésztek, elvittek. Még sőt, gyermekkorban nem is kívánkoztunk, hogy elmenjünk templomba, és a végén az lett az áldás, hogy mi is ugyanazt adtam, mint a szülők, megpróbáltuk folytatni, és jól alakult. Nagyon jól alakult a gyermekekre, mert nem éltek vissza a jóságunkkal, látták, hogy mi mit csinálunk, sőt, legtöbbször nem is kell semmit mondani, csak én elmentem, jössz, nem kell erőszakoskodni, nem kell ilyen helyre húzkálni. Ő lássa, hogyha jó Isten, hogyha meghívja, akkor egy idő után még jobban ragaszkodik, mint a szülőbe nekünk. Mivel, hogy több a munka, vagy valami, nem tudunk úgy ráérni a lelki dolgokra, éppen minden hétköznap is elmenni, vagy ünnepnap, minden ünnepnap misére, akkor még ők szólnak, hogy hol vagytok, nem jöztök? Sőt, most persze, hogy így nagyobbak, és telefonon is kikérdezzük egymást, voltatok? Milyen ünnepnap, tudjátok? És ilyen dolgokat most is megbeszélünk, és ha lehetőség van, akkor együtt megyünk.
2: A kellő szabadságot azt úgy érzem, hogy nem volt nehéz megadni nekik a kellő szabadságot, mert úgy éreztük, hogy itt, hogy így nagyon az egyház körül forogtak a gyerekek, így könnyebb volt, szívesebben elengedtük, nem ilyen-olyan fesztiválokra kéreztek, hanem egy keresztény táborba, egy keresztirányos táborba, Csitre, vagy Nézőpont, vagy tudom is én is. Az ember az ilyen szívesen engedi a gyerekét, mert azért tudjuk, hogy az jobb, mint egy szigetfesztivál, vagy most nem akarok reklámokat mondani. Volt is a fiamnak egyszer egy ilyen mondása, hogy anyu, te semmire nem mondasz nemet. Mondom, fiam, olyan helyre kéreztek, hogy erre csak igenne lehet válaszolni. Biztos, hogyha azt mondanád, hogy te mész most nem tudom milyen amerikai, nem tudom, koncertre, valamilyen rockernek, vagy valami, akkor valószínű, hogy megfontolnánk, hogy engedjünk, ne engedjünk, stb. Átbeszélünk. De így olyan helyre kéreztek, hogy tényleg szívesen engedünk. Tudjuk, jó helyen jártok, jó Isten útján jártok, ezzel mindig csak csiszolódtok, jobb emberek lesztek. így tudtuk ezt a szabadságot megadni, úgyhogy nem volt ez olyan nehéz nekünk.
0: Volt-e olyan pillanat, amikor tudatosan elengedtétek a gyermekeiteket az Isten kezében? Amikor lehet, hogy talán tehetetlennek éreztétek magatokat, nem tudtátok, hogy hogyan tovább, mit tegyetek, mit mondjatok, szóljatok, vagy inkább ne szóljatok, vagy valamilyen más nehézség esetleg, ami megtorpantott?
2: Nem voltak zűrösek a gyerekek se, nem volt ennyire nehéz, hogy tényleg annyira nehéz pillanatok voltak. Talán a harmadik gyerekünk megfogannása után volt egy olyan időszak, hogy ott tényleg azt mondtuk, hogy itt csak a csoda segíthet. Volt egy olyan dolog, hogy 4 hónapos terhes voltam, akkor azt mondták, hogy talán vízfejű vagy Down-szindrómás gyerek lesz, vagy nyílt hátgerincű, és felajánlották, hogy meg tudják szakítani a terhességet, és én rögtön akkor azt mondtam, hogy nem, meg se kérdeztem a férjemet, amit utólag mondtam, hogy hát megkérdezem, de elsősorban én vagyok az édesanyja, és én úgy döntöttem, hogy ha a Jóisten adta ezt a gyereket, akkor megtartom, és megbeszéltük a férjemmel, és egyértelmű volt a döntés, hogy nem szakítsuk meg a terhességet, ha Jóisten így adja a gyereket, így fogadjuk el, valamiért adja, valamit tanulnunk-e belőle. Persze imádkoztunk, értük, hogy egészséges legyen, utólag mi csodának ég meg ezt, hogy teljesen egészségesen született a gyerekünk. 9 hónap után teljesen normális értékekkel, sőt, jó nagy hatalmas súllyal született, hogy azóta sem volt semmi probléma. Állítólag félreértés történt. Na, mi ezt csodának éltük meg, hogy így jött. Viszont volt egy olyan elengedési, ilyen hivatalosan elengedtük a gyerekeink kezét, amikor már azt hiszem 2 évvel előtt voltunk Medjugorjéba, és a lelki vezetőnknek volt egy ilyen kérése, hogy engedjétek el a gyerekeket, mert tudjuk, hogy néhány szülő tényleg nehezen tudja elengedni, és akkor tényleg mi is azt mondtuk hivatalosan, elengedjük, átadjuk a Jóistennek, vigyázzon rá, őrizze minden lépésüket. Ezt így kimondva tényleg nagyon fájó volt. Én emlékszem, hogy nagyon sokat sírtam. Férjem mondta, hogy pont a fiunk fölhívott, kérezett valahova, és mondtam, hogy hát megkérdezem édesapádat, és akkor szólok, hogy mehetsz-e. És mondta a férjem, hogy miért kérdezett tőled? Most engedtük el, úgyhogy, és akkor is olyan helyre kérezett, hogy jó helyre ment valóban.
1: Mikor az ember elengedi, utána, ami összetart a Jóisten, hogy imádkozunk értük, és próbáljuk áttérbe nézni az útjaikat, és ahova nem hívunk, és mikor hívnak, akkor megyünk. Úgyhogy nem próbáljuk, hogy rájuk adjunk, de annyira jó a kapcsolat, hogy folyamatosan hívnak, hanem kell segítsünk is, hogy itt legyünk, vagy például most is az unokánkhoz is. Azért kellett jönni, nem kell segíteni semmit, csak együtt. És ez olyan jó érzés, hogy ennyi idő után is a kapcsolat ugyanolyan jól működik, úgy a veinkkel, mint a lányokkal, a többiekkel is.
2: Én szerintem úgy érzem, hogy annyira nyitott a kapcsolatunk, így a gyerekekkel annyira tudunk mindenről beszélni, hogy nincsen ilyen probléma, hogyha bármit mondanak, hogy mi megsértődjünk, meg tudjuk beszélni, hogy tényleg szóljatok, hogyha szükségetek van, vagy mikor van, vagy mire, ugyanúgy mi is meg tudjuk őket kérni. Szerintem ez nem akadály nálunk.
0: Hogy változott meg a kapcsolatotok, a házasságotok, miután a gyerekeitek kirepültek? Egyáltalán volt-e valamilyen számottevő változás a kettőtök kapcsolatában? És egyúttal azt is kérdezném, hogy mit üzennétek, vagy mit tanácsolnátok, mire hívnátok fel azoknak a figyelmét, azoknak a szülőknek, akik nehezen viselik az üresedő fészek időszakát?
2: A kapcsolatunk annyiba változott, hogy tényleg voltak vitáink, ahogy kezdtek serdülni a gyerekek. Nem voltak egy lázadó serdülők, viszont volt, amivel a férjemmel értettünk egyet. Én úgy éreztem, hogy túlságosan szigorúan próbálja fogni, én pedig próbáltam a lelkiekkel foglalkozni, vagy hogy inkább beszélgessünk, inkább mélyebb legyen, inkább alakuljon ez a kellő bizalom, és voltak ilyen beszélgetéseink. Aztán végül is dőlőre jutottunk, hogy jobb ez így, hogyha tudunk mélyebben beszélgetni, és el tudunk mondani dolgokat. Sokkal hatékonyabb, mint az, hogy szigorúan, és hogy esetleg távolságtartóan, vagy nem tudom, ez így. Én azt tudom tanácsolni a szülőknek, akiknek így nagyon nehéz, hogy végül is a gyerekeket nem engedjük el annyira véglegesen, hogy teljesen, mert nem úgy van, hogy most elengeded a gyerekeket, és többet nem jön haza, és többet nem szól hozzád, és többet nem látod, meg nem tudom mi. De viszont meg kell, hogy éljük azt, hogy teljesen el kell engedjük az ők szárnyaik bontogatására, nem kell, hogy rá tapadjunk az életükre, de azért legyünk ott a háttérben, hogyha szükségük van rá, esetleg elmondhatod a véleményedet, nem tanácsokat, nem, hogy én így csinálom, és te úgy csinálod, hanem, hogy azért merjenek hozzád fordulni, hogyha kérdéseik vannak. Lehet, hogy lesznek olyan kérdések, hogy mi szülők sem tudjuk rá a választ, de kell hagyni őket, hogy bontogassák a szárnyaikat, megtapasztaljanak néha még rossz dolgokat is ahhoz, hogy tudják, hogy tényleg mi az a jó benne. De én hangsúlyozom, hogy én szerintem az a legjobb, hogyha csak elmondod a véleményedet, hogy szerinted.
1: Hát én, amíg kisebbek voltak, nagyon próbáltam, hogy azt a rendet, hogy fenntartani, hogy nagyon ilyen félig meddig katonázom, aztán rájöttem, hogy nem megy ez annyira, de azért akkor már ajánlom a más szülőknek is, hogy mikor még kicsikék a gyermekek, akkor már a férj és feleség ne csak a házasságban legyenek egyek, hanem a szóba is. Na, hogyha nem egy huron pendülnek, nem egyszerre adják ki a parancsot, akkor az a gyermek érzi, hogy valahol a gyermek egy kicsit meglazult, és akkor ott ki tud búlni valahol egy zsákutcán, mert hogyha mind a kettő egy hangon beszélget, és nem ad lábat egyik a másiknak, eleinte itt volt nekünk egy kicsi vitánk, amíg összhangba tudtunk lépni, mert az első gyereknél azért érződött, hogy kihasznált volna, mivel, hogy igen, szerettük, és akkor meg kellett egyezünk együtt, hogy úgy kell neveljük, hogy annak legyen egy jó háttere. És akkor kialakult, hogy egyet mondtunk. És ezzel most is így vagyunk, hogy bármi történik. Van, mikor én mondok rossz dolgot, van, mikor a feleségem ad rossz tanácsot, de úgyis egy hangon próbáljuk, hogy ha jó, ha rossz, ők lássák, hogy mi összetartozunk. És akkor ők is ezt a példát követik az ő családjukkal, hogy könnyebben fel tudják dolgozni, főleg, ha gyermek lesz, vagy most már van is egy unokán, hogy majd egyből nem kell fölkapni a gyermeket, a sír. Meg kell tanulni a hangját, hogy milyen hangon sír, miért sír. Beteg, éhes, csak kényeztetni akarja magát. Már a harmadiknál nem kapkodtuk mi sem erősen föl. És ezeket meg kellett tanuljuk, ezek mind összetartás kérdése, hogy egy úron a szülő, hogy nem most kikébe adok én neki most egy kicsi csúszót, hogy te mennyi apád ne tudja, vagy anyád ne tudja, vagy ezeket az életből ki kell zárni. Ez nagyon egy, és ha ezeket betartsuk fiatalkorba, akkor időskorba merünk együtt tovább boldogan élni. Jó Isten szeretetére!
2: Én még annyit szeretnék mondani, hogy én mindig úgy képzeltem el, hogy a gyereket ajándékba kapod. Neked az a felelősséged, hogy fölneveljed, és egy megfelelő embert adja a társadalomnak. Nem a saját kedvem szerint nevelem a gyermekemet, hogy nekem jó legyen, és aztán nekem majd ide álljon, meg oda álljon, hanem egy olyan embert kell az ember majd, mikor elengedi, hogy kirepüljön, hogy az a társadalomban megállja a helyét. De hogyha én picikorától kényeztetem őt, és mindent megadunk neki, akkor neki sokkal nehezebb lesz felnőtt korba. De hogyha szépen kicsikortól szoktassuk ahhoz, hogy most egy kicsit kirepül, visszarepül, megtapasztal dolgokat, elmegy, lát, nem tartjuk burába, megtapasztalja tényleg a rossz dolgokat és jó dolgokat, és akkor később neki sokkal könnyebb lesz, sokkal önállóbb lesz, sokkal jobban megállja a helyét, és akkor, mikor felnőtt lesz, akkor tudja, hogy vannak céljai. Én még nagyon hálás vagyok, mert effektíven nem csak mi neveltük a gyerekünket, mi, mint szülők és nagyszülők, hanem bizony ott voltak a hitoktatók, a bácsik, nagyon sok embernek a nevelése benne van mindannyiunk gyerekében.
0: Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy a továbbiakban is sok örömötök teljék, most már nem csak a gyermekeitekben, hanem az unokában is, és a további unokákban is.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Isten fizesse a felkérést. Köszönjük, hogy ránk gondoltatok.
1: Jó Isten legyen veletek.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés talán segített újra tudatosítani, hogy a szülői hivatás nem ér véget akkor, amikor a gyermek felnő. Csak átalakul. A gondoskodásból kísérés lesz, az irányításból bizalom, a mindennapi jelenlétből pedig sokszor csendes háttérimom.

amely akkor is megmarad, amikor a gyermek már a saját útját járja. Mennyei Atyánk, köszönjük neked gyermekeinket, akiket egy időre ránk bíztál. Adj nekünk bölcsességet, hogy ne birtokolni akarjuk őket, hanem szeretettel kísérjük azon az úton, amelyre te hívod őket. Amikor nehéz elengedni, amikor aggódnánk értük, vagy félünk a döntéseiktől, adj békét a szívünkbe, és taníts jobban bízni benned. Emlékeztes arra, hogy te jobban szereted őket, mint mi valaha tudnánk. Kérünk, őrizd meg családjainkat szeretetben, hűségben és egységben. Áld meg gyermekeink útját, és vezess bennünket is, hogy egyre inkább rád tudjuk bízni őket. Amen.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk, ugye ott hagytuk abba a tegnapi nap folyamán, hogy nagyon veszélyes, hogy akár rokonság, akár ismeretség révén olyan dolgok, amik nem tartoznak kívülvalókra, mert nem is értik meg, másképpen értik, jönnek és mennek a dolgok. A belső, a szellemi építésnek a dolgait azt nem is értheti meg egy olyan, akiben nincs meg Istennek a lelke, az bolondság neki, ha akarja, sem értheti, jó indulatilag sem értheti meg, és el lehet gondolkodni azon, hogy végig gondolva csak a mi kicsi országunkban is, és a mi mindenkinek a kis közösségek között is hány helyen voltak ilyen problémák, hogy valaki hozott és vitt dolgokat. És ha voltak is bajok a közösségben, akár a rokonsága révén, a rokonainak, akár csak úgy elmondta különösen, ha ez egy faluban történt, hogy ez ezt csinálta, hogy az azt csinálta, így az történt, milyen rombolás. Mert Isten majd helyreállítja azt a hívő embert, aki rosszat tett, de hogyha kiviszik a hírét, ezzel rombolják Istennek a munkáját. Meg kell gondolnunk, hogy mit mondunk egymásról, még egymásnak is, hát még az idegennek. Figyeljük csak meg, hogy Isten hogyan járta el, jött egy prófét, a Bálám, akit felbéreltek, hogy megátkozza Izraelt, és Isten nem akarta engedni, de Bálám el akart menni. Akkor azt mondta, jól van, menj, de csak azt mondhatod, amit én megengedek. Mikor meglátta Izrael sátrait, azt mondta, hogy mi szépek a te sátrait. Csupa jót mondott, Isten nem látta, hogy mi volt Izraelben. Látta, de ez nem tartozott Izrael ellenségeire. Így tehát, amikor majd Izraelen belül bűnök voltak, Isten maga lépett közbe, de ezt nem bízta idegenekre. Nagyon meg kell gondolnunk például azt, hogy a rossz hírt ne terjesszünk, hogy rosszat ne mondjunk senkiről. Ha valaki rosszul is csinálja, az Úrnak felel, de majd az Úr helyreállítja, amikor jónak látja. Vannak hamis proféták és proféciák, tehát itt volt ez a kapcsolat, és ennek a kapcsolatnak a révén felbérelték a profétákat, nem egyet, nem kettőt, név szerint is említenek proféta asszonyokat, úgy, mint jövendő mondó, Noádja proféta asszony. A következő proféciát mondták neki, hogy menjünk be a templomba, a templom belsejébe, mert meg akarnak ölni. Gyilkosságot terveztek ellened. Ott rejtőzködjünk el, és pedig éjszaka fognak eljönni. Menjünk a templom belsejébe. Van az Ószövetségben arra példa, hogyha valaki gonoszságot követett el, bemehetett a templomba, és megfoghatta az oltár szarvát. És ha az a bűn olyan volt, akkor kegyelmet kapott. De ha olyan volt a bűn, még az oltár szarvától is el kellett hozni, és meg kellett ölni. Ha ő bemegy a templomba, akkor ez azt jelenti, hogy elismeri, hogy valami olyan vétket követett el, ami miatt neki be kell menni a templomba. Mondjuk itt nincs feljegyezve, de esetleg megfogni az oltár szarvát. És erre mondja, hogy ilyen embernek, mint én, illik-e futni? Nem megyek. Hát, ha meg akarnak is ölni, akármit is akarnak, nem futok el. Az én védelmem máshol van. Volt valami ebben az úgynevezett proféciában egy másik, sokkal ravaszabb dolog. Tudniillik Isten az Ószövetségben kijelentette, hogy ki mehet be a templomba, nem akárki mehetett be oda a templom belsejébe, a szentélybe, a szentek szentjébe. Csak a főpap mehetett be egy évben egyszer, de a szentélybe sem mehetett be akárki, csak a papok és a leviták bizonyos szolgálatokra. És úgy van megírva az igében, hogy aki pedig ennek ellenére jogosulatlanul bemegy, azt az Úr fogja megölni, és ezt átlátta Nehemiás. Tudta, hogy ő nem pap. Ő neki semmi keresni valója a templom belsejében, őre áll Isten nem azt bízta. Rá a kőfalat bízta. Voltak ott papok, neki kell a templom belsejébe menni, és azt mondja, hogy nem megyek. Érdekes az, amit itt mondott, és megismertem, hogy nem az Isten küldötte őt, hanem azt a proféciát azért mondta nekem, mert Tóbiás és Szamballát felbérelték őt. Azért volt pedig felbérelve, hogy én megrettenjek, és aképpen cselekedjek, vétkezzem, hogy így rossz híremet költhessék és rágalmazhassanak. Ha nem is ment volna úgy be a templom belsejébe, hogy Isten ellen vétkezne, akkor is rossz hírét költhették volna,
és rágalmazhatták volna. Az ellenségnek ez az egyik nagy alattomos fegyvere, rossz hírét költeni a hívőknek, és rágalmazni a híveket. És a rágalmazás fegyvere, erre lehet mondani néhány példát a Szentírásból, de erről majd a következő hónapi műsorunkban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjánál látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A pontos idő 14 óra és 47 perc. Köszöntik Önöket
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a következő szűk negyed órában fogadjuk az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat, hiszen az Irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni, felajánlva
1: békéért, leópápánkért, püspökeinkért, papjainkért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, de felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi-lelki betegekért, szenvedélybetegekért, imádkozunk a magányosokért, egyedül élőkért, keresztény családokért, úton levőkért, fiatalokért, imádkozunk ma is hálával önkénteseinkért, munkatársainkért, támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységünket.
0: Hívhatnak a szokott módon 0259-420-555 vagy 0359-420-555. SMS-ben is lehetőség van megfogalmazott kéréseiket, szándékaikat elküldeni 0758-420-555-ös számra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva.

0: amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztunk meg önökkel. Rózsafűzért felajánlom párom egészségért, lába és karja gyógyulásáért, jó maga egészségért, Mária Rádió fennmaradásáért, halottaim lelki üdvéért és szeretteimért. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom kislányom helyzetének megoldásáért, biztonságérzetének visszanyeréséért, saját magam egészségéért, derüljön ki, miért szédülök, legyen meg a gyógymód. Köszönöm szépen, egy édesanyja írta. És telefonálunk van a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom az általános imaszándékokért, felajánlom a névnaposokért is, főleg Bajcsi Tiborért, Tibor atyáért és Kertész Tibor ékét a négyzeten, és felajánlom élő és elhagyott családtagjaimért, kiváltképpen a nagymamámért, aki Zsuzsanna nevet viselte, és minden nagyszülőmért dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik.
0: Rózsafűzért felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned.
1: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom férjem megtérésért és a lelki békéért, valamint a gonosz távozásáért. Köszönöm.
0: Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak megoldásáért, fia munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot szeretettel.
1: Rózsafűzért felajánlom egy kibékülésért, önökért, a Mária Rádió dolgozóiért, egy mindennapos hallgató.
0: Rózsafűzért önökkel imádkozom, és felajánlom fájdalmai menyhülésért, családi békéért, csíksomlyói segítő szűz, takarjon be védő palástjával, és közös halottainkért imádkozom.
1: És telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió. Halló, halló.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: A Szent Rózsafűzért fel szeretném ajánlani férjemért, akit a Jóisten júniusban magához szólított, hogy legyen irgalmas a lelkéhez, és bocsássa meg neki a bűneit, hogy nyugodjon békességben Jézus és Mária Szent nevében.
1: Úgy legyen.
2: Valamint fel szeretném ajánlani gyermekeimért, magamért, betegek vagyunk, hogy a Jóisten adjon nekünk testi-lelki megnyugvást, békességet, egészséget. A magányosokért, öregekért, betegekért, a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, alkalmas időjárásért, könyörül meg rajtunk a drága Úristen, és adjon egy kis esőt. Valamint felajánlom papi és szerzetesi hivatásokért, és az ifjúságért. Önöknek kívánok egy áldott szép délután, sok szeretettel. Babi voltam Tasnádról.
1: Köszönjük szépen, kedves Babi, mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Rózsafűzért felajánlom szenvedélybetegekért, valamint a gonosz távozásáért, Jézusom, bízom benned.
1: Rózsafűzért felajánlom elhunytjaimért, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében.
0: Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írt a szovátáról.
1: Rózsafűzért felajánlom az elhunyt hozzátartozóimért és családi békéért.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és rossz akaratú emberekért.
1: A harakosok kibéküléséért, nyugalmas, idősökért. Írta egy kedves hallgatónk. Következő üzenet pedig így hangzik, az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a családom békességéért, és telefonáló van a vonalban, hallgassuk meg, hogy őkért szeretne imádkozni, vagy imád kérni. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, dicsétessük a Jézus Krisztus! Mindörök
1: ilyen! Fel
2: szeretném ajánlni Zsolt atyáját, és a gyógyulásáért, és a Szent Györgyi papácsinkért, és a kis családunkért. Köszönjük szépen, dicsőt eszik,
1: mindörökké, amen. Együtt imádkozunk a Zsolt atya mielőbbi gyógyulásáért, és mindazokért, akik segítenek, hogy valóban bölcs döntéseket hozzanak. Rózsafüzért felajánlom a férjem lelke üdvéért, és hálából is imádkozom. Rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, gonosz távozásáért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával bennünket. Egy édesanyja írja, Székelyudvarhelyről felajánlok minden rózsafüzért, szentmisét lányomért, két fiamért, hogy a Jóisten adjon nekik erőt, egészséget, tudjanak dolgozni. Az én gyógyulásomért, testvéremért, Enikőért köszönöm. Jézusom, kérlek, hallgasd meg kérésemet. Felajánlom a napi imákat. Édesanyám egészségért, családunk élőtagjaiért, fiamnak jó barátokért, édesapám lelki üdvéért, Isten fizessen. Élőadásban van a kedves hallgató, köszöntjük szeretettel. Halló. A rádió készüléket a háttérben.
3: Halló.
1: Igen. Köszöntjük szeretettel. Jól halljuk Önt, élőadásban van.
3: Halló, mit értették a Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen.
3: Még fenn a damán.
1: Jó. Tessék mondani az ima szándékot.
3: Halló.
1: Igen, jól halljuk
3: az
1: Önt.
3: Az igazság rózsafüzét felszeretném ajánlni keresztleányom lelkeüdvéért, Balogh Kláráért, még a Budapesten halt meg a unokatestvérem Nagy Klára, az ő lelke üdvéért, a Jóisten adjon nekik csendes pihenést. Klárika a keresztleányom a Szentkirályi temetőben van, és az unokatestvérem Budapesten. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Fiam hite megerősödéséért, nehéz anyagi helyzete jórafordulásáért, egészségéért kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, írt egy édesanyám. Ezt is a mai összes rózsafüzért felajánlom magamért, a gyógyulásomért, egészségért, bűneim bocsánatáért, kapcsolatomért és halottaim lelke üdvéért.
4: És telefonáló van a vonalban, halló Mária Rádióm.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
5: Az Ízdolnaság rózsafüzérét Önökkel imádkozva felszeretném ajánlani az eddig kapott sok kegyelmekét, gyermekeimért, azok családjaik egészségét, testi-lelki gyógyulásomért, az unokám sikeres vizsgájáért, Mária Rádió minden dolgozójáért, további áldott szép napot. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy együtt imádkozhatunk.
1: Felajánlom egy fontos szándékért ezt a rózsafűzért. Isten fizesse.
4: Rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, világbékéért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelki üdvéért és egy fontos szándékra.
1: És telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket, és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzért felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden tagjáé, egészség, szeretet, békesség legyen a családba. Lelki testvéreim, mely köztük egy nagyon kedves lelki testvérünkért, aki az udvarhelyi kórházba várja a gyógyulását, nagy fájdalmai vannak. Isten áldását kérem rá, és mindenkire, minden beteg bajba jutott embertársami, Mária Rádió nagy családjáért, ellenségeinkért, világbékéért, és mindenkiért a nagyvilágba. Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott szép napot, jó egészséget kívánok, Isten áldását mindenki életére, családjára.
1: Köszönjük szépen, Berta mama, ha jó Isten áldása kísérje.
4: Rózsafüzért felajánlom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom, Isten fizessen.
0: Az összes elhangzó imád felajánlom családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, Önökkel imádkozom.
4: Mai szentmiséket és rózsafűzért fel szeretném ajánlani sógornőm gyógyulásáért, aki a kórházba fekszik áldott állapotban. Kérjük a szűzanyát, világosítsa meg látását és takarja be őt védő, oltalmazó palástjával. Hallgassa meg kérésünket, imáinkat, a jó Isten gyógyítson meg minden beteget.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe a délután folyamán. 5 órától lesz még lehetőség hívni, írni, addig is, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Az Irgalmasság rózsafüzérét az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk a jelenlévő önkéntesekkel, természetesen felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, nehéz helyzetben levőért, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
4: Gürgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
7: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus

0: egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mindenki a szeretetről beszél. A szeretet után kiárt. A szeretetről dalol. Vagy a szeretet után sír. Az emberek a szeretet nevében dolgoznak. Kínlódnak egy egész életen át. Ölelkeznek vagy harcolnak. Életet adnak vagy ölnek. Vajon az emberiség története nem egyetlen megrázó szeretet keresése, telve csodálatos sikerekkel és szörnyű kudarcokkal? Való igaz, hogy az ember szívében a legmélyebb vágy az, hogy szeressen, és hogy szeressék. Mert a szó teljes értelmében létének értelme a szeretet. Szeretetből teremtette őt Isten, és nem tud másképp kibontakozni csak a szeretetben. De számtalan félreértés van a szeretet körül. Ez a bűvös szó, melyet ónos untalan használnak, olyan magatartásokat takar, amelyek épp oly messze esnek egymástól, akár a fehér a feketétől, az élet a haláltól. Ha megkíséreljük eloszlatni ezeket a tévedéseket, a szeretetet abszolút voltában meghatározni és követelményeit feltárni, akkor megsegítjük az embereket, hogy a szeretet igazi útjára lépjenek. Még akkor is, ha csak az út végén hívogató eszményként tűnik is fel az, amelyet teljesen sohasem érünk el a Földön. Az emberek éhsége rettenetes. Minden évben milliókat pusztít el. A szeretet éhség még öldöklőbb. Szétrombolja az embert és az emberiséget. Igen, gyakran az ember nem tud szeretni. Azt hiszi, hogy szeret, pedig csak önmagát szereti. A hosszú úton, amely a szeretethez vezet, sokan megállnak. A szeretet déli bábja által félrevezetve. Ha könnyekig meghatódsz, valamilyen szenvedés láttán, ha nagyon erősen ver a szíved egy bizonyos személy társaságában, az nem szeretet, az csak egy érzelmi felindulás. Ha megkap valakinek a nyugodt ereje vagy bájossága, ha elbűvölten átengeded magad, az nem szeretet, hanem önmagad kiszolgáltatása. Ha elveszted a fejed egy nő szépsége láttán és bámulod, hogy gyönyörködj benne, ha valakinek az eszét nagyra becsülöd és keresed a vele való társalgás örömét, az nem szeretet, hanem csodálat. Ha minden erődből el akarsz nyerni egy tekintetet, egy becézést, ha mindenre kész vagy, csak hogy karjaidba vehesd és birtokolhasd a testét, az nem szeretet, hanem mohó vágyad, amely az érzékiségedből fakad. A szeretet nem azt jelenti, hogy a másik hatással van rád, nem a másik iránti érzelmi vonzódás, nem önmagunk átengedése a másiknak, nem a másik csodálata, nem a másik utáni vágyódás, nem a másik birtokba vételének az akarása. A szeretet lényegében önmagunk oda ajándékozása a másiknak. Szeretni nem ugyanaz, mint érezni. Ha azt várod, hogy érzelmeid indítsanak szeretetre, nagyon kevés embert fogsz szeretni a Földön. Ellenségeidet pedig egész bizonyosan nem. A szeretet nem ösztönös lépés, hanem az akaratod tudatos elhatározása, hogy a többiek felé menj és odaajándékozz magad nekik. Nagyon gyakran játszod a hüvelyk matyit, mindig megtalálod a visszaútat, az útat önmagadhoz. Vesz el önmagad számára.
ne gondolj önmagadra, és bizonyára szeretni fogsz. Az éhség arra késztet, hogy elmenj hazulról kenyeret vásárolni. Kinyitod az ablakot, hogy gyönyörködj a nap nyugtában. Barátod elé sietsz, akit az ablakból megláttál. Így a vágy, a csodálat, az érzelmi vonzódás elszakíthat önmagadtól, és odaadást várt ki belőled, de ez még nem szeretet. Az Úr eszközként adja ezeket, főleg a férfi és a nő kapcsolatában, hogy segítsen az önmagadról való elfeledkezésben, és a szeretethez vezessen. A szeretet útján a közlekedés egyirányú. Mindig belőled indul ki, hogy mások felé vezessen. Minden alkalommal, amikor egy személyt vagy dolgot önzően lefoglalsz, már nem szereted, mert már nem ajándékozod magad neki. Ellenkező irányba haladsz. Minden, amivel utadon találkozol, azt a célt szolgálja, hogy jobban szerethess. A táplálék, hogy fejlessze az életet, amelyet percről percre adnod kell, a motorod, hogy gyorsabban odajuss, ahol oda kell adnod magadat, ez a lemez, vagy film, vagy könyv, hogy gazdagítson, kikapcsoljon, és képessé tegyen nagyobb odaadásra, a tanulmányok, hogy az ismeret szerzésben segítsenek és előkészítsenek a mások tökéletesebb szolgálatára, a munkád, hogy a te erőfeszítésed is hozzájáruljon a világ építéséhez, a barát, hogy magatokat egymásnak adjátok, és így gazdagodva többieknek, a hitves,

szerte foszlik ujjaik között. Azért szedsz virágot, hogy csokorba köst. Azért kötsz csokrot, hogy a kedvesnek ajándékozd. Mert a virág nem azért van, hogy elhervadjon kezeid között, hanem hogy örömet szerezzen és gyümölcsöt hozzon. Ha virágot szedsz és nincs bátorságod elajándékozni, folytasd utadat. Így az életben is, ha képtelen vagy elhaladni egy tárgy, egy személy mellett annélkül, hogy csak magadnak meg ne kaparintanád, folytasd utadat. Hogy szeretni tudj, képesnek kell lenned az önmegtagadásra. Az önmegtagadás csak akkor lesz gyümölcsöző, ha önként felajánlott áldozatban teljesedik ki. Vizsgáld gyakran felül szereteted valódiságát és tisztaságát. Ne csak úgy, hogy egyszerűen felteszed a kérdést, hogy vajon szeretek-e. Kérdezd meg önmagadtól, vajon megtagadom-e magamat, vajon elfeledkezem-e önmagamról, vajon odaadom-e magamat. Ne ringatózz a szeretet illúziójában azzal, hogy tárgyakat, pénzt, készszorítást, csókot adsz, sőt, talán egy keveset idődből, tevékenységet bír, annélkül, hogy önmagadat adnád. A szeretet elsősorban nem valaminek, hanem valakinek az oda ajándékozása. Szeretni fogsz, ha önmagadat adod, és ha teljesen beleadod magad ajándékaidba, még a kifejezetten anyagi jellegűekbe is. Miért füttyentesz a kutyádnak, ha meg van kötve, nem tud hozzád futni? Miért mondod, odaadom magam, ha tárgyak, személyek vagy, önmaga rabja vagy, önmagad rabja vagy? Ha ragaszkodsz töltőtollathoz, szerszámaidhoz, könyveidhez, ügyeidhez vagy művethez, tevékenységedhez vagy kényelmethez, kedvteléseidhez, kapcsolataidhoz, barátaidhoz, de önmagukért nem fogsz tudni ajándékozni, akkor nem tudod magadat oda ajándékozni. Ha kötve vagy, akkor, hogy szeretni tudj, el kell oldoznod magadat. Az eloldozottság nem jelent közömbösséget, ellenkezőleg megbecsülést, csodálatot, értékelést, olyan fokú szeretetet, hogy ne akarj gyűjteni, szerezni, és akár csak egy percig is úgy élni, hogy mások számára ne kamatoztasd kincseidet.

A valódi szeretet szabaddá tesz, mert megszabadít a dolgoktól és önmagunktól. Az fog a legjobban szeretni, aki a leginkább odaajándékozza magát. Ha mindvégig akarsz szeretni, késznek kell lenned arra, hogy odaadd egész életedet, hogy meghalj önmagad számára a többiekért, a másikért. Ha azt hiszed, hogy könnyű szeretni, csalódol. Minden szeretet, ha valódi, egy nap keresztet hoz majd neked. Mert a bűnbeesés óta nehéz megfeledkezni önmagunkról, nehéz meghalni a magunk számára. A bűnbeesés óta szeretni annyi, mint késznek lenni arra, hogy keresztre feszítsük önmagunkat másokért. Ha kapni akarsz, nem fogsz elérni semmit. Adnod kell. Ha úgy adsz, hogy azt gondolod, így én is kapok majd, nem fogsz elnyerni semmit. Ellenszolgáltatás nélkül kell adnod. Ha becsületesen adsz, anélkül, hogy várnál érte valamit, mindent megkapsz. A legnehezebb a szeretetben a kockázat, a sötétbe ugrás, a lépés a halálba. Azért, hogy elérjük az életet. Éppen ezért gyakran meghátrálsz a valódi szeretet elől. Habozol, mert becsapott és félrevezetett a hamis szeretetnek közvetlenül kínálkozó előnye. Attól félsz, hogy nem kapsz semmit, és megelégedsz egyelőleggel. Ha szeretsz, odaadod magad. Ha odaadod magad másoknak, gazdagodsz általuk. Így a szeretet a végtelen fölé növeli azt, aki szeret. Mert aki kész magáról teljesen lemondani, az fölfedezi a többi embert is, és egyesül az egész emberiséggel. A hamis szeretet, az önzés, az önmagunkba zárkózás mindig csalódást okoz. A személyiség elszegényedéséhez vezet, mert megakadályozza a kibontakozást. Ez halál. Az igazi szeretet mindig örömet nyújt, mert a személyiség kibontakozását és beteljesülését jelenti, életet hoz. Krisztus szeretett a legjobban, nem azért, mert a legtöbb érzelmi vonzódást tanúsította az emberek iránt, hanem mert ő adta a legtöbbet, a legtudatosabban, a legszabadabban, a legönzetlenebbül. Ha megszűntél adni, megszűntél szeretni. Ha megszűntél szeretni, megszűntél növekedni. Ha megszűntél növekedni, megszűntél tökéletesedni, megszűntél kibontakozni Istenben, mert szeretni annyi, mint Isten útjára lépni, vele kapcsolatot találni.

Él egy ember itt a földön, akit szeretned kellene, ám akarva vagy akaratlan, mégis harcolsz ellene. Él itt egy ember, akit ismersz, vagy úgy hiszed, hogy ismered, de oly sok mindent nem tudsz róla, hiába van mindig veled. Néha tiszteled, néha nagyra tartod, és nem vagy képes kiismerni, szíved ezért boldogtalan. Néha meglep, hogy mire képes, máskor bosszant, mert képtelen. Nem látja át saját világát, s mégis vonzza a végtelen. Kívülre néz, s belőre nem lát. Lelke még mindig kisgyerek. Másoknak hisz, milyennek látják, csak mások által ismered. Kezd el szeretni ezt az embert. Kezd el szeretni egyben önmagad. Ha elveszíted hited magadban, hidd el, hogy semmit sem marad. Tudnod kell azt, hogy különleges vagy. Nincs a világon más ilyen. Fedezd fel végre a lelked, s engedd, hogy boldoggá tegyen. Amen.

0: Biztosak vagyunk benne, hogy amint a szenvedéseinkben társaink vagytok, úgy a vigasztalásunkból is részesedni fogtok. Ez az egyik kedvenc idézetem a Szentírásból. Ez volt egyébként az esküvőnkön a motto, ami ugye azt az üzenetet hordozza, hogy közösségben éljük meg a szenvedéseinket, az élettragédiáinkat, életeseményeinket, és az örömeinket is mi mindvégig ezen a hosszú és küzdelmes úton, ami nagyon emberpróbáló időszak volt, ebben is közösségben, és úgy, mint a családdal, a keresztény testvéreinkkel és a kármelitákkal együtt hordtuk el ennek az örömeit és a fájdalmait egyaránt. Volt egy nagyon különleges éjszakánk ott bent a kórházban. Négyen voltunk a szobában, mind a négyen katolikusok voltak, és én kezdeményeztem, hogy imádkozzunk együtt, és ráadásul mind a négyen ágyban fekvőek voltunk, és együtt imádkoztunk, sőt, még megnyitottam egy online szentmisét, azt is együtt hallgattuk. Az csodálatos élmény volt az Úrral együtt.
1: Jézus szívéről nevezett Anna, világban élő kármelita gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagdéti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Új témakörbe kezdünk a mai alkalommal. Egy következő cikkely áll előttünk a Katolikus Egyház katekizmusában. Jézus Krisztus fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától. Az apostoli hitvallás állításait elemezzük. Folyamatos ez a téma tárgyalás. Most érkeztünk el a megtestesülés titkának az ismertetéséhez. Nézzük, hogy mire hívja fel figyelmünket a Katolikus Egyház katekizmusa. Isten fia emberré lett. Miért lett testé az ige? Kérdést fogalmaz meg a következő cím, és a 456. ponttal kezdődően 5 pont tárgyalásával tárja elénk a választ a katekizmus. A Nicea konstantinápolyi hitvallással válaszolunk, amelyben megvalljuk. Értünk emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. A válasz tehát itt szerepel a hosszabb hiszek egyben. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Ez a válasz arra a kérdésre, hogy miért lett testé az ige. Az ige testé lett, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen. És most bibliai idézetek kerülnek sorra válaszként. Elsőnek a János első levél 4:10. Isten szeretett minket, és elküldte fiát engesztelésül a bűneinkért. Majd egy másik idézet, az atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. És ugyancsak ebből a levélből egy következő idézet, ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Itt ugyanaz a gondolat szerepel, és azt járjuk körbe, hogy a mi üdvösségünkért, bűneink megbocsátásáért, az atyának a kiengesztelésért, a bűneink miatti engesztelésért jött a világra. Ő a mi megváltónk, szabadítónk, aki elveszi a világ bűneit, ő az Isten báránya, ahogyan keresztelő Szent János rámutatott Jézusra, amikor a mellette lévő tanítványoknak, a későbbi apostoloknak elmondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, tehát a bűn eltörlése, és eljött a mi üdvösségünkre, eljött a mi üdvözítésünkre, és ő így az ő a mi üdvözítőnk, ami más kifejezés, de mindig úgy szoktam értelmezni a megváltó, illetve a szabadító, vagy az üdvözítő kifejezést, hogy az egyik a múlt eltörlését jelenti, a megtisztítást, tehát amit az ember elkövetett, a múlt sebeit orvosolva eljött a megváltó, a mi szabadítónk, hogy elvegye a bűneinket. Ez a megtisztulás állapotára vezet minket, de ott a jövő, és a jövő irányában beszélünk az üdvözítőről, meg az üdvösségről, mert az üdvösség egy jövőbeni ajándék. Az Úrnak az ígérete, az ő szeretetének az ajándéka, hogy mi üdvözülhetünk, eljuthatunk az örök életre, a mennyországba, az örök boldogságra. És ezért Jézus, aki megtisztít a bűneinktől, ha mi is akarjuk és bűnbánatot tartunk, akkor elveszett az üdvösségre, vagyis ő a mi üdvözítőnk. Egy hosszabb idézet kerül sorra. Nisszai Szent Gergely gondolataival. Orvosra volt szüksége természetünknek, mely betegségben sínylődött. Fölemelőre szorult az ember, aki elesett. Elevenítőre szorult az, aki kiesett az életből. A jóhoz visszavezetőre szorult az, aki elveszítette a jóban való részesedést. A világosság jelenlétére szorult az, akit sötétségbe zártak. Megváltót keresett a fogoly, támaszt a megbilincselt, szabadítót az, akit a rabszolgasság igája görnyeztett. Vajon értéktelen és jelentéktelen dolgok-e ezek, melyek arra indították Istent, hogy leszálljon emberi természetünk meglátogatására, amikor az emberiség oly nyomorúságos és szerencsétlen állapotban volt. Milyen szép kifejezések. Orvos, fölemelő, elevenítő, jóhoz visszavezető, világosság, megváltó, vagyis szabadító. Hát ez legalább 6 vagy 7 olyan szerep, olyan csodálatos ajándék, amellyel bennünket a Messiás, az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia megajándékozott. Tehát itt egy nagyon gazdag válaszadással van lehetőségünk, hogy miért lett emberré az ige. És itt most azt a szóhasználatot találjuk, amelyet Szent János evangélista, a szeretett tanítvány, Szent János apostol az evangéliumának az előszavában, a prológusában fogalmaz meg ezekkel a szófordulatokkal. Az ige testé lett, hússá lett, sarx egeneto. Tehát az ember testé lett, vagyis az Isten testé lett, és ez az emberségünk felvételét jelenti, tehát az anyagvilággal találkozott. Magára vállalta Isten az általa teremtett anyagvilág és az általa teremtett ember sajátosságait, magára vette a bűnt, a rosszat kivéve, de az emberi gyengeséget, a szenvedést is magára vállalva, hogy éppen ezektől megszabadítson minket. Az ige testé lett, vagy hússá lett. Tehát itt ez a megtestesülés innen van, ez a carne is húst jelent, ugye a latin vagy az új latin nyelvekben. Inkarnáció, tehát megtestesülés, vagy meg húsosodás, hogyha nagyon akarjuk szóról-szóra. De hát itt a test a lényeges, inkarnáció. Inkarnátum est, megtestesült. Inkarnátus est, bocsánat. Mikor énekeljük ezt a csodálatos krédót latinul. Et incarnatus est, szóval ez benne van, de Spiritus Sancto, megtestesült a Szentlélek erejéből. Vagyis mit jelent ez, hogy így tudott szeretetből ajándéká lenni számunkra. Itt van tehát orvos, aki a beteg embert, vagyis a természetünk meggyengülését orvosolja. Aztán fölemelő, azért mert az ember elesett. Aztán elevenítő, mert kiestünk az életből. Jóhoz visszavezető, mert elveszítettük a jó irányt, a jóban való részesedést. És mivel a sötétséget választják az emberek nem kevés alkalommal és nem kis százalékban, rászorulunk a világosságra, a világ világosságára. Hát így, ilyen gazdag kínálattal és ilyen veretes megfogalmazással tárja elénk Nisszai Szent Gergely a megtestesülés titkát, hogy miért lett testé az ige, a nagy ível írt ige, azaz Isten igéje, a logosz, a második isteni személy, az ige testé lett. Az ige testé lett, hogy így mi megismerhessük Isten szeretetét. Megint az első János levelet idézi a katekizmus, a 4.9-et. Az Isten szeretete abban nyilvánult meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. És aztán ugyancsak János apostol írja le az evangéliumában 3.16-ban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Az előbb arról volt szó, hogy milyen hatása van a megtestesülésnek ránk nézve, az emberre, az emberi természetre. Hogyan hat a megtestesülés? Mit ajándékoz nekünk a megtestesült ige? Most pedig arra irányítja a figyelmet a katekizmus, hogy a miértre is keressük a választ, hogy miért ad nekünk ajándékot Isten? Miért küldt el a fiát a világba? Azért, mert szeret minket. És ezáltal mi megismerhetjük Isten szeretetét. Ezért lett testé az ige, hogy megismerhessük Isten szeretetét. Elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. És ahogy egyértelműen fogalmaz János evangéliuma, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. És most még egy csokorba szedve, a 459-es pontban sok-sok kis, rövid utalást, szentírási, evangéliumi idézetet találunk. Az ige testé lett, hogy a szentség példaképe legyen számunkra. Itt idézi a Máté 11.29-et, amikor Jézus azt mondja, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Ennél a pontnál nagyon fontos kitérnünk arra, hogy az emberség nekünk, embereknek, akik a tapasztalati világhoz kötődünk, meghatározó a saját emberségünk és testiségünk, testi állapotunk. Abba az irányba vezet minket, hogy ragaszkodjunk a láthatóhoz, hallhatóhoz, érzékelhetőhöz, a megragadhatóhoz, vagyis a tapasztalati világhoz és a tapasztalati megismeréshez. És egymásból is tudunk tapasztalatot szerezni, egymástól is tudunk tanulni, hatunk egymásra, mert közösségi teremtményei vagyunk Istennek, tehát egy embercsaládban élünk, és hatunk egymásra, magatartás mintákat tudunk átadni egymásnak, jó esetben a jó szülő jó példájával jól neveli a gyermekét, vagyis a gyermek, ha kedves és jó szülei vannak, és tudnak jó példát adni, akkor első körben és legközvetlenebbül a szüleitől kap magatartás mintát, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell élni, hogyan kell megoldani életünk dolgait, hogyan illik viselkedni. Tehát mi a jó? Jó is a jó megoldás. Az Úr Jézus ilyen alapon is vállalta az emberséget, hogy emberi magatartás mintát tudjon nekünk adni. És ezért bátran kijelentheti, és tolmácsolhatja a meghívását, hogy azt mondja, hogy tanuljatok tőlem. Gyertek hozzám, és tanuljatok tőlem. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. És aztán ezt a tanulást, a követést János evangélium a 14.6 szerint az Úr Jézus a hármas én vagyok kijelentésével is fölkinálja. Az én vagyok kijelentések János evangéliumában egyébként Jézusnak éppen az isteni mi voltára utalnak, de amit hozzáfűz az én vagyok kijelentéshez, amelyben ott ismétlődik, érezhető Jahve bemutatkozása Mózesnek az égő csipkebokorban, mikor azt mondja az Úr, hogy én vagyok, aki vagyok, vagy én vagyok, aki van, én vagyok az örök létező, aki mindöröktől vagyok, és mindörökké is leszek. És mindig, ahogy a zsidóság mondja, Istenről beszélve azt a szép kifejezést, hogy az örökké való. Tehát én vagyok. Ugyanakkor, amit hozzáfűz az én vagyok kijelentésekhez Jézus, azok pedig az emberségéhez tartozó dolgok és az emberi világhoz és a tapasztalathoz köthető kijelentések. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Tehát én vagyok az út, az igazság és az élet, így mondja János 14.6-ban az Úr Jézus, vagyis az út, amelyen az emberek járnak, és tudják, hogy ha valaki útra kell, akkor el akar valahova érni, célba akar érni, és követni kell az utat, meg az útjelzéseket ahhoz, hogy a célba eljuthasson. Aztán keressük az igazságot, mert az ember el akar igazodni az élet dolgaiban, a döntéseiben, szeretné a jó megoldást megtalálni. Hát Jézus az igazság, és hogyha ezen az úton járunk, és tudjuk, hogy most létezünk, de ez még nem a minden, mert mi örök életre vagyunk hivatottak, és nem csak erre a föld életre, akkor kövesd Jézust, mert ő meghív téged, és azt mondja, hogy én vagyok az élet, benne találjuk meg az életünket, és aztán majd persze majd fölkínálja egyéb anyagi megközelíthetőséggel, mint éppen a kenyér, meg a bor. Az eukarisztia ajándékában felkínálja magát, az élet kenyerét, aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él, az nem hal meg örökre, aki hisz benne, azt is hozzáteszi. Ahogyan Lázár feltámasztásakor Mártával beszélget az Úr Jézus. Nézzük meg tehát, hogy mi következik mindezekből. A követésre utal az atya hangja is, ahogy Szent Márk leírja az evangélium a 9. fejezete 7. versében. A színeváltozás hegyén maga az atya parancsolja meg. Őt hallgassátok. Tehát elmondja, hogy ez az én szeretett fiam, erről már beszéltünk az Isten fia cím tárgyalásánál egy korábbi alkalommal, és itt van, hogy őt hallgassátok. Aztán egy másik hasonlóság, a követésre utaló példa. Miért beszélünk ennyit a követésről? Miért beszélünk?

a barátjához hasonlít. Mert Jézus azt mondta, hogy nem hívlak többé szolgának titeket, hanem a barátaimnak nevezlek benneteket. Vagyis madarat tolláról, embert a barátjáról, mi Jézus barátaiként Jézusra akarunk hasonlítani. És erre itt van egy újabb hasonlóságra utaló felhívás, János evangéliuma 15-12. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ez a szeretet megköveteli, hogy az ő nyomában járva odaadjuk önmagunkat. Tehát ez is meghatározó idézet. Az ige testélet tehát, hogy a szentség példaképe legyen számunkra. Így foglalja össze ezt a szép számú bibliai evangéliumi idézetet, a katekizmus, amiket itt felsoroltunk. Mindegyikben fel kell tehát ismernünk a hasonlóság lehetőségét, a követhetőség lehetőségét. És térjünk át a 460. pontra, és ezzel mintegy megismerhettük a mai találkozásunk ismeretanyagát, a katekizmus 456-tól a 460. terjedő szakaszát, ezt az öt pontot, amely választad arra a kérdésre, hogy miért lett testé az ige. Most jön a 460-as pont, a második Péter levél 1-4 idézésével. Az ige testé lett, hogy bennünket az isteni természet részeseivé tegyen. Isten igéje azért ember, és aki Isten fia, azért lett az ember fiává, hogy az ember Isten igéjével egyesülve, és a gyermekké fogadást fölfogva, Isten fiává legyen. Ez a szép mondat, gondolat Szent Iréneusztól származik, aki az eretnekek ellen írt művében szintén választad arra, hogy miért lett testé az ige. És aztán egy másik idézet Szent Atanásztól, a megtestesülésről szóló gondolataiból. Szent Atanászt idézzük tehát, ő azért lett emberré, hogy mi istenekké váljunk. És aztán végül Aquinói Szent Tamástól is kapunk egy idézetet. Ő azért lett Isten egyszülött fia. Ugye az a kérdés, hogy miért lett emberi? Isten egyszülött fia, mert istenségének részessévé akart tenni minket, magára vette természetünket, hogy emberré lévén az embereket istenekké tegye. Tehát kaptunk idézetet Szent Iréneusztól Adversus Hereses, vagyis az eretnekek elleni művéből, Szent Atanásztól, De Incarnatione, a megtestesülésről, és Aquinói Szent Tamás egyik művéből, amely erről szól, hogy istenivé legyünk, vagy istenekké legyünk. Még egy nagyon fontos gondolat, amit itt meg kell beszélnünk, az éppen arról szól, hogy először is megértettük ebben az öt pontban azt, az volt az első gondolatkör, hogy milyen ajándékokat adott nekünk a megtestesült ige. Miért szorultunk rá mi emberek arra, hogy ilyen ajándékokat kapjunk. Tehát erre a miértre adott választ a katekizmus, amikor a csodálatos nisszai Szent Gergelytől származó idézettel felsorolta számunkra azt, hogy orvosra volt szükségünk, mert betegek lettünk az emberi természetünkben. Fölemelőre szorult az ember, mert elesett, jóhoz visszavezetőre, mert elhagytuk a jót, világosságra, mert sötétséget választottunk, megváltót, mert foglyok lettünk, és a megbilincselt rabszolgát ki kell

0: szabadítani. Tehát ezek az ajándékok, a megtestesülés ajándékai. A következő gondolatmenet az volt, hogy ráérezzünk a háttér okra, hogy miért lett emberré testé az Isten, az ige, azért, hogy a szeretetét megismerhessük. Isten szeretetének a jele. Ez a második volt. A harmadik témakör az volt, hogy a követhető példát tanuljuk meg az igétől, aki meghív a követésére a hasonlóság alapján. Tanuljatok tőlem, úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Aztán az atya felszólítása Jézus felé, hogy őt hallgassátok. Tehát ez a következmény, ez a feladat, ami az embert érinti. Minket akar ösztönözni, minket akar serkenteni az ige arra, hogy hasonlóak legyünk hozzá, hasonlóságuk által kövessük őt, mert emberi példát tud adni, emberi magatartás mintát tud felkínálni. És itt van ez a negyedik, amit most összefoglalóan el kell mondanunk még záró gondolatként, hogy azért lett az ige testé, hogy mi emberek istenivé legyünk, kisbetűvel írva istenekké legyünk, csak ezt még azért jobban meg kell értenünk, nehogy félreértsük, hogy mi nem Isten helyébe lépünk, mert az a gőg, az az ember lázadása, mi nem Isten helyébe lépünk, hanem Isten névé leszünk, Istennek az örökké valóságában részesülhetünk, a szeretetében, a világosságában, az örömében, a szeretet egységében, teljességében. Tehát az ember örök életre hivatott, és ezért ezek az idézetek, amelyeket most hallottunk, arra utalnak, hogy mi emberek az isteni természet részeseivé lehetünk, Isten fogadott fiaivá lehetünk. Végig tárgyaltuk tehát ezt a pontot, választottunk a kérdésre, miért lett testé az ige. Köszönöm a figyelmeteket, a mai műsoridőnk lejárt, de várjuk, hogy folytassuk a megtestesülést témakörét, és újra gazdagodhassunk ismeretekben és Isten szeretetben. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra a felnőtt katekézisünk végén. Legyen velünk az Úr, így kérem az áldást jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
2: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
3: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
4: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is, egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa urangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli urangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mintsem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio, sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányos spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalták meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda tehát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mintsem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
1: Tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek és mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra e provoca enormi sofferenze.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigena zarándok után érkeztek Szienából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szent Atya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztül nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római védtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani!
0: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa. For you I'd wait till
2: kingdom come. Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa a videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államokbeli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretetközösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk, boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagy lelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagy lelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
0: XIV. Leo pápa szeptember 7-én a Genazzano-i Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leo pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leo pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leo pápa visszatért át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbéri birtoka volt, ahol most a Jó Tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században Ágoston rendi szerzetesekre bízták. Leo pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után, magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldog asszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az egyház által rám bízott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyen Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágoston rendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvéje pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyjak egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az ágostadendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám Ágoston rendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diákként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án 14. Leó pápa, mielőtt a Szentpéter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor Ágoston rendi szerzetesek egy kisebb kolostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi ágostorrendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdió mikrofonjától, Vidikán Lokodi Tündét hallják. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje, várom hívásaikat a 0259 420 555, valamint 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. SMS-t is küldhetnek a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy a honlapunkon keresztül www.mariaradio.ro címre kattintva az ima szándék gombra kattintva elküldhetik, leírhatják kéréseiket. A mai napon imádkozunk természetesen a Mária Rádió nagy családjáért világszerte, különösen ezen belül az Erdélyi Mária Rádióért, munkatársakért, önkéntesekért, támogatókért, minden kedves hallgatóért. Assisi Szent Klára napján kérjük Szent Klárának a közben járását. Imádkozzunk a Klarisszákért, a Ferencesekért, kérjük Szent Klára közbenjárását a betegjeinkért. Idehozzuk mindazokat, akik szükségben szenvednek, azokat, akik egyedül vannak, magányosak, reményt vesztettek. Idehozzuk a családokat, gyermekeikkel, fiataljaikkal, időseikkel együtt, mindazokat, akik a nyári szünetben talán éppen a vakációt ünneplik, nyaralnak vagy utaznak, azokat is, akik otthon vannak, mert nem tehetik meg, hogy elmenjenek. Imádkozzunk azokért, akik ismét vizsgáznak, hiszen most zajlik a pótérettségi. Kérjük a Jóisten áldását a fiataljainkra, és imádkozzunk ma is a békéért, kérve a szűzanya közbenjárását, hogy mozdítsa elő a békét a mi szívünkben, a mi környezetünkben és az egész világon. Imádkozunk a Szentatyáért, a papokért, különösképpen kérjük a Jóisten segítségét és gyógyítását Ijé Zsolt atyáért. Imádkozunk a haldoklókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és elhunyt szeretteinkért egyaránt. Egy üzenet érkezett, imád szeretnék kérni anyósom sikeres műtétjéért és műtét utáni gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. A honlapra is érkezett néhány imakérés. Kati írja, az eheti rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom Tompos Borbála gyógyulásáért. Szaniszlóról írt egy édesanya, hálás szívvel fordulok hozzá, drága jó Istenem, kérlek áld meg és oltalmaz gyermekeimet és egész családomat, adj nekünk jó egészséget, békességet, szeretetet és erőt a mindennapokhoz, kérlek segíts a közelgő vizsgámban, adj nekem nyugalmat, bölcsességet, tiszta gondolatokat és kitartást, hogy sikerrel vehessem az akadályokat. Hálát adok neked mindazért a jóért és kegyelemért, amellyel eddig megajándékoztál bennünket. Kérlek ezután is vezesd és óvd családunkat és tartsd rajtunk oltalmazó kezedet. Szeretettel kérlek, édesanyám lelki üdvéért, és fogadd őt irgalmadba, adj neki örök nyugodalmat és mennyei békességet. Mindezt a te szent akaratodra bízom, és hálás szívvel köszönöm, hogy mindig velünk vagy. Nagyon szép ima szándék, természetesen a hálánkat is mindig fontos, hogy idehozzuk a jó Isten elé. Külföldről írt egy hallgató, felajánlom a rózsafűzéreket és a szentmiséket hálából a kapott kegyelmekért, a férjemért és kapcsolatunkért. Szép vízről írt egy mindennapos hallgató, ezt a rózsafűzért felajánlom testvéremért, hogy ne romoljon.

0: Újabb SMS érkezik, rózsafűzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért egy mindennapos hallgató. Hálából ajánlom ezt a rózsafűzért, a mai napért, a sok kegyelemért és a Szentlélek kiáradásáért, valamint a szűzanyának a tiszteletére, valamint a papokért, családomért, a betegekért, egy állandó hallgató Erzsébet. Minden imád felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, hitetlenekért, elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, nyugodjanak békében, udvarhelyről írja egy önkéntes. Halló, tessék, itt a Mária Rádió. Halló, halló. Élő adásban van.
1: Kérdezték az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Tetszik-e hallani?
0: Igen, én hallom. Tessék mondani.
1: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét szeretném felajánlani. Hálából a kapott gyermekét ajánlom fel a boldogság szüzanya tiszteletére, az egészségem javulásáért, családomért, az ők egészségét és a bűneim bocsánatáért. És a világ köszönöm szépen. Dicsértessék a Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm én is, hogy hívott bennünket. Újabb üzenet érkezett gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanyja.

0: A honlapra is érkezett még egy imakérés Cegléd Bercelről. Marika írt nekünk: ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani egy bétai és egy gyimesi kismamáért, az ő kisbabájukért, akik a vásárhelyi kórházban vannak, az Úr irgalma, kegyelme legyen rajtuk, Isten fizesse. Halló, tessék, itt Hello. A Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntöm szeretettel.
1: Halló.
0: Halló, én hallom.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké
1: állom. Önökkel imádkozó, ezt a rózsaszűzért felajánlom, a kapott kegyelmekért, testi lelki nyugalmamért, jó orvosi eredményeként, utolévő családtagjaimért, egészségükért, három fontos ügyem, békés úton való megoldásáért. Isten fizesse, hogy önökkel imádkozhatok, közösségben reményében. Kérem a drága Jóisten, drága szűzanyámat, hogy segítsen meg, és önökkel imádkozva köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, én is köszönöm, hogy hívott bennünket, és hát ezeket a szándékokat is oda helyezzük a többi mellé. A mai rózsafűzér imát felajánljuk kedves önkéntesünk Tankó Csaba elhunyt édesapjáért, akit ma helyeztek örök nyugalomra. A Jóisten adjon neki örök boldogságot, és az örök fénye, világosság fényeskedjék neki, családjának pedig vigasztalódást. Újabb SMS-ek érkeztek, önökkel imádkozva felajánlom az imád hálából Istennek mindenért, a jóért és a nehézségekért is, férjem és fiam megtéréséért, egészségéért, egész családom hitben való megerősödéséért, bízom benne, drága Jézusunk. Ér Mihály falváról írt egy kedves hallgató. A rózsafűzért felajánlom a családomért, az ifjúságért, hitük növekedéséért, a békéért, önökért, egy fontos szándékra, írt egy mindennapos hallgató, köszönjük szépen. Az eheti rózsafűzért felajánlom gyermekeim boldogulásáért, ima csoportunkért, megtartásáért. Emília kéri az imát, a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, kereszt gyermekeimért, Isten fizesse. Halló, tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom, az unokámért szombaton lesz az esküvőjük, és kérem a Jó Istentől sok-sok szerencsét az életükbe, és boldogságot is, boldog házassági életet kérek szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus is, köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Szeretettel hallgattuk meg, mindörökké amen. Én azt javaslom, hogy szerencse helyett inkább a Jóisten kegyelmét és oltalmát kérjük az ő életükre, és valóban legyen sok-sok boldog pillanatban részük. Újabb SMS érkezett, ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani az unokámért, írja egy névtelen hallgató. Örök hála és dicsőség imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, a gonosz távozon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. Köszönjük a szép üzenetet. Halló, tessék, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzét, a szemmiségét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, amit betetszett mondani, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, és az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, és a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért. S a család békességére, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a gonosz emberekért, hogy térjenek az Úr Jézushoz, a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindig itt vagyok, ha bejutok, ha nem vagyok, állandóan itt vagyok. A közös imának van ereje.
0: Így van.
3: Dicsértessék az Ág Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon köszönjük, hogy velünk van, és örülünk, hogy együtt imádkozhatunk a mai napon is. És természetesen ezekért a szándékokért is a honlapra is érkezett még egy üzenet. Csíkszeredából írt Arnold: a mai rózsafűzért szeretném felajánlani a munkahelyem kialakulásáért, anyagi dolgaim rendeződéséért, a sikeres kántorvizsgámért köszönöm. Hát kedves Arnold, nagyon sok sikert kívánunk, jó Isten legyen önnel. És kedves hallgatóink, lassan le is jár az ima szándékok fogadására szánt időnk. Hamarosan kapcsolom a Kovásznai Rózsafűzér ima csoportot, akik készen állnak arra, hogy önökkel, velünk együtt imádkozzunk az elhangzott és el nem hangzott szándékokért, imádkozzunk ő érettük is hálából, hogy velünk vannak és vállalták ezt a mai imát. Maradjanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai rózsafűzést a Kovásznai Rózsafűzés Társulat felajánlja Anyaszent Egyházunkért, papjainkért, a kispapokért felajánljuk, betegeinkért, a kovásznai hívekért, családokért, gyermekeinkért, Károly papbácsinkért és mindannyiunk egyéni szándékára. Felajánljuk Jézus szentséges szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve dicsőítésére és engesztelésére, és a szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentlélekben, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvérmondását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is meg.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlén Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: Várjál, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdett most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Dicsértesség és áldasség az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké, amen.
1: Első szentitok, a kérettünk vérrel verejtékezett. Verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vércsepjeim. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

szerelemmel teljes, az Úr van teled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az éhes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus ekkor, mivel eleget akar tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért Barabást. Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorodtad.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk meg a

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztat.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztat.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztat.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Dicsértessék és áldassék az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit éreztünk törissel megkoronáztak, fontak egy koronát törisekből, rátették a fejére, egy látszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet halt velőtte, így nyolták őt. Üdvözlégy, zsidók királya! Leköbdösték, elvették a nádat, és a fejét verték.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Mostól, amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te is sem megkoronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk terissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.

0: óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel, megkoronáztad.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te is semmit koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlőd Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, hívd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áll.

0: Amen. Negyedik szent titok, aki érettünk, a nehéz keresztet hordoztam. Akkor aztán kezükbe adta őt, hogy feszítsék meg. Azok átvették Jézust. Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az édes Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
2: Ötödik szentitok, akit érettünk, keresztre feszítettek. Amikor Jézus az etetet megizlelte, azt mondta, beteljesedett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az édes Jézus.

minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesített, az üdvösség tornya a bokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyja.

hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorú.

kezdve, tiéd most és örökre, tüsszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen. Most segíts meg!

0: éreztünk, Zsiksomjagi segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk,
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
1: amen.
0: Dicsétessék a Jézus Krisztus!
2: Köszönjük szépen a kovásznai imacsoportnak, hogy velünk voltak a mai délutánon, és együtt imádkoztuk a rózsafűzért. Jó Isten áldását kérjük az ő életükre, és mindenki életére. Maradjanak továbbra is velünk, hiszen hamarosan 18 órától szentmisét közvetítünk Felső Bányáról. Vidikán Lokodi Tündét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsértessék a Jézus Krisztust. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Felsőbányáról, a nagy boldogasszony plébánia templomról. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Veres Attila plébános, kántori szolgálatot ellátja Laurán Angella. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ma esti szent misénket Snakovszky Ferenc testvérünk lelküdvért, Adrián Vasile és a család elhontjai lelküdvért ajánljuk fel, Szent Klárát is tisztelve. A Klára név jelentése, a tiszta, a világos. Szent misénk elején, amikor most mi is lelkiismeretvizsgálatot tartunk, kérünk Istentől bocsánatot, amikor kifejezésmódunkban, szavainkban, gondolatainkban, cselekedeteinkben nem voltunk tiszták, nem voltunk világosak, és kérjük Szent Klárának is a közbenjárását, hogy az ő példája nyomán Isten és ember felé is tudjunk tisztán, világosan megnyilvánulni. Jó nom!
1: A mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy

0: titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Jutalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk, jóságos Istenünk, te az evangéliumi szegénység szeretetét oltotta a Szent Klára a szívébe, közben járására ad, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos szívű Jézust, és így eljussunk a színe látására a mennybe, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel,

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten minden hátránynak tartok. Értem, mindent elvetettem, s hogy szemétnek tekintenek, s hogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusban vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt is, feltámadásának erejét, de a szenvedésben, s vallaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekidülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amire Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amíg az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki értem elhagyja otthonát, testvérét, nővérét, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, száz annyit kap, és elnyeri majd az örökséget. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Vasárnap az erdőthegyi Szent Dónát kápolna búcsünnepén hagyomány szerint megáldásra került az új szőlő, és ennek a szertartásnak az eredete az előtte levő augusztus 6-ai Urunk színe változásának ünnepében található, annak értelmében, hogy a mi Urunk színe változása ma is tovább folytatódik az oltárainkon, a kenyér és a bor színe alatt. A mostani augusztusi, az igazi nyári időjárási körülmények a vallási áhítatunkba beleszövik sok helyen az imádkozást, a könyörgést az esőért. És a mai nap szentjének, Szent Klárának is van egy életepizódja, amely szerint Szent Ferenc, érezve az esti óra közeledését, úgy gondolta, hogy jobb neki, hogy véget vessen Szent Klárával folytatott lelki beszélgetésüknek, mert ő is társaival visszatérne már a kolostorba. De Szent Klára annyira feltöltődött Szent Ferenccel való beszélgetés közben, hogy csak szerette volna még, hogy folytathassák a gondolataik megosztását, és marasztalni kezdte Szent Ferencet. Ő azonban hajthatatlan maradt a béli szándékában, hogy igenis véget vessenek a lelki beszélgetésnek, mert rendtársaival elérkezettnek látta már az időt visszatérni a kolostorba. Szent Klára erre csendben, de erős áhítattal fohászkodni kezdett, és amikor úgy jött, hogy Szent Ferenc elinduljon a kedves nővére kolostorából, akkora égindulás, felhő szakadás kerekedett, hogy Szent Ferenc sehogy sem tudta kitenni lábát a Klarisszák kolostorából, és visszatérni kényszerült rendtársaival, maradtak még így tovább beszélgetni, az istenes élményeiket egymással, hogy megosszák. Lám Szent Klára fohászára megerett az ég, az eső, és ezzel marasztalásra bírta a szeretettől átitatott lelki beszélgetésre, hogy még ott tartsa Szent Ferencet, hogy az istenes, az épületes beszélgetést egymással folytathassák. Mert nem csak a föld szomjazza az esőt, hanem a lélekbe bizony nagy-nagy szárasság uralkodhat, és az asszály időszaka nem csak a földjeinket szenvedteti meg, vagy apasztja el a folyóinkat, hanem megfelelő táplálékot nélkülözően a lélek is asszályos időszakokat szenvedhet, elapadhat a léleknek is az éltető forrása. A kegyelmi élet, a vallásos élet gyakorlása, áhítatok tartása, zarándoklatok, épületes lelki beszélgetések egymással, a sokat emlegetett lelki társ megtalálása volt Szent Klára, Szent Ferencnek is a személyében, hogy egymásra találtak, mind-mind harmatot hoztak a lelkekbe, és terményekétő esőt hullattak a szárazságtól szenvedő lélekbe. Jézus is mondja, aki hisz bennem, annak bensőjéből élő vizek forrásai fakadnak fel. Mennyi minden jó, szép és igaz apadt el az emberi lelkekben is, és ezért lett oly lelketlen sivár napjainkra minden. A mély barátság, a lelki rokonság, Assisi Szent Ferenc és Szent Klára között is azt a lelki gyümölcsöt teremte meg, hogy egymás számára azt jelentették, hogy van valaki, aki megért engemet. Ebben a sivár, aszályos világban, ahol csak szenved a lélek a sok meg nem értés, a sok félreértés miatt, üdítő oázis az, amikor van valaki olyan a te életedben, akivel ezt érezheted. Ő megért engemet. Én mellette az lehetek, aki vagyok, mert ő engemet megért. Neki nem kell szüntelen magyarázkodás és száz fölül is megokolás, hogy mit, miért és hogyan. Oázis, hogy ő engem megért, az engemet körülvevő félreértés és meg nem értés hivatagában. És a megértettség, az elfogadottság érzését hozza el az ember léleknek, ami tovább visz előre az Isten ismeretben is, és az Isten szeretetben való gyarapodásra is. Embereknek az egymás megértése, egymás szeretete nem vesz el belőlünk Isten szeretetéből és ismeretéből, hanem elmélyíti a lelkünkben, amint Assisi Szent Ferenc és Szent Klára esete is mutatja ezt évszázadokra hirdetően. Férfiak és nők egyaránt vágyakoznak a megértésre, szülők és gyermekek, családtagok a lelkileg megértő társ után szomjaznak, és mint egy oázisra rá lelni vágynak a sok meg nem értés, a sok félreértés sivatagában. Sokszor ez nem sikerül, egyik vagy másik oldalról jövően, ám hittel kell élni, hogy bennünk is felfakadnak az éltető források, amelyekről Jézus beszél, amelyel a megértést, az elfogadást tudjuk nyújtani egymás számára, és növekedni tudunk Isten ismeretében és Isten szeretetében. Imádkozzunk a földjeinket öntöző és folyóvizeink medreit feltöltő esőért, ahogy épp úgy imádkozni kell, hogy a lelkekbe is hújjon az egymás megértése, elfogadása, ismerése és szeretése harmata, amire vágyunk. Tudjuk megadni éltetően egymásnak, ahogy az Assisi Szent Ferenc s Maunepel Szent Klára is megélte itt a földi zarándok úton, az örök életre is elvezetően. Amen. Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket, ami Urunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyzeted, jegyezted el önmagaddal, őrizd meg az mindörökké szentségedben és ártatlanságban. Aki szűzanyától születtél és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. Aki nekünk Szent Klára szüzet, a lángoló szeretet példaképül adtad, enged, hogy ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben. Aki gondját viselet hívő népednek, támasz közöttünk sok nagy lelkű férfit és nőt, akik osztalan szívvel szolgálnak téged és fáradoznak embertársaik javáért.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki nem sejtett órában érkezzel, add, hogy okos szűzek módjára virrasztjuk el lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsésével járjunk téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te kedveled a szüzességet, és megszenteled a hitvesek szeretetét, teljesíts kéréseinket, s adj egy házadnak hívásodat követő szüzeket, és törvényed szerint élő házastársakat, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Istenünk, te szent Klára lelkébe a régi ember helyében, a saját képedre kialakítottad az újat, add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot, Krisztus.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel, szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad a világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva, uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában, mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél mi nekünk, egyszülött fiadat, megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak, hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, hallára add önmagát, majd föltámadásával legyőzte a halált, és újjá teremtette az életet, s hogy ezután már ne csak önmagunknak éljünk, hanem annak értünk meghalt és föltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek, első ajándékul a szent lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelj meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, s ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőíts fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mind végig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva adta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.

0: áldozatra, mert te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szent Lélek által egy testbe összegyűjtve fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezz el meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked, elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Jenő püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg, Urunk, azokról a testvéreinkről is, akik Krisztus békében hunytak el, Ferenc testvérünkről, Vaszile testvérünkről és az elhunyt családtagokról, és minden megholtunkról, akiknek hitét egyedül te ismerted. Jóságos Atyánk, add meg mindnyájunknak is, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a mindig segítő boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, Szent Klárával, Páduai Szent Antallal és minden szenttel együtt elnyerjük a mennye örökséget a te országodban, s ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélek egységben minden tiszteleti dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk szavára és Isten tanításán fölbátorodva így imádkozom.

szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékos szerint békébe, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek is szívből egymással.

Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Szent Klára példájára téged minél jobban keressünk, s ebben a világban az új ember vonásait viseljük, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjünk békével.

Kedves hallgatók, Szent Micsét közvetítettünk Felsőbányáról, a Nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet bemutatott Veres Attila plébános, kántori szolgálatot ellátta Laurán Angella, a mikrofonnál Mayer Henriettát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Felsőbányát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Felsőbánya földrajzi fekvését tekintve Nagybányától körülbelül 9 kilométerre keletre, a Gutin-hegység lábánál az Azar-patak völgye mellett helyezkedik el, erdős, hegyvidéki környezetben, Máramaros megyében. A város egy hegyekkel övezett völgyben fekvő bányaváros, amelynek fekvése meghatározza a történelmét, éghajlatát és gazdaságát. A Nagybánya Gutin-hegység tengelyében való elhelyezkedése miatt mindig is fontos bányászati központ volt. A település bányászati központként jött létre, fejlődését az arany és ezüst ércben gazdag Gutin-hegység határozta meg. 1329-ben említik először Medius Mons néven, és már a középkorban szabad királyi bányavárosként működött, a századok során többször változott, mindig a bányászati jellegre utalva, 1888-1913 között kapta a Felsőbánya nevet. Felsőbánya több mint 700 éves múltra tekint vissza, története a középkori bányászatra, a királyi kiváltságokra, a száztelepesekre, valamint a Magyar Királyság és Erdély történelmi fordulataira épül. A város ma is őrzi középkori bányavárosi jellegét és sok történelmi emléket. 1333-1335 között a pápai tízegyjegyzék már működő plébániát említ külön papjával. Ez azt jelzi, hogy a város egyházi szervezete már ekkor kialakult, és a templom is a Mária tiszteletére volt felszentelve. 1452-ben Hunyadi János meglátogatta a várost, és annyira megtetszett neki a templom orgonája, hogy magával vitte. Cserébe a templomnak adományozta a bányajövedelmek tizedét. A templom és a plébánia jelentős királyi támogatást élvezett, ami megerősítette a katolikus közösséget. A reformáció hatására 1547-ben a templom és az úrbura a protestánsnok kezére került. Ez a korszak jelentős vallási átrendeződést hozott. 1690-ben a katolikusok visszaszerezték a templomot, első Lipót elrendelte, hogy az úrbura ismét a templomot illesse. A plébánia anyakönyvei 1719-től folyamatosak. A felsőbányai római katolikus magyar ajkú közösség 20%-a ma is aktív, körülbelül 1500-1600 főt számlálnak. A régi templom állapota leromlott, ezért az 1840-es években döntés született az újjáépítésről. A felsőbányai római katolikus templom 1847-58 között épült, Tischler Albin tervei alapján neoklasszikus stílusban. 1858-ban szentelte fel Nagy Boldogasszony tiszteletére. Máramaros, de egyben a Szatmári Egyházmegye legnagyobb katolikus temploma, illetve a környék egyik legfontosabb Mária zarándok helye, a bányavidék és a bányászok büszkesége. A bányászat mellett a fazekassággal is foglalkoztak, cégek voltak ezeknek a zászlóit, a templomban őrzik az 1852-es évekből, az 1886-os évekből pedig a bányász zászlókat. 1889-ből van másfél százados ősiséggel rendelkező textiliák és a mögötte felsorakozó itt élt elődeik generációiknak az érzületvilága. A templom a korábbi években is több felújításon ment keresztül, az 1830-as években annak is van egy emléktábla állítva, dr. Cumbel Lajos, aki megfogalmazza az egyházi bányász himnuszt, ami az egész térségben elterjed, és azóta is azt éneklik. Egy másik felújításra az 1980-as években kerül sor az akkori plébános Buchmiller István, akinek ugyancsak egy emléktáblát helyeztek el a templomban. Azonban az 1980-as évek végén egy nagy vihar megbontotta a tetőt, ami a hívekre és a művészi alkotásokra egyaránt veszélyes, de a komolyabb és költségesebb munka ezután következett, ami a katolikus közösség számára az utóbbi idők legnagyobb sikerét jelenti, hiszen hasonló méretű pozitív eredménynek már régen voltak szemtanúi a felsőbányai magyarok. 2020-ban indítva az új felújítási tervet, Veres Attila plébános idejében az országos helyreállítási terv Szent László út projektjének keretén belül 2,7 millió euróból sikerült kívülbelül felújítani a templomot, amely 2026-ban fejeződött be. 2026. május 30-án Schönberger Jenő a Szatmári Egyházmegye püspöke áldotta meg. Ez a templom a Mária tiszteletére van, és Mária oltalma alatt van az egész város is. A templom belső tere tágas, háromhajós hatást kelt, bár valójában egyhajós, oldalfülkékkel. Még látható a templomépítésnek idejéből fennmaradt falképek és díszítő elemek. A mennyezetén lévő hat falkép például a szűzanya életét mutatja be. A főoltár kép a templom leglátványosabb része, a 19. századi klasszicizáló festmény és a központi témája a nagyboldogasszony mennybe menetelét ábrázolja. Az akkori bécsi iskola két professzora, Franz Geiling és Karl Schalein műveiket szignálják az oltárképek, illetve a mennyezet freskói is az övék, a Mária életét mutatja be a legtöbb a többi szent tisztelete mellett. A tabernákulum felett aranyozott díszítés és angyali szobrok találhatók. A főoltár szerkezete magas, oszlopos, fehér arany színvilágú. A templom méretei is csodálatra méltóak, nem beszélve a bejáratnál lévő monumentális Szent István és Szent László szobrokkal. A templomban helyet kapott a Szent József, Szent Antal, Jézus szíve és a Szűz Mária mellékoltárok. A templomnak két tornya van, eléri a 60 méter magasságot, és a keresztek rajta a 2,5 méter magasságot, aranyozottak, szépen csillogóak, akármelyik napszakban a hitnek a fényét sugározzák az emberek szívében. A templom tornyán felújítódott az óraszerkezet is, automatizálva lett. A templom tornyában három harang hívja a híveket, a nagy harang a nagy boldogasszony tiszteletére van felszentelve. A két torony között van elhelyezve a Mária medál kereszt formában. A jelenlegi orgonája a 19. századi mechanikus, trakturás hangszer, amely a kóruson helyezkedik el, faburkolattal, aranyozott díszítéssel. A felsőbányai nagyboldogasszony templom a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Máramarosi főesperesség, Nagybányai esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepét a nagyboldogasszony ünnepi napján, augusztus 15-én tartják. Örökös szentségimádási nap, február 2. Urunk bemutatásának napján, azaz gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén tartják. A műsor a Felsőbányai Katolikus Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiadban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és újra felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élessze föl újra bennünk a reménység zarándokaiban a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió.

0: Nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa, és meghívottam Kinga, akit már megszoktak a Mária Rádió hallgatók. Önök a Kiutak a Szenvedélybetegségekből című adásunknak egy újabb műsorát hallgathatják. És ugye, amint ígértük, hogy visszatérünk, és tovább boncolgatjuk női függőségnek a rejtelmeit, a hátterét. És akkor arra gondoltam, hogy egy kicsit azt nézzük meg, hogyan is alakul ki a függőség, nem csak a nők esetében, de akár az övékében is. Mit mond a keresztény tanítás erről elsősorban? Keresztény tanítás szerint a függőség gyökere a bálvány imáda. Ez nem pogány szobrok imádását jelenti, hanem azt, hogy valamit vagy valakit Isten helyére emelünk az életünkben, és attól várjuk a vigaszt, a biztonságot, vagy az identitást, amit csak a Teremtő adhat meg. És ez megnyilvánulhat háromféleképpen: a szeretet és elismerés hiány, gyermekkori sebek, az elutasítottság vagy a bántalmazás olyan mély űrt hagynak, amelyet a lélek görcsösen megpróbál betölteni. Vagy a szégyen és a bűntudat spirálja. A hívőnő tudja, mit kellene tennie, de amikor elbukkik, a szégyen elszigeteli a gyülekezettől és Istentől. A magány fájdalmát pedig újra a függőséggel csillapítja. És a harmadik, a határok hiánya. Mit jelent ez? Sokan úgy gondolják, hogy keresztényként mindenkinek igent kell mondaniuk, és nem szabad határt szabniuk a kizsákmányolásnak. Ez egyenes út a társfüggőséghez viszont. Na és akkor nézzük meg, hogy mit mond a tudomány. A tudomány azt mondja, hogy a nők gyorsabban válnak függővé. Ez mit jelent? Tehát, hogy a női szervezet valóban általában kevesebb alkohol lebontó enzimet termel, és gyakran kisebb a női testvíz tartalma is. Emiatt ugyanannyi alkohol erősebben hat a nőkre. Ezért a függőség gyakran gyorsabban kialakul, mint a férfiaknál. De nézzük meg, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Hát pontosan ezek miatt gyakoribb a csendes alkoholizmust, ami azt jelenti, hogy sok nő titokban iszik, ezért a környezet sokáig nem veszi észre. Egyedül ivás otthon, csak egy pohár bor este, vagy az alkoholnak az elrejtése. Vagy erősebb kapcsolat a mentális problémákkal. Mit jelent ez? A női alkoholizmus gyakran összefügg bizonyos pszichés problémákkal, például depresszió, vagy szorongáshoz zavar, traumák, vagy bántalmazás, feldolgozás. Sok nő az alkoholt önkezelésként használja, hogy csökkentse az érzelmi fájdalmat. Az addiktológia szerint a női alkoholhasználati zavar mögött, amit nevezhetünk így is, gyakran különböző élethelyzetek és személyiségtípusok állnak. És ez négy jellezetes típust jelöl meg: a stresszoldó ivót, az érzelmi fájdalmat elnyomó, a társasági ivó, akiből majd függő válik, illetve a titkolt, rejtett alkoholistát. Mit jelent a stresszoldó ivó? Ő az, aki alkoholt használ arra, hogy csökkentse a feszültséget, sok stressz a munka vagy a család miatt, csak egy pohár a nap végén. Az alkohol a pihenéshez közel lesz. Idővel ez könnyen átcsúszhat függőségbe. És akkor azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi jut eszekbe ezeknek kapcsán, mi az, amihez tudnál inkább kapcsolódni?
1: Amivel úgy inkább azonosulni tudnék, hát egyértelműen én magamat így felsorolásodból, meg így az egész meghatározásból, azt hiszem én az érzelmi ivóhoz sorolnám. Tipikus, tehát hogy egyértelműen, tehát nálam egy ilyen krízis kiváltott a helyzet az, amiben azt éreztem, hogy ott valami átfordult. Tehát, hogy az az igazság, hogy a mai napig nem tudom meghatározni, hogy lényegében volt ennek az egésznek egy átmenete. Volt egy pont, ilyen, majd azt hiszem, ezt már többször is említettem, mai napig emlékszem, hogy melyek voltak azok a napok, amikor én pontosan tudom, hogy ott valami megváltozott. Tehát, hogy, és akkor is tudatában voltam, hogy itt most kicsúszott valami alólam, tehát itt most valahogy másképp iszok és reagálok az alkoholra, mint addig. És valahogy abban az állapotban voltam én, hogy azt éreztem, hogy amíg érzelmileg ez nem oldódik fel, addig maga az alkohol problémám sem fog megoldódni. Tehát volt valami ilyen attitűd bennem, nem tudom miért, és ez sokáig ki is tartott, de egyértelmű például az ilyen helyzetekben is, tehát hogyha érzelmileg csúsztál ki valamiből, segítség nélkül abból kijönni szinte lehetetlen.
0: És azt mondod, hogy felismártad, bocsáss meg, hogy azt felismártad, hogy érzelmi okok miatt van ez a megcsúszás, és hogy van az, hogy ilyenkor nem teszünk semmit, vagy...
1: Olyan érdekes, mert hogy aztán persze elkezdtem tenni, nem azonnal, de pár hónapon belül, tehát hogy nekem én igazából elindultam a segítő utakon támogatásért, tehát hogy én gyógyszeres kezelést is kaptam, terápiába is jártam, de egyszerűen még annyira őrült bennem az az állapot, hogy legalábbis az én esetemben ez volt, hogy nem. Nem tudtam mászni ki belőle, sehogy.
0: Uh-huh. Ez azért is van, már most egy kicsit én azért állítalak meg, mert azt érzem, mintha azt mondanád, hogy miután felismerted, vagy legalábbis közel jártál ahhoz, hogy felismerted, hogy neked az alkohol probléma, azonnal nem kezdtél elkezdeni semmit vele, de egy idő után mégis foglalkoztál vele, nekem ez valahogy úgy jött le, mintha nem lett volna elég. Tehát azok nem lettek volna elégségesek, hogy...
1: Mondok erre valamit, hogy érdekes, mert pont a napokban, tehát ugye az elmúlt egy hétben, tehát hogy rendszeresen előjött, és nagyon foglalkoztatott ez a gondolatmenet, nem jutottam még a végére, de szerintem egy csomó mindennek nem is lehet a végére jutni. Uh-huh. Tudod, mi foglalkoztatott mostanában? A belső gyermek.
0: Aha.
1: És hogy pontosan emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt van egy pszichológus ismerősöm, aki akkor azt mondta, hogy tehát, hogy mindig krízisekbe fogsz kerülni, amíg nem oldod meg a kicsi Kinga problémáját.
0: Uh-huh.
1: Tehát ő már rég ismer, úgyhogy tudja, uh-huh, hogy körülbelül uh-huh. a személyes életteremben mik a problémás területek. És volt egy ilyen kijelentése, és még ami úgy eszembe jutott, hogy ez is úgy 2 évvel, mert egyébként tudod, az az időszak egy picit homályban van azért.
0: Uh-huh.
1: És még volt akkoriban egy telefonbeszélgetésem, hogy valaki azt mondta, most mindegy, egy ismerős, hogy én most a felnőtt Kingával akarok beszélni.
0: Uh-huh.
1: És pontosan emlékszem arra az érzésre, pedig tehát nem voltam teljesen magamnál, de maga az érzés is az a belső válasz, ami akkor jött, hogy ő most nincs itt, és egy darabig nem is lesz itt. Érted, amit mondani akarok? Hogy olyan sokáig tartottam mondjuk elnyomva azt a belső másik részemet, mert úgy azért tudjuk mindannyian, hogy a belső gyermek az mindig élni fog uh-huh. bennünk. De én olyan sokáig tartottam elnyomás alatt, hogy kész. Tehát úgy tört elő bennem az ő maga sokféle fájdalmával, hogy nem, már nem engedett uh-huh. teret egyébnek. Tehát, hogy most dolgozgatom úgy ezzel, mert én egyébként nagyon sokat, éveket terápiáztam ezekkel a problémáimmal, és volt, hogy bizonyos állapotig eljutottunk, de mindig éreztem azt, hogy nem tudok valamiért érzelmileg eljutni odáig, hogy én a bennem élő kicsi Kingát megölelgessem, és azt mondjam, hogy veled vagyok.
0: Pedig szükség van rá.
1: Igen, de valahogy érzelmileg nem tudtam eljutni idáig. Hát uh-huh. csak, hogy mondjak szintén az mostani munkafolyamatom egy részéből még valamit. Például én úgy elfojtottam dolgokat mondjuk a gyerekkoromból, hogy tényleg most az elmúlt napokban is folyamatosan próbáltam azon dolgozni, hogy hívjak elő, mert hogy azokat tudod a legtisztábban előhívni, hogy például karácsonyi emlékeket. És az agy nagyon érdekesen működik. Nem tudok. Egyetlen egy kisgyerekkori karácsonyi emléket tudok előhívni, az hál' Istennek szép, és többre egyre sem emlékszem. Nem tudom előhívni. Tehát, hogy ezt most csak így zárójelbe azért tettem hozzá, hogy igen, tehát, hogy ebből is érződik, hogy én mennyire érzelmi alapon működtettem ezt az egészet, és hogy mennyire ezek a dolgok váltanak ki nálam. Mert egyébként munkában szakmailag stressz, tehát, hogy azzal nem... Persze érzem, hogy tud lenni, és sürgető körülmény, és a mai világ, és tehát, hogy főleg, hogy azért én nagyobb projektekkel azért már dolgoztam életem során, tehát, hogy azzal szerintem nincs akkora problémám. Uh-huh. Nem. Engem, én érzelmileg tudok bukni nagyot.
0: Igen, amit mondtál, és azonnal kigyúlt bennem is egy lámpa, hogy mondtad, hogy a belső gyermek gyógyítása, nekem is nagyon sokáig bajom volt ezzel. Képzeld el, hogy két nagyon fontos dolog történt, amióta nem találkoztunk. Két dolog jut eszembe erről. Az egyik az, hogy nemrég felhívott a kicsi lányom telefonon, és abban ő nem függő, de azért még mindig ugye a múlt kíséri, tehát hogy gyakorlatilag az én alkoholista múltam, és azt kérdezte tőlem, hogy apuci, mi történt másfél éves koromban? Mert, és érvekkel alátámasztotta, hogy valami van, és képzeld el, hogy megkaptunk. Tehát kiderült, hogy ott valami olyasmi történt, ami a későbbiekben kihatott az érzelmi életére, de ami ennél is fontosabb, és most érjek vissza önmagamhoz, hogy most az elmúlt héten voltam egy felkészítőn, mondhatnám így, tehát nem részletekben nem bocsájtkozok, egyházi körökben nyilván, és volt egy olyan ismereti foglalkozás. És a foglalkozás során többféle ilyen gyerekarcok, tehát gyerekfotók voltak kirakva, és abból kellett választani egyet. És hogy mit üzen az a kép? Uh-huh. És érdekes módon nekem bejött a 14 és a 15 éves életkor, 14 és 17 éves közötti életkor, nagyon élesen úgy bejött, és mindennel, ami akkoriban történt vele. Hát ez még a középiskolás éveim, amikor távol voltam a családtól, szülőktől, és feladat vége az volt, hogy írjunk egy pár gondolatot le magunknak, hogy mit üzennénk az akkori énünknek. Tehát, hogy nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy a belső gyermek gyógyítása. Gyakorlatilag ilyenkor is az történik. És hogyha ezt felismerjük, hogy a bennünk lévő gyermeknek szüksége van ölelésre, vagy akár egy jó szóra, vagy egy biztató szóra, akkor azt megtehetjük. És képzeld el, hogy spontán jöttek a gondolatok, tehát, hogy most pontosan nem tudom előidézni az egész gondolatsort, de hogy volt két szó a végén, amin elmosolyogtam, újraolvastam többször, és azt írtam oda, hogy büszke vagyok rád. Ezt üzentem magam. Tudod, ennek mekkora gyógyító rá tud lenni? Tehát annyira jól esett. Tehát jobban esett, mint hogyha bárki más mondta.
1: Igen, hát például nekem is ez annyira megfogalmazódott, hogy mert ugye tehát a szakirodalom is úgy tartja, hogy gondolom ti is ezt tanultátok, hogy a lényegében a belső gyermekünk adja az igazi örömérzetet, uh-huh. a kreativitást, uh-huh. tehát a derűt. Egy csomó olyan életélményt és kapaszkodót, amitől olyan vidámabb, életre valóbb az élet, uh-huh. hogy így fogalmazzam. És lényegében, de a düh és a harag is onnan uh-huh. tud igen. nagyon erősen jönni. De hogyha az egyiket elnyomod a másikat is. Tehát, uh-huh. hogyha a haragot uh-huh. el akarod nyomni, akkor az örömet is elnyomod uh-huh. egyúttal. Tehát, hogy én ezt lényegében tudtam korábban is, csak hát azt éreztem, hogy sehogy nem tudok kapcsolódni. És pont ennek apropóján, ugye az elmúlt héten, hogy mondom, hogy az utóbbi időben ezt foglalkoztatott, olyan spontán módon, hogy például egy bevásárló központban ott vagyok a sorok között, és egyszer csak olyan érzés jön elő, csak így felsóhajtok, hogy te jó ég, ezt milyen rég nem éreztem. És lényegében itt kezdődik el az a kapcsolódás, és akkor hogy azt hiszem, hogy újra megtanulok valahogy kapcsolódni, és a belső személyiségeimmel, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzam, de hogy ezek úgy, ha elkezdenek a helyükre rakódni, talán dr. Máté Gábor mondta, ő egy ilyen függőségekkel foglalkozó szakember is, nagyon jelentős írásai vannak, egyébként most épp a Sóvárgás démona a kezemben is van, nem most itt, hanem otthon, de hogy a traumák, ugye az, ami ő úgy gondolja, hogy a traumák állnak a 90%-ban legalább a függőségek mögött, és a trauma meg feloldódik, megoldódik, tehát hogy a traumával dolgozni kell. Igen. Tehát hogy ez pont olyan, mint ahogy abstinens életforma még nem jelent gyógyulást. Tehát, hogy valahol meg kell oldani a háttérben lévő problémákat is, és akkor a dolgok a helyükre kerülnek. Tehát, hogy azt hiszem, hogy például az én esetemben ez biztos, hogy így van. De mégis azt érzem, hogy kellett ennek legyen egy kifutási ideje, hogy olyan sokáig egyébként egy ilyen homályban, tehát hiába józanon is homályban voltam. Tehát ez olyan fura, de igen, mert hogy saját magamat zártam be, és a függőség ebben nem segített. A függőség által is csak bezártam magamat egy ilyen homályos létbe, amiben nehéz úgy szabadulni. Tehát muszáj dolgoznod magaddal.
0: Igen, nemrég kaptam én egy felkérést, ami meg is fog történni, egy meghívást egy Erdély rádióba, és ott pont azt a témát vetettem fel, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit a függőségnek, vagy a függőszemélyiségnek azzal az oldalával is dolgoznánk, hogy mit élnek meg a legbelül a szenvedélybetegek? Mit élnek meg a társak? Mert, és gyakorlatilag te erről beszélsz, mert körülöttünk lévők vagy értik, vagy nem értik, vagy elítélik, vagy elfogadják, vagy nem, vagy egyszerűen nem törődnek vele. Elmennek mellette. Tehát a függőség mellett. És kevesen tudják azt, hogy igazából egy szenvedélybeteg mit él meg. Tehát megkezdve attól, hogy rájön arra, hogy valami baj van, úgy, ahogy te fogalmaztál, hogy valami történik velem, attól fogva, hogy beindul az a bizonyos mókuskerék, hogy nem tudok szabadulni, és akkor ez ennek ugye a folyamata, meg hogy amikor elkezdődik az a belső küzdelem, hogy feladni ezt az életmódot, egy másik életmódot, tehát a józan életformát felölteni.
1: Igen, ez önmagában hogy, is olyan feszültség.
0: Igen, hogy ez mivel jár. És érdekes módon, hál' Istennek elfogadták az ajánlatomat, és hogy lesz szó erről is, ennek nagyon örültem. Több bombból kifolyólag, de hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, mert ugyancsak egy szakember mondta volt, hogy ez most így eszembe jutott spontán, hogy akkor erősödik fel a függőség, vagy akkor alakulhat ki függőség bárkinél, amikor elveszítjük a kapcsolatot a vala belső gyermekkel. Amikor megszűnik ez a kapcsolat. Amikor nincs viszonyítási alap, amikor nem tudom meghatározni azt, hogy mi volt velem, mi van most, és mi lesz velem tovább. Tehát, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye lehetséges háttér, ugye azt mondtad, hogy az érzelmi.
1: Igen, de látod, ez valószínű, igen, hogy mi nők azért sokkal inkább ebbe a kategóriába sorolódunk.
0: Igen.
1: Jó, most
0: igen,
1: nem mernék általánosítani, igen, de valamiért az a megérzésem.
0: Igen, lehetséges háttér, ugye lehet vallás, a magány,
1: de ez mind,
0: bántalmazás,
1: mind
0: gyász, igen, ugye? Tehát, hogy ezek azok, amik úgy, de nem csak nálatok, azt gondolom a férfiak esetében is, tehát, hogy én szoktam még mondani azt is, hogy a függők függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak, rokon lelkek. És van benne igazság, én azt gondolom, de ez a beszélgetés nyilván csak akkor lesz izgalmas, amikor ezt kibontsuk, és erre sajnos a következő alkalmunkra lesz szó. Úgyhogy bátorítsuk a rádióhallgatókat, hogy ne csak a mai alkalmunkat, hanem a következőre is szálljanak egy kis időt. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak. Kívánunk mindenkinek minden elképzelhető jót, Isten áldását és kegyelmét az életükre. Sajnos el kell búcsúznunk a mikrofonnál Kozma Ferencet és Kingát hallották. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Engedjék meg, hogy néhány szóban ismertessem rádiónk további programját. Hamarosan a gyermekeket várjuk, az esti mese következik itt a Mária Rádióban, azt követően pedig a Zsolozsma esti dicséretét végezzük, melynek végén Veres Judit Mária osztja meg velünk a nap gondolatát, minden napunk ajándék Istentől címmel. 20 órától György Balázs atya jelentkezik a Lélek ajándékai című műsorával, melyet a Provita Hominis követ Kovács Zita doktornő előadásában. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért, melyet a béke rózsafűzére és az ima hivatásokért követ. 21 óra 25 perctől az Élet dolgai című sorozatunk következő részét hallhatják Ferenc Emese és Karácson Tibor atya előadásában. 22 órától a Zsolozsma befejező imaóráját, a kompletóriumot végezzük, ezt követően egy tanúságtételt hallhatnak Budapestről, Jézus cselekszik címmel, majd Olasz Béla atya a Zarándok élete című műsorát hallhatják ismétlésben. 23 órától Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján, majd 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárul a mai műsorunk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott szép estét és jó rádiózást kívánva búcsúzom önöktől a nagyváradi stúdióból. Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este Fésűs Évának a Hinta című meséjét mondom el nektek. Egy napfényes tavaszi vasárnapon vidám gyermeklárma verte fel a körös körül erdő csendjét. Mókus néni aggodalmasan kukucskált ki az odújából. Kik ezek? Gyerekek, gyerekek, egy egész cserfes gyereksereg, jelentette a sarka. Írgum-burgum bosszankodott Mackó bácsi a barlangjában. Biztosan letaposnak minden virágot és leszednek minden szemmálát. Azután itt hagyják a szemetet a gyönyörű szép napfoltos tisztáson. Olyan mérges lett, hogy egész nap ki sem mozdult. Mókus néni pedig meghagyta gyerekeinek, hogy le ne merészkedjenek a fáról. Mindenki behúzódott a sűrűbe, úgy hallgatta a kiránduló gyerekek énekét. Mackó bácsi félelme azonban alaptalannak bizonyult. Ezek a gyerekek szerették az erdőt.

Nőtt és vigyáztak rá. Nem szórták szét a 10 óra is papírokat, magokat, almacsutkákat, nem tördelték le a zsenge ágakat, és nem véstek bele semmi zsebkéseikkel a fák törzsébe. Inkább körültáncolták a legvastagabbikat. Fára sem másztak, madárfészket rabolni, mert a madarakat is szerették. Szedtek málnát, de hagytak belőle másnak is, hiszen termett bőven a hegyoldalon. Kötöttek bokrétát, hogy hazavigyék, és örömet szerezzenek vele. No, és természetesen játszottak, énekeltek egész nap, sőt, mi több, egy cserfeágra hintát akasztottak. Ez volt csak a pompás mulatság. Fiúk, lányok sorban hintáztak rajta, és a cserfa titokban mosolygott a kérge alatt, amiért kinyújtott ákkarja ekkora megtiszteltetésben részesült. Igazán nem volt szép a széltől, hogy délután erre terelt egy nagy fekete felhőt. A fekete felhő tele volt esővel, csak úgy dagadt, és amint a körös körül erdő fölé érkezett, nem bírta tovább cipelni. Zucs. Leszakadt a zápor, és egy-kettőre véget vetett a vidám kirándulásnak. Sikongatva futott a kis csapat, összekapkodva labdát, hátizsákot, kis kosarat, hogy menedéket keressen az erdészházban. Vissza is se jöttek többi a tisztásra, mert az esőtől felázott az út, és még másnap is ezüst záporok szakadtak le a fákról. Valahányszor egy-egy madár vagy szellő mozdult alomban. A napfoltos tisztáson pici tócsatükörben nézegették magukat a virágok, füttyentette magát a cserfa tetején, de jó, milyen csuda jó. Mi a jó, te Rigó, kukucskáltak ki a szomszédból a mókus gyerekek. Az a jó, hogy a kirándulók itt felejtették a hintát. Újongott a Rigó, mert elképzelte, hogy most az erdélyi gyerekek is ugyanazon, ugyanolyan szépen, vidáman fognak hintázni, mint a tegnapi kispajtások. A cserfa kinyújtott ágán csak ugyan ott lógott a pompás játék. A mókus gyerekek egyszerűen ott termettek, és mind a hármon felkapaszkodtak rá. Eresz, Panni, én vagyok az idősebb, kiabált Mókus Péter. De én vagyok a lány, nyafogott a kisebbik mókus. A hinta az enyém, könyökölt közéjük Mókus Balázs, én értem ide legelsőnek. A hangoskodásra a csíkos vadmalacok is idejöttek. Azok is hárman voltak. Ez nem a ti hintátok, hanem a miénk. És ők is megpróbáltak felülni rá. Ebből még parázsabb veszekedés támadt. Közben a rókacsemeték is megérkeztek, és maguknak akárták az ingó, lengő, nagyszerű játékot. Tülekedtek, tolakodtak, egyik felmászott a hintára, a másik lehuppant róla, de újra kezdték a csimpászkodást, mert egyikük sem se akart engedni. A rókafiak még haraptak is. Fenn a fán a madarak izgatottan kezdtek tanakodni, hogy voltak éppen kit illet a hinta. Volt, aki a mókusoknak adott igazakat, a szajkú meg a rókákat biztatta. Végül Bocs Bandi, Mackó bácsi kövér fiacská is odacammogott, és most már ő is helyet kért a hintán. Úgy fészkelődött, tolakodott, hogy ráült az egyik kismalac farkára. Na hiszen volt visítás. Döntse már el végre valaki, hogy kié a hinta, szólt ki mérgesen az odujából Bagoly bácsi. Éjszakai műszakban dolgoztam, és nem tudok aludni. Ebben a pillanatban a cserfa ága nagyot roppant, és recs, letörött. Elbírta volna a hintát, ha mind csak egy gyerek hintázik rajta. Lesz a sok izgőmozgó, tülekedő, veszekedő, haszontalant, nem tudta tovább tartani. Potyogtak, mint szérázta fáról a bikmak, ágastul, hintástul, mindenestül, egymás hegyére, hátára. Konok fejükön nagyot koppant az ág, és mire magukhoz tértek, az egész erdő rajtuk nevetett. Igazad van, örök cserfa, mondta Bagoly bácsi, és elégedetten visszavújt szundikálni. Úgy kellett, kacagtak a pintyőkék, szajkók, szarkák, mindenféle madarak. Így a jó, civakodóknak egy való. Fütyölt a Rigó. Így bizony, súgta a cserfalombja. Ez az ágam már úgy is kezdett száradni, nem sajnálom, de legalább megleckésztettem ezeket a haszontalanokat. Porújártak szó nélkül hazasompolyogtak, titokban pedig alig várják, hogy egyszer újra gyerekek jöjjenek az erdőbe, és ott felejtsenek egy hintát. Mert akkor másképpen hintáznának. Egymás után, sorban, úgy, hogy mindenkinek öröme teljék benne. Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépen!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világteremtő Istene, földünk hatalmad vonta ki az zúgó tengerár alól, s így meg nem rendül soha már.
1: Sarjat fakaszt, sok jó növényt és viruló virágokat, gyümölcset hoz bőségesen, jó ízű táplálékot ad.
0: Tisztítsa égi kegyelem kiégett lelkünk sok sebét, hogy tetteit könnymossa meg, s törjön le átkos szenvedét.
1: Parancsaidhoz hű legyen, a rosszban része ne legyen, csak jóban lelje örömét, s ne lássa halál erejét.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek végasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Körülkarolja népét az Úr. Aki az Úrban bízik, akár a Sion hegy, megmarad örökre rendületlenül.
1: Jeruzsálemet hegye kövezik, így karolja körül népét az Úr. Most és mindörökké.
0: Nem maradhat a gonoszság uralma az igaz a örökségén. Nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét.
1: Tégy jót, Uram, a jókkal, és az igaz szívűekkel.
0: Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség Izraelnek!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Körülkarolja népét az Úr.
1: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Uram, szívemben nincs nagyra vágyás, szememben sincsen kérkedés.
0: Nem töröm magamat nagy dolgok után, sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.
1: Csak a békességre és a csendre intettem a lelkemet.
0: Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkemben nem úgy pihen.
1: Bízzál, Izrael, az Úrban, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratot hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk.
1: Szeressetek tettetés nélkül, írtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak.
0: Uram, igéd örökké megmarad.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Örökké való a te igazságod.
1: igéd örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hagydam megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Istenünk, rendelésedből a remény élteti népedet. Kiáltsuk ezért hangos örömmel, te vagy, Urunk, néped reménysége.
1: Hálát adunk neked, Urunk, mert Krisztusban végtelen gazdagok lettünk, minden igében és minden tudásban.
0: Te vagy, Urunk, néped reménysége. Istenünk, kezedben van a hatalmasok szíve. Bölcsességed irányítsa az államok vezetőit a kormányzásban, hogy a te forrásaidból merítsék elgondolásaikat, és tetszésed szerint munkálkodjanak. Te vagy, Urunk, néped reménysége.
1: Te adod meg a művészeknek, hogy tehetségükkel fényes ragyogásodat tükrözzék. Munkájuk által sugározza világra reményt és örömet.
0: Te vagy, Urunk, néped reménysége. Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amilyent el tudunk viselni. Erősítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket. Te vagy, Urunk, néped reménysége.
1: Fiad által megígérted az embereknek, hogy az utolsó napon életre támadnak. Ne feledkezzél meg azokról, akik már kiköltöztek a testből.
0: Te vagy, Urunk, néped reménysége. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Jóságos Istenünk, te az evangéliumi szegénység szeretetét oltattad Szent Klára szívébe. Közbenjárására ad, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Testünk nincs bronzból, ellenálló képességünk sincs gránitból. Életed az Úr dicsérete legyen, a lelki holdolatot add meg az Úrnak, és áldozatodat fűszerezze mindig az okosság sója. Mondta Assisi Szent Klára.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a Mária Rádió a kedves hallgatókkal a Lélek ajándéka című műsort hallják. A Lélek ajándéka a Szentlélek különleges ajándékai a Egyházának, ahol meg lehet tapasztalni a Szentlélek közelségét, mennyi, hogyha szeretetét, az Úr Jézus különleges jelenlétét, és ezek a nagylelki családok gyönyörűen vezetik, viszik, segítik a keresztényeket, hogy közösségben éljék meg a keresztény életüket, és nagyon sok személynek sugározzák tovább Isten különleges szeretetét. Kedves Mária Rádió hallgatók, én az utóbbi időben egy nagy sorozatba kezdtem, mert pünkösd után a Szentatya beszélt a karizmatikus mozgalom nagy-nagy családjához, mindjárt ismertetem ezt, és a káris, ez egy ilyen gyűjtő fogalom, nagyon sok lelkiségű mozgalmat tömörít, karizmatikus mozgalmakat, olyanokat, amelyeket az egyház elismert, rátette a pecsétjét, és hát ebben a nagy gyűjteményben sok mozgalom van, én már többről beszéltem, és szeretnék egy nagy-nagy általános képet nyújtani a kedves hallgatóknak, hogy mi is ez. Hát kedves hallgatók, a káriszt, ez a karizmatikus, katolikus megújulás nemzetközi szolgálata. Ferenc pápa kifejezett kérésére hozták létre, hogy egységes szolgáltatást nyújtson a karizmatikus megújulásnak. Emiatt a Szentatya felkérte a nemzetközi katolikus karizmatikus megújulási szolgálatok és a karizmatikus szövetségi közösségek és a katolikus testvériség vezető, na itt aztán volt három nagy megnevezés, kedves hallgatók. A két olyan testületet, amely akkoriban a karizmatikus megújulás kegyelmi áramlatát szolgálták és létrehozták ezt a káris csodálatos szervezetet, és ebben elkísérte őket a laikus pápai tanácsa, később a laikusok család és életikasztériuma. Tehát egy vatikáni minisztérium. Ez nagyon hivatalossá teszi az egészet, hisz valami olyan valóságról van szó, amit a Szentlélek hozott létre, és az egyház rátette a pecsétjét. Tehát itt több mozgalom is jelen van ebben a nagy közösségben. Én már beszéltem az Emmanuel közösségről, kedves Mária Rádió hallgatók, ez egy csodálatos, hatalmas közösség bizonyára. Akik rendszeresen hallgatják a műsoraimat, rácsodálkoztak arra, hogy milyen hatalmas mozgalom az Emmanuel közösség. Aztán szó volt a Shalom közösségről, ez is egy nagy-nagy mozgalom, katolikus egyház berkeiben, karizmatikus útat építenek. Aztán én szóltam a föltámadt Úr közösségéről, ez is egy csodálatos ajándék a Szentléleknek. Aztán szólt a Jézus jut, a fiatalok Jézusban közösségről. Hú, ez Indiából indult, ez hogy csodálatosak, ezekről mind szóltam, és szeretném folytatni majd a sort, de szeretnék úgymond engedelmet kérni, hogy ismertessem, hogy mit is mondott a Szentatya május 30-án a káris mozgalom tagjainak. Az eseményen több ezer világ és hívő pap szerzetes vett részt, a világ öt földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szentszég által jóvá hagyott, igen, bizony, létesített karizmatikus katolikus megújulás nemzetközi szolgálata szervezte. Tehát egy egészen hivatalos mindez 2026. május 30-án szombaton délelőtt zajlott le. Tehát hallgassuk meg a Szent Atya, mit mond ezeknek, mert ez irányadó az egész katolikus egyház számára. Tehát a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata, káris, ez az összesített neve, céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresség, előmozítás az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozítása, valamint a szegények, a legnagyobb testvéri lelki közösséget és szükséget szenvedők szolgálata. Na most akkor hallgassuk meg, kedves Mária Rádió hallgatók, 14. Leó pápának a beszédét, amikor itt részletezi, hogy miről is szól a katolikus karizmatikus mozgalom üzenete. Azt mondja a Szentlélek, hogy örömmel tölt el első találkozásom a katolikus karizmatikus megújulással, és örömmel köszöntelek mindnyájatokat, akik itt vagytok, továbbá azokat a közösségi csoportokat, ima és evangelizációs iskolákat, amelyeket képviseltek. Isten valóban számtalan ajándékkal áldotta meg a közösségeiteket, köztük a lelki életerő ajándékával. Köszöntöm a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálat Káris nemzeti és nemzetközi közösségen szolgálatainak vezetőit is, akik megszervezték ezt a találkozót. A katolikus karizmatikus megújulás számára a második vatikáni zsinatot követő évek a nagy kibontakozásnak és növekedésnek, valamint az egyház életébe való beilleszkedésnek és a szolgálati struktúrák megszilárdulásának időszakát jelentették. Kedves Mária rádió hallgatók, tehát olyan csodálatosan fejezi ki a Szent Atya, hogy ennek a nagy folyamatnak van egy kibontakozási része, aztán az egyház életéről beilleszkedésnek és a szolgálatnak. És ugye ez mindent megszilárdult. Na így folytatja a Szent Atya 14. Leó pápa, hogy tiszteletre méltó elődeim az egyház számára a nagy ajándéknak ismerték ezt a fejlődést. Szent 6. Pál pápa ugyanis kijelentette, hogy ebben a mindigább elvilágiasodó világban semmi sem szükségesebb, mint annak a lelki megújulásnak a tanúságtétele, amelyet a Szentlélek a legkülönbözőbb térségekben és közösségekben ébreszt. Ez 6. pápa, 6. Szent Pál pápa, 1975. május 19-én mondott el. Az evangelizáció mellett jellegzetes elkötelezettségeteket hangsúlyozva, Szent II. János Pál pápa ezt mondta. Maga a lélek indít benneteket, tanúságot tenni, majd hozzátette. Hogyan maradhatna néma és tétlen bárki, aki megizlelte Krisztus jóságát? Milyen szépen fejezi ki a Leó pápánk ezeket a szavakat, idézi Szent II. János Pál pápát. Krisztus, ami üdvözítünk, hogyan mulaszthatnánk-e az evangelizációt? Továbbra is adjanak tovább, és adjátok tovább az evangélium iránti buzgóságot azoknak, akik körülöttetek élnek. Ezt Szent II. János Pál pápa 1990. december 7-én mondott el. Aztán 16. Benedek pápa maga részéről az egyház számára nyújtott sajátos hozzájárulásotokról beszél, így fogalmazott: a katolikus karizmatikus megújulás közösségei egyik jellemzője és pozitívanása éppen az, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a karizmáknak, vagyis a Szentlélek ajándékainak, és az ő érdemük, hogy az egyházban ismét ráirányították a figyelmet ezek időszerűségére. Miként Szőnyeg Bíboros a mozgalom kezdetén úgy Ferenc pápa is gyakran beszélt rólatok, mint kegyelmi áramlatról, ami az egész egyházért van, nem csupán egyesekért. Összefoglalóan így írta le utatokat: evangelizáció, lelki ökumenizmus, a szegényekről és a rászorulókról való gondoskodás, valamint a peremre szorultak befogadása, majd hozzátette, és mindez az imádás talaján, a megújulás alapja Isten imádása. Igen, ilyen szépen adja nekünk tudtul, hogy mik voltak fontosak a Szent Atyáknak, és milyen öröm most lemondanom arról, lemorzsoltad már róla mindezeket, te igaz és legfőbb édességem. Ezt Szent Ágoston mondott. Ugyanígy a Szentlélek lehetővé tette számotokra, hogy megízleljétek Krisztus édességét, és ezt mind megtapasztaljátok. Én magam, mondja Leó pápa, szeretném előmozdítani a kölcsönös tiszteleten és közösségén és támogatáson alapuló kapcsolatot Szent Pétert széke és a karizmatikus, katolikus karizmatikus megújulás nagy családja között. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány alapvető eleméről beszélni a mozgalomnak. A lélekben való kerességről, a dicsőítő imáról, Isten igéjéről, a közösségről, a tevékeny szeretetről. Mindenek előtt a lélek való keresség, ez egy hatalmas valóság, Szentlélek különleges ajándéka, közös hitbeli utatok gyökerénél a Szentlélek személyes megtapasztalása áll, amely lehetővé tette, hogy a keresség kegyelme hatékonnyá váljon mindegyikötökben. És elvezessen benneteket Isten szeretetének világos felismerésére. Megtérés után Szent Ágostonnak is ugyanez a kegyelmi tapasztalata volt, első megtérése élménye, lángoló szavakkal ír erről, segítöm, megváltom, Krisztus Jézusom, milyen édes lett hamarjában nélkülöznöm a hóbortok édességét, és aminek elveszítésére annyira írtoztam, milyen öröm volt most tapasztalni a te csodálatos jelenlétedet. Ugyanígy a Szentlélek lehetővé tette számotokra, hogy megízleljétek Krisztus édességét, hiszen attól a pillanattól kezdve a ti életetek is megváltozott. Isten megszűnt puszta eszme lenni, és az atyaság valódi és végleges kifejeződésé vált. Kedves Mári Rádió hallgatók, a Charisról szeretnék néhány csodálatos dolgot elmondani. A Charis a karizmatikus mozgalomnak a gyűjtő szervezete, és Leo pápa májusban tartott gyönyörű előadását, beszédét ismertetem. A Szentlélek az ő lelke belső megbékélést hozott, békével töltötte, megszabadította a földi ragaszkodásoktól és a bűn nyomasztó terhétől. Egyúttal új megtapasztalást és magatartást is lehetővé tett, mert a mások és a jövő felé nyitottság, valamint a remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi sem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek ezen megtapasztalásából fakad az a mély vágy, hogy tanúi és hírnökei legyetek szeretetének, és elvigyétek vigasztalását azokhoz, akiket az értelmetlenség és a magány érzése nyomaszt. Tehát kedves Mária Rádió hallgatók, a karizmatikus mozgalom alappilléreiről szól Leo pápa. Én ismertettem a lélekben a kerességről elmondott csodálatos szavait. Azt mondja, hogy szeretne szólni a dicsőítő imáról is. A Szentléleknek ebből a magával ragadó megtapasztalásából új ima élet született. Tehát hallottuk a Szent Atya, hogy így fogalmazott, hogy meg lehet tapasztalni a Szentlélek különleges jelenlétét. Tehát ebből a magával ragadó tapasztalásból új ima élet született, ami megadta az új képességet, hogy spontán és őszinte módon lépjetek párbeszédbe Istennel, valamint új nyitottságot adott a dicsőítésre és az imádásra és háladásra. Az imádás és a dicsőítés, melyek oly jellegzetesek összejöveteleiteken, a keresztény imádság lényeg elemei, ti pedig az elmúlt években hozzájárultatok ahhoz, hogy ezeket újra felfedezzük, és ismét előtérbe kerüljenek. Igen, a Szent Atya beszél a következő pilléről, Isten igéje. A lélek megújult kiáradása, a Szentírással való első találkozása vezetett benneteket. A Szentlélek ihlette Isten kinyilatkoztatott igéjét, és ő az is, aki azt mindig élő és hatékonyát teszi az egyházban, megszólaltatva a hívők szívében, különösen pedig a liturgiában. A Szentírás ezért számotokra a lelki táplálék csodálatos forrásává vált, mely megvilágosít és megerősít. Ugyanakkor a megkülönböztetés forrásává is lett, amely eligazít mindennapi döntéseitekben, tartalmat ad a közös imának, lehetővé téve, hogy magának, Istennek az ihletett szavaival forduljatok az Úrhoz. Milyen csodálatosak ezek a kifejezések, kedves testvéreim, ahogy a Szent Atya a karizmatikus mozgalom alappilléreiről szól. Tehát eddig elhangzott a lélekben megkeresztelkedés, Isten igéje, és most következik a közösség. A Szentlélek a közösség forrása. 13. Leo pápa több dokumentumában is arra buzdította a katolikusokat, hogy minden évben imádkozzanak kilencedet a Szentlélekhez, mennybe menetelés pünkösd ünnepe között. Különösen a keresztények egységének szándékára azt mondja, hogy ti világosan értitek a felhívás jelentőségét, hiszen tapasztaltátok, hogy az egyház egysége a lélek gyümölcse, mert amint Szent Ágoston mondja, a Szentlélek az egyházban az Atya, Fiú és a felfoghatatlan közössége. Tehát a Szentlélek az Atya és a Fiú felfoghatatlan közösségre. A lélek teremti meg az összhangot a különféle karizmák és a karizmatikus megújulás összetevői között, valamint a többi keresztény felekezethez tartozó testvéreinkkel is. Ó, de szép ez, kedves Mária rádió hallgatók, azt mondja a Szent, hogy a lélek teremti meg az összhangot a különféle karizmák és a karizmatikus megújulás összetevői között, valamint a keresztény felekezethez tartozó testvéreinkkel is. És végül azt mondja a Szent Atya, hogy a tevékeny szeretetről is szeretnék beszélni, és így fogalmaz, Szent Ágoston azt írta, hogy a Szentlélek, amikor az embereknek adatik, meggyújtja bennük a szeretet tüzét Isten és az ember iránt, és ő maga is a szeretet. Az ember ugyanis magától nem szeretheti Istent, csak ő adhatja meg hozzá a képességet. Ez Szent Háromságról szóló könyvéből idézi a Szent Atya, és így folytatja, ezt ti magatok is megtapasztaltátok. A lélek megújult jelenléte a szeretet új képességet ébresztette bennetek, mert maga az isteni szeretet ihlet. Ez a szeretet Isten és testvérétek felé irányul, közelségre és együttérzésre indít. Különösen azok iránt, akik szenvednek. A karizmatikus megújulásból számos szeretett szolgálat született azok javára, akik lelki vagy anyagi szükséget szenvednek. Arra biztatlak hát benneteket, hogy őrizzétek elevenen ezt a szeretetet a szegények iránt, mert ez tárja fel Isten igazi arcát. Ó, de csodálatos, kedves Mária rádió hallgatók, mindez, amit elhangzott, a karizmatikus megújulásból számos szeretett szolgálat született azok javára, akik lelki vagy anyagi szükséget szenvednek, arra biztatlak hát benneteket, hogy őrizzétek elevenen ezt a szeretetet a szegények iránt, mert ez tárja fel Isten igazi arcát. Kedves barátaim, mondja a Leó pápa, köszönöm elkötelezettségeteket és bátorítalak benneteket küldetésetek folytatására. Álljátok egyházmegyéitek és plébániátok szolgálatába, felajánlott tapasztalataitokat és evangelizációs módszereiteket, hűségesen kövessétek papjaitok útmutatását, közös megkülönböztetésetek során pedig hallgassátok meg a bölcs emberek szavát akkor is, ha nem tartoznak a csoportjaitokhoz. Ápoljátok a közösségeitek közötti összhangot és az együttműködést, vigyázva arra, hogy soha ne engedjetek az önreklámozás vágyának, illetve a haltalom vagy a személyes tekintély keresésének. A Szentlélek legyen mindig világosság és erőforrás egyéni és közös utatokon, a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja pedig oltalmazzon benneteket, most pedig ezekkel az őszinte érzésekkel örömmel adom rátok apostoli áldásomat. Hát kedves Mária rádió hallgattuk, még a Szent Atya megköszönő jelenlévőknek, hogy meg is hallgatták. Csodálatos mindez, amit itt a Szent Atya elmondott. Úgyhogy hallottuk ezt a nagy pecsétet, amit a Szent Atya rátett a karizmatikus mozgalom különböző ágaira, és hát ezt szeretném mondani, hogy az egyháztól a Karis, a Szent Atyát, a hármas küldetést kapott. Tehát az egész karizmatikus mozgalom rátette az egyház a pecsétjét, és azt mondja, van küldetésük. Megosztani az első, megosztani az egyház minden tagjával a Szentlélekben való keresség élményét. Hát, de csodálatos, kedves Mária hallgató. Tehát az útnak, amit maga a Szentlélek nyitotta az egyházban, küldetése van. Megosztani az egyház minden tagjával a Szentlélekben való keresztség élményét. Ez az első. A második, a keresztények egységért való munka, feladat, és a harmadik például a szegényeket szolgálni. Mindezt egy élénk kommunikációs hálózattal, nagyszobában rendezvényekkel, vezető találkozók és szemináriumok által nyújtott hitnevelés, valamint egy elkötelezett tanbelés kánoni bizottság szolgálata révén valósítja meg. Hú, kedves Mária rádió hallgatók, ez csodálatos, mindaz, amit itt elmondtunk, és ami az egyház belső feladatait ittja meg a mozgalom számára. A szervezetben csodálatos rétegződés van, van nemzetközi szolgálat, kontinentális szolgálat és országos szolgálat, és hát itt néhány közösséget szeretnék felsorolni, néhányról már beszéltem, említettem, néhányról még fogok beszélni. Tehát a Charis által támogatott, regisztrált és együttműködik karizmatikus közösségek és egyesületek a közösségben, a nagy közösségben következők. A Sálom katolikus közösség, erről én szóltam, aztán az Emmanuel közösség, erről is beszéltem már, a Föltámadt Úr közössége, Jézus ifjúság, aztán szó lesz az Alleluja közösségről, még a Boldogságok közösségéről, a Mária munkája, Ime a te anyád mozgalomról, ezek mind nagy, hatalmas, nagy lelki családok. Aztán külön majd szó lesz az evangelizációs iskolák és szolgálatokról, aztán a Semenev közösségről és jó pár más közösségről, mert csodálatos valóság, hallottuk, hogy a Szentlélek nagyszerűen működik, és hát nekünk semmi más nem kell tennünk, hogy akit hív, a Szentlélek az örömmel tudjon igent mondani, és megtenni azokat a lépéseket, amit a Szentlélek bíz rá. Kedves Mária rádió hallgatók, ahogy ezeket felsoroltam, bennem egy hatalmas nagy öröm és hála van, elsősorban azért, hogy katolikus egyházban vagyunk, hogy a Szentlélek ilyen csodálatosan működik, és jelen van megtapasztalható módon, és erről tanúságot lehet tenni. Aztán van még jó néhány más egyesület, például a Verbum Dei missziós testvériség, és ezek mind-mind az egyház által elismert csoportok, és az egyház így beszél róla, hogy ez egy lelki út. Aki úgy érzi, hogy a Szentlélek erre hívja, az induljon és tegyen lépéseket mindezen az úton, ebben az irányban. Hát mi is köszönjük meg Istennek ezeket a csodálatos dolgokat, és hát én azt kérem, ugye, hogy hallgassák a műsoraimat, mert csodálatos dolgok vannak benne. Azt látjuk, hogy ezek a hatalmas közösségek nagyon sok embert megérintenek, és hát így szoktuk ezt mondani, meg ők is így tanúskodnak erről, hogy az az isteni erő jelenlét, ami kisugárzik belőlük, ez érint meg sokakat. Nem az emberek, hanem az az Isten erő, a Szentlélek különleges jelenléte. Kedves Mária rádió hallgatók, Szentlélek különleges módon jelen van, megtapasztalható módon meg lehet érezni, hát érjünk vele, és akkor meg fogjuk tapasztalni, meg fogjuk érezni. Örvendeni és ujjongani fogunk annak, hogy milyen csodálatos Isten szeretete felénk. Kedves Mária rádió hallgatók, műsorunk végez, érkeztünk. Jó Isten áldja meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.
2: Provita hominis. Dr. Kovács Zita műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Pro Vita Hominis, az Emberi Élet Védelmért műsor 814. adásával. Köszönöm a visszajelzéseket mindenkinek, és a mai adásban

októberi rendezvényünken, a szokásos évi rendezvényünken ezzel a témával foglalkozni, és az ő emlékének szentelni. De addig is itt a Mária Rádióban meg szeretnénk róla illő módon és méltóképpen emlékezni, annál is inkább, mert a Maradjatok még szeretetemben magazinban is egy nagyon-nagyon szép cikk van róla, be is szeretném ezt olvasni, és amennyi belefér a mai műsorba, egyébként akkor folytatjuk a következőkben is, mert nagyon szép élettörténete van, és nagyon szép munkássága, és az, amin keresztül ment, és 2021 óta tiszteletre méltónak van címezve. Elsőként most a magazinnak a cikkét adom közre, és majd a következőkben majd mondom. Annyit még zárójelbe, az az érzésem, hogy az 1991. február 22-23-án megtartott budapesti életvédő konferencián, hogy jelen volt, és ott láthattam őt. Nagyon-nagyon várták a Human Life Internationalnek a 13. világkongresszusára, de az úr másként ítélte, és előtte 3 nappal az örökké valóságba költözött, tehát így a második alkalommal már nem volt szerencsénk vele találkozni, de így is, hogy egyszer személyesen, hát láttam akkor még ilyen nagyon kezdetleges életvédő konferenciák voltak, nem nagyon ismertük egymást, akkor volt ez egy ilyen indító szervezés mondjuk, de úgy emlékszem rá. Tehát Jérôme Jean-Louis Marie Lejeune professzorról van szó, akit 2021. január 21-én Isten szolgájának nyilvánított a Szent Atya. Egy rendkívül művelt emberről van szó, aki zseniális tudós, genetikus és orvos volt, szerető férj és 5 gyermek édesapja. Arról az emberről van szó, aki kiváló karrierjét a leggyöngébbek és az elutasítottak védelmének szentelte. Tudós a 21-es trizómiának a felfedezője. Villám karriernek hívják az olyant, mint amilyen az övé volt, amikor 1958-ban a 32 éves Lejeune professzor egy Down-szindrómás gyermek kromozómáit vizsgálta, Raymond Turpinnel és Mart Götiével együtt felfedezett egy plusz kromozómát a 21-es páron. Az embereknek normál esetben 23 pár, vagyis 46 kromozómájuk van, míg a Down-szindrómásoknak 47 kromozómájuk. Jérôme Lejeune professzor a felfedezésével bebizonyította, hogy kapcsolat áll fenn a mentális fogyatékosság és a kromozóma hiba között. Ez globális jelentőségű felfedezés volt. Lejeune 1960. június 24-én védte meg a mongolizmusról szóló disszertációs munkáját, mert a Down-t még úgy is nevezték akkor, 4 évvel később pedig kinevezték őt a Párizsi Orvostudományi Kar genetika professzorává. Kezdetét vette az utazgatások időszaka szerte a világon. A triszómiáról tartott előadások sorozata a tudományos konferenciákon. Az ezt megelőző tudományos tevékenységének köszönhetően az atomsugárzás következményeinek is szakértője volt, ez is az előadásai témája volt. Lejeune a Párizsi Nemzeti Tudományos Kutatási Központ igazgatója, majd nem sokkal ezután az ENSZ és a WHO szakértője lett. Gyakran adott elő az Amerikai Egyesült Államokban is, és számos híres egyetem és személyiség különféle neves díjakat és titulusokat adományozott neki. De mindez véget ért abban a pillanatban, amikor a francia politikai porondon bekövetkezett változás arra késztette őt, hogy elhagyja a laboratóriumot és a konferencia termeket,
és a leggyöngébbek

nyilvános védelmezőjévé váljon. A kutató Lejeune sohasem szűnt meg orvos lenni. Az úgynevezett mongolizmus, amit a felfedezése után átnevezett 21-es triszómiának, kutatásának célja a betegek megsegítése volt. Hitte, hogy a kutatás elvezet ennek a betegségnek a hatékony terápiájához, melynek köszönhetően a betegek szert tehetnének azokra a mentális képességekre, melyekkel rendelkeznek, de melyeket jelenleg nem képesek aktiválni. Ahogy azt a disszertációs munkájában írta, egyelőre csak a méltóságukat adhatta vissza oly módon, hogy bebizonyította, hogy a betegségük egy genetikai véletlen, nem pedig a szifilisz következménye, amivel akkoriban az így módon sérült gyermekek szüleit gyanúsították. Ennek nagy pszichológiai jelentősége volt a triszómiás gyermeket nevelő családok számára. De Lejeune ennél többet akart elérni. Meggyőződése volt, hogy a tudomány nem állhat meg pusztán az elméletek és abstrakciók szintjén, hanem konkrét módon kell szolgálnia az embereket. A genetikának nem szabad narcisztikus jelleget öltenie. Buzgón és szenvedélyesen kell keresnie a valódi tudást, mely végső soron képes tenni valamit a szenvedőkért. Lejeune így fogta fel tudósi és orvosi hivatását, ezért gondosan törődött a betegekkel. Mindegyiküket név szerint ismerte, pedig ezrekről volt szó. Olyan érzékenységgel tudott beszélni a triszómiával diagnosztizált gyermekek szüleivel, mint senki más. Megnyugtatta őket, és elmagyarázta nekik az új helyzetet. Olyan szenvedélyesen tudott beszélni az emberről, mint senki más, miközben az emberi létet egy szimfóniához hasonlította, egy hangversenyhez, mely az embrionális stádium hajnalától egészen az élet végének alkonyáig tart. Hitt abban, hogy a tudomány lehetővé teszi azt, hogy az emberi élet hangversenyén ne jöjjön létre kakofónia. Eközben azonban 1970-ben a francia nemzetgyűlés elé került Peyret törvényjavaslata, mely liberalizálta az abortuszt, és többek között akkor is lehetővé tette, ha a gyermeknél gyógyíthatatlan betegséget állapítanak meg. Addig Franciaországba az abortusz csak az anya életének veszélyeztetése esetén volt megengedett. Lejeune professzor elszörnyedve vette tudomásul, hogy tudományos felfedezését az akarata ellenére azok likvidálására fogják használni, akiken eredetileg segíteni akart. Franciaországban heves viták folytak. Egy nappal a Peyret projekt televíziós bemutatása előtt egy 10 éves trizómiás kisfiú, aki konzultációra jött Lejeune professzorhoz, a professzor nyakába borult és sírva fakadt. Meg akarnak ölni minket. Meg kell minket védened. Mi túl gyöngék vagyunk. Magunk nem vagyunk rá képesek, mondta a gyermek. Attól fogva Lejeune még buzgóbban küzdött a nem szeretett gyermekek védelmében. A változó világnézet ellenére fáradhatatlanul bizonygatta, hogy az orvostudomány nem változott, és továbbra is az a feladata, hogy ne ártson, s hogy mindent megtegyen, amit csak lehet, hogy segítsen a betegen, ez esetben a meg nem született gyermekeken. Franciaország 1968 után szó szerint forrongott. Minden vitában elhangzott, hogy el kell tolni az erkölcs és a szokások addigi határait. Lejeunet különféle műsorokba és vitákra hívták. Amikor szembesítették őt a
sérült gyermekek szüleinek mindennapos szenvedésével, ezt felelte. Nem lenne szabad a mi hivatásunkat végeznie az olyan embernek, aki miközben a szülőket arról tájékoztatja, hogy a gyermekük súlyosan beteg, a fájdalmukra gondolva nem érez mély megindulást a szívében. De a másik embert nem lehet úgy megóvni a bajtól, hogy mi magunk bűncselekményt követünk el, és egy gyermeket megölni gyilkosság. Valakinek a megölése nem hoz enyhülést a másik szenvedésében. Ha az orvoslás szem elől veszíti ezt az alapelvet, akkor megszűnik orvoslás lenni. 1971-ben az egyik népszerű francia magazin nyilvánosságra hozta a 343 nő kiáltványát, amit sok olyan híres személyiség írt alá, akik nyíltan megvallották, hogy elvetették a gyermeküket. Két évvel később 330 orvos írt alá egy hasonló abortuszpárti kiáltványt. Ez egy széles körű kampány része volt, melynek célja az abortusz teljes liberalizálása volt. Le Jeune a kortályt szerkesztette meg a francia orvosok nyilatkozatát, melyben azt írják, hogy az eugenikai okokból, vagy az erkölcsi, gazdasági, avagy társadalmi konfliktus megoldásának céljából elvégzett szándékos terhesség megszakítás nem orvosi beavatkozás. Ezt a nyilatkozatot 18 ezer francia orvos írta alá. Az abortuszért harcolók újra meg újra ismételgetett érveire, akik a testük feletti jogot hangoztatták, a professzor azt válaszolta, hogy a magzat egy más test. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a szülőnő mindent megtesz azért, hogy a gyermek a szülésnél kijöjjön belőle. Márpedig egy test részétől bizonyára nem szabadulna meg.

amikor tudomást szerzett a kívánságra elvégzett terhesség megszakításról, a francia megszakításról, az IVG rövidítést, úgy értelmezte, mint a zavaró élet megszakítását. Tehát itt egy ilyen szójáték van, és a kifejezés, de a szavak rövidítése ugyanaz. Rendíthetetlenül fejezte ki az élet iránti csodálatát, még a nem kívánt és másokat zavaró élet iránt is. Kezdetben van az üzenet, vagyis a genetikai információ, és ez az üzenet benne van magában az élet tényében, és ez az üzenet maga az élet. Kezdte beszédét a fogantatás csodájáról, majd így beszélt. A tudomány minden nap új csodákat fed fel a rejtett életről. A kicsiny emberek élettel teli világa sokkal lenyűgözőbb, mint dajkáink meséi, hiszen a meséket igaz történetek alapján találták ki. Ha gyermekkorunkban lenyűgöztek minket Hüvelyk Matyi és Pöttöm Panna kalandjai, ez azért volt, mert minden gyermek, minden felnőtt, akik most vagyunk, egykor Hüvelyk Matyi és Pöttöm Panna volt az édesanyja méhében. Amikor a gyermekek megöléséről folytatott vita az ember kezdetének kétségbe vonásáig fajult, Lösen nagyon határozottan válaszolt. Szerintem nagyon egyszerű a válasz erre a kérdésre. Az ember a fogantatás pillanatában kezdődik. Nem egy erkölcsi vagy szentimentális állításról van szó, hanem egy tudományosan bizonyított tényről. Abban a pillanatban, amikor megtörténik egy emberi élő lény fogantatása, már egy emberrel van dolgunk. Ez nem egy hal, nem is hajtás, sem amőba. Ez egy ember. Akik azt állítják, hogy az abortusz nem bűncselekmény, azok megengedik a gyilkosságot. Máskor még ezt mondta, ha az ember nem a fogantatás pillanatába kezdődik, akkor sohasem kezdődik el. Honnan kapta volna ugyanis az új információt? Lösennek az abortusz legalizálásával kapcsolatos határozottan elutasító álláspontja megdöbbenést váltott ki a tudósok körében. Úgy tűnhetett ugyanis, hogy az az ember, akinek minden nap beteg gyermekekkel van dolga, ráadásul felfedezte, hogy a terhesség egy fázisában meg lehet állapítani ezt a betegséget, az ilyen gyermekek elpusztítása mellett foglalt állást. Ám ő ehelyett egyértelműen ezt mondta, nem szabad új erkölcsöt kreálnunk, az orvosok semmivel sem jobbak ebben, mint bárki más. Az erkölcs egy nagyon egyszerű dolog, és mindenek előtt ezt mondja nekünk, ne öld meg embertársadat. Ez egy alapelv, amiről nincs vita, és aztán mindenkinek meg kell tennie azt, amit tud, hogy segítsen a szerencsétlenen. Ennek az elvnek nevében alapította meg Genevieve Pulóval először a nők és a gyermekek segítségleendő anyáknak egyesületet, mely anyagi és pszichológiai segítséget kínál a szükséghelyzetben lévő anyáknak. Később megalakult a Hüvelyk Matyi Ház, az azonnali segítségnyújtás központja, mely fedelet nyújt az egyedül álló anyáknak és a még nem született vagy az újszülött gyermekeiknek. Lösen professzor tisztán látta, hogyan élnek vissza a tudománnyal az abortuszról folytatott vitákban. Amikor abortuszt javasolnak a gyermekek valamilyen betegsége miatt, valójában azt javasolják, hogy öljük meg őket. Miért? Mert nem vagyunk képesek meggyógyítani egyelőre. A dialektika, mely azt állítja, hogy az élethez való jog a gyógyítás lehetőségétől függ, úgy akar küzdeni a betegségek ellen,
hogy eltávolítja a betegeket. Vagyis az áldozatok eltávolításával szünteti meg a fertőzést. Ne áltassuk magunkat, folytatta a professzor. Ilyen már volt. Amikor Pasteur gyerek volt, Párizsban a veszettségben szenvedőket két matrac között folytogatták. A történelem arra tanít minket, hogy az emberiséget nem azok szabadították meg a veszettségtől, meg a pestistől, akik azt javasolták, hogy folytsák meg a betegeket, és gyújtsák rá a házat a fertőzöttekre. Miért? Mert a tudomány nem indulhat ki tévedésből. Nem építhet hamis hipotézisekre. Teoretikusnak nem szabad a természettel ellenkező állításokat hirdetnie. A tények megingathatatlanok. Ugyanígy az az állítás is, mely szerint a magzat nem ember. Ugyanolyan téves és ugyanabba a zsákutcába vezet. Lejeune jól tudta, hogy a betegek magzati stádiumba való eltávolítására tett kísérlet kromozomális rasszizmus, miközben maga az abortusz egy nagyobb és többszintű harc része. Az élet ellenzői tudják, hogy ahhoz, hogy a keresztény civilizációt elpusztítsák, a családot kell tönkretenniük annak a leggyöngébb pontján, s ez a gyermek, a leggyöngébbek közül pedig a legvédtelenebbeket kell kiválasztaniuk, vagyis azokat a gyermekeket, akiket még nem láttál, akiket még senki nem ismer, és nem szeret a szó hétköznapi értelmében, akik még nem látták meg a napvilágot, és akik nem képesek sírni a rettenettől. A professzor különösen is érzékeny volt az emberi méltóságra, ezért a többi ember pusztító veszélyre is felhívta a figyelmet, az eutanáziára, és meg is szavazták törvénynek nem olyan rég, a mesterséges megtermékenyítésre, és így tovább. Így figyelmeztetett. Elődeink tapasztalata minden nap növeli azt a képességünket, hogy megváltoztassuk a természetet a saját törvényszerűségeit felhasználva. De minden nemzedéknek meg kell tanulnia értelmesen felhasználni ezeket az ismereteket. Ma kétségkívül hatalmasabbak vagyunk, mint bármikor azelőtt, de attól még nem vagyunk okosabbak is. A technológia egyre gyarapodik, nem úgy a bölcsesség.

rendíthetetlen. Lejeune professzor bioetikai témákkal kapcsolatos rendkívül találó gondolatai leleplezték korunk civilizációjának hazugságait, és egyúttal tanúskodtak a hitéről, hogy milyen lehetőségei vannak az embernek, ha úgy dönt, hogy teljes mértékben kihasználja emberségét. Ellenfelei azzal vádolták, hogy az álláspontja a vallási meggyőződésén alapul. Ő azonban közérthetően tudományos érvekkel válaszolt nekik. Az a társadalom, mely megöli a gyermekeit, elveszítette a lelkét és a reményét. A legnagyobb tanulság, amit a biológia nyújt nekünk, az az emberi élet kezdete annak a csodálatos alázatosságával, az anyamébe elrejtett gyermek, aki hallja az aorta fáradhatatlan munkáját, és akit a saját szívének gyors dobogása tart életben. Már ez is a rendíthetetlen remény leckéje. Ezt a szívedet kérdezd meg, mely már az életed 24. napján a testedben dobogott, hogy hogyan kell cselekedned. Minden nap törekedni kell a valódi értékek és a kemény valóság közötti nehéz szintézisre. Jérôme Lejeune erős ellenfélnek bizonyult, ezért megpróbálták elhallgattatni. Megérte, hogy nyilvános fellépései során palackokkal és székekkel dobálták, az orvosi társadalom pedig kiközösítette. Mellőzték, és már nem hívták meg a nemzetközi genetikai konferenciákra. A tudós politikai támadások és vádak célpontja lett. 1982-ben megvonták tőle az állami engedélyt a tudományos kutatások végzésére, ami a termék, az anyagi források és a munkatársok elvesztésével járt. Sőt, azt is rebesgetik, hogy megtagadták tőle a Nobel-díjat. De semmi sem állította meg őt. Lejeune nem bánta meg, hogy kiállt a védtelenek mellett, és nem hátrált meg. Pénzt kezdett gyűjteni további kutatásokra, és folytatta a munkáját. Amikor látta, hogy a társadalomban nem tudja érvényesíteni az abortusszal kapcsolatos véleményét, elszántan más lehetőségeket kezdett el keresni, hogy megmentse a gyermekeket, különösen a betegeket. Már csak egyetlen módját látom annak, hogyan menthetjük meg őket. Meg kell őket gyógyítanunk. Ez hatalmas feladat, de hatalmas remény is. A Pápai Tudományos Akadémia tagjaként lelkesedésével arra ösztönözte II. János Pál pápát, hogy alapítsa meg a Pápai Életvédő Akadémiát. Egy olyan helynek látta ezt, mely támogatást nyújt az életvédelmezőinek, de nem sokáig örülhetett neki. Jérôme Lejeune 1994. április 3-án halt meg, nem sokkal azután, hogy kinevezték az intézmény első elnökévé. A pápát ez nagyon elszomorította, mert számított ennek a nagy tudósnak a munkájára. Halála után a rokonai által alapított Jérôme Lejeune alapítvány folytatta a harcot a meg nem születettek védelméért, a betegekről való gondoskodásért és a genetikai betegségek felszámolása érdekében végzett tudományos kutatások folytatásáért. Ezután a megrázó történet után kívánok mindenkinek egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmár Németi stúdióból. Arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzunk a nemzetünkért, a mai estén Turturiano Róbert atya vezetésével imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok! Meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja ott a 99-et a hegyoldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így a mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: A tanítványok kérdése, hogy ki a legnagyobb a mennyek országában, a státusz és a tisztelet iránti aggodalmukat mutatja. Válaszában Jézus átlépi ezt a gondolatot, amely távol áll a saját aggodalmaitól. Nem válaszol közvetlenül a tanítványoknak a kérdése, hanem kijelenti, hogy a tanítványok nem is juthatnak be Isten országába, ha csak nem válnak olyanokká, mint a kisgyermekek. A zsidó kultúrában, Jézus korában a gyerekeket, bár szüleik szerették, teljesen másoktól, szüleiktől függő személyeknek tekintették. Azzal, hogy minden tanítványát arra szólítja fel, hogy váljanak kisgyermekekké, arra hív minket is, hogy vessünk el minden státusz és tisztelet fogalmát, és elsősorban ismerjük fel teljes függőségünket Istentől mindenben. Ismerjük be koldus létünket, szegénységünket Isten előtt. Ahogy Jézus mondja, azokat fogják felmagasztalni, Isten azokat fogja fölemelni, akik megalázzák magukat. Olyan csodálatos a latin kifejezés humilitas, a humus szóból ered, ami földet jelent. Az alázat nem arról szól, hogy lealacsonyítjuk magunkat, hanem arról, hogy megalapozottá válunk teremtményi státuszunk valóságában. Az alázatosak azok, akik felismerik valóságuk igazságát, az, hogy koldusok Isten előtt, minden jóban Istentől függenek. Ennek eredményeként az alázatosak nem fogják magukat mások fölé helyezni, hanem felismerik a közös emberséget, amelyet minden emberrel megosztanak. Felismerik és befogadják az Urat a leggyengébekben, a státusz vagy pozíció nélküliekben, például a gyermekekben. A gyermekek lehetnek a tanítóink. Felnőttként ugyanolyan nyitottnak kell lennünk az Úr jelenlétére, mint a gyermekek, tiszta lélekkel. Akkor nagyok leszünk Isten országában. A mai estén imádkozzunk azért, hogy nemzetünk felismerje az alázatosság erényének fontosságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymás.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felettünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehettünk ezen a mai estén is. Jóisten áldását kérjük mindannyiukra. További szép estét kívánva búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
11: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Dicsértessék a Jézus! Te köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári, illetve a nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ference Mesét és Tibor atyát hallják. Két héttel ezelőtt a rózsafüzérről kezdtünk el egy sorozatot, mégpedig a teológiai helyéről beszélgettünk az első részben. Ma a történeti fejlődését nézzük meg, illetve összegezzük a rózsafüzérnek. Kedves Tibor atya, milyen történeti előzményei vannak a rózsafüzérnek?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, kedves Emese és minden kedves Máre Rádió hallgatót. A rózsafűzérnek, a mai formájának hosszú történeti fejlődése van. Nem egyetlen pillanatban vagy egyetlen személy által született meg, hanem évszázadok óta formálódott. A hagyomány szorosan összekapcsolja a rózsafűzért Szent Domonkos nevével. A történeti kutatás pedig azt mutatja, hogy a ma ismert rózsafűzér az fokozatosan alakult ki. Az ősegyházban a keresztények legfontosabb imakönyve a Zsoltárok könyve volt. A szerzetesek naponta mind a 150 Zsoltárt elimádkozták, és ebből fejlődött ki később a zsolozsma. Azonban a legtöbb világi hívő nem tudott olvasni, így nem tudta a teljes zsolozsmát végezni. Ezért egyszerűbb, ismétlődő imákat kezdtek használni. A sivatagi atyák már a 4.-5. században használták a kavicsokat, a csomózott köteleket vagy gyöngysorokat, hogy számolják az ismételt imákat. Ez nem kizárólag a kereszténység sajátja volt,

0: mondottuk az elmúlt műsorban is, az üdvözlégy első része az evangéliumból származik, Gábriel angyalnak a köszöntése, második ugye Erzsébetnek a szavai. Ezek csak a 15-16. Században váltak általánossá, és az üdvözlégy második része ugye az asszonyunk Szűz Mária, és véglegesen liturgikus formáját ez a római breviáriumban nyerte el. A 13-14. Században már széles körben elterjedt a 150 üdvözlégy imádkozása. Ekkor még nem mindig kapcsolódtak hozzá meghatározott titkok, de egyre inkább kialakult az a szokás, hogy az imákat Krisztus életének eseményeivel összekapcsolják. És a hagyomány szerint Domonkos, Szent Domonkos a 13. század elején a Boldogságos Szűz Máriától kapta a rózsafűzért, mint az eretnekség elleni lelki fegyvert. A történeti források ezt a jelentést nem tudják bizonyítani, de kétségtelen, hogy a Domonkos rend döntő szerepet játszott a rózsafűzér elterjesztésében és tulajdonképpen a népszerűsítésében. A 15. században Boldog Alanus de Rupe nagy lendületet adott a rózsafűzér terjedésének. Ő volt az, aki megalapította a rózsafűzér társulatokat, és hozzájárult ahhoz, hogy a rózsafűzér Krisztus életének meghatározott titkai köré szerveződjön nem sokkal később. Más domokos szerzetesek tovább formálták ezt az imádságot. 1571-ben, ugye a Lepántói csata előtt 5. Szent Pius pápa az egész keresztény világot rózsafűzér imára hívta. A keresztény győzelmet a hagyomány a szűzanya közben járásának tulajdonította, és ennek emlékére alakult ki a rózsafűzér királynője ünnepe, amelyet ma október 7-én ünnepel az egyház. A 13. Leó pápa a 19. század végén számos körlevelet írt a rózsafűzéről, ezért gyakran a rózsafűzér pápájának is nevezik. A 20. században 6. Pál pápa hangsúlyozta a rózsafűzér biblikus és liturgikus jellegét. 2002-ben Szent II. János Pál pápa a Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben bevezette a világosság titkait, így a rózsafűzér még teljesebben átfogja Jézus Krisztus földi életét. Tehát a rózsafűzér története jól mutatja, hogy ez az imádság az egyház élő hagyományából nőtt ki. Gyökerei a zsoltárok imádkozásában, a szerzetesi lelkiségben és az evangéliumi elmélkedésben találhatók. Az évszázadok során a hívek, a szerzetes rendek és a pápák közös lelki tapasztalata formálta olyanná, amilyennek ma ismerjük. Ezért a rózsafűzér nem csupán egy középkori áhítat, hanem az evangélium évszázadokon át csiszolódott szemlélődő imája, amelyben az egyház nemzedékei együtt tanulták Máriával szemlélni Krisztus arcát.
1: Mennyire tartható történetileg a Szent Domokoshoz kapcsolódó hagyomány?
0: Különbséget kell tennünk a történeti kutatás és az egyházi hagyomány között. És a katolikus szemlélet nem állítja szembe a kettőt. Tiszteletben tartja történeti tényeket, ugyanakkor értékeli a hagyomány lelki üzenetét is. A régi domonkos hagyomány szerint Szent Domonkos 1208 körül a dél-franciaországi albigensek elleni misszió idején egy különleges látomásban részesült. A hagyomány szerint a Boldogságos Szűz Mária adta neki a rózsafűzét és arra kérte, hogy ezt az imát hirdesse, mint a hit megújulásának és az eretnekségek ellen lelki eszköznek a módját. Ez az elbeszélés évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a domonkos lelkiségben és a népi vallásosságban. Azonban a modern történettudomány óvatosabb. A 13. századból származó legkorábbi források nem említik, ugye Szent Domonkos kortársainak írásai első életrajzai és a domokos rend kezdett dokumentum.

0: római kezdeti dokumentumai sem említik a rózsafűzér átadásáról szóló jelentést, sem azt, hogy Domonkos a mai értelemben vett rózsafűzért imádkozta vagy terjesztette. És ez azért jelentős, mert ezek a források részletesen beszámolnak az életéről, prédikációjáról és a lelki gyakorlatáról. És a domonkosokhoz kapcsolódó történet csak a 15. században válik széles körben ismerté. Boldog Alanus de Rupe prédikációinak és írásainak a hatására széles körben elterjedt. Ugye ő is egy domonkos szerzetes volt, és ő nagy buzgósággal terjesztette a rózsafűzér társulatokat, de és a hagyomány szerint visszavezette eredetét Szent Domokoshoz. Tehát a történészek úgy látják, hogy Alanus több korábbi hagyományt és jámbor elbeszélést foglalt egységbe, nem pedig korabeli történeti bizonyítékokra támaszkodott. És a katolikus egyház, hogy mit fogad ma el, ma nem tanítja kötelező hitigasságként, hogy Szent Domokos történetileg bizonyítható módon közvetlenül Máriától kapta volna rózsafűzért. Ugyanakkor az egyház továbbra is elismeri a domonkos rend kivételes szerepét a rózsafűzér kialakulásában és elterjesztésében. Ebben nincs vita. Tehát a domonkosok évszázadokon át a rózsafűzér legfőbb apostolai voltak. És a történeti bizonyíthatóság hiánya nem jelenti azt, hogy a hagyomány értéktelen volna. Az egyházi hagyományok gyakran teológiai igazságot fejeznek ki, és ebben az esetben a hagyomány azt üzeni, hogy Mária különleges módon vezeti a híveket Jézus Krisztus szemlélésére, és a rózsafűzér lehet egy eszköz az evangélium hirdetésének. A tanítóhivatal Szent II. János Pál pápa, amikor a Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben ismerteti a rózsafűzér történetét, nem állítja, hogy azt Szent Domonkos közvetlenül Máriától kapta volna. Ehelyett azt hangsúlyozza, hogy a rózsafűzér fokozatosan fejlődött ki, és a domonkos hagyomány meghatározó szerepet játszott az elterjesztésében. És ez jól mutatja a mai egyházi szemléletet, hogy tiszteletben tartja a hagyományt, ugyanakkor figyelembe veszi a történeti kutatásnak az eredményeit. Tehát történeti szempontból nem bizonyítható, hogy Szent Domonkos a mai rózsafűzért egy Mária jelenés során kapta volna. Ugyanakkor történetileg jól igazolható, hogy a domonkos rend döntő szerepet játszott a rózsafűzér fejlődésében, rendszerezésében és egész Európában való elterjesztésében. Ezért a domonkoshoz kötődő hagyományt leghelyesebben úgy értelmezhetjük, mint egy mély lelki igazságot hordozó egyházi hagyományt.
1: Hogyan alakult ki az 50, majd a 150 üdvözlét gyakorlata?
0: Tehát a korai szerzetességben a napi imádság középpontjában a 150 zsoltár állt. Tehát a középkori szerzetesi imádsággal és a világi hívek lelkéletével függ össze szorosan. És a rózsafűzér történetének egyik legérdekesebb vonása, hogy a zsoltárok imádkozásából fejlődött ki és fokozatosan nyerte el a mai formáját. Ugye a legtöbb keresztény nem tudott olvasni, nem rendelkezett zsoltáros könyvvel, nem volt lehetőség a teljes zsolozsmát végezni, ezért egyszerűbb, mindenki számára hozzáférhető imaformákat alakultak ki. És a 11-12. Században egyre inkább elterjedt az a gyakorlat, hogy a hívek a 150 zsoltár helyett 150 miatyánkot imádkozzanak, ezt nevezték a szegények zsoltárának, és a szegény itt nem elsősorban anyagi szegénységet jelent, hanem az, hogy az illető nem tudta elvégezni a zsolozsmát. És az imák számolására csomózott kötelet vagy gyöngysorokat, köveket használtak, és ezekből alakultak ki az első ima fűzérek. A 12-13. Században ugye nagyon jelentősen megnőtt a szűzanya tisztelet, és ezzel párhuzamosan az üdvözlégy első része egyre inkább bekerült a személyes imádságok közé. Először tehát rövidebb formában hangzott el, hogy üdvözlégy, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, tehát a későbbi könyörgő rész akkor még nem létezett. 13-14. Századra sok helyen, ahogy mondottam, felváltotta a 150 mi atyánkat a 150 üdvözlégy, és azért, mert az üdvözlégy az teljesen biblikus ima, másodszor meg a szűzanya tiszteletekkor érte a virágkorát, és Jézus Krisztus életét a szűzanya szemével akarták szemlélni az akkori emberek. És eleinte ez még olyan egyszerűen működött, hogy 150-szer mondták el egymás után az üdvözlégyet, minden, tehát meghatározott szerkezet nélkül. A 15. században fokozatosan kialakult az a gyakorlat, hogy a 150 üdvözlégyet 3 50-es egységre osztották. Tehát minden 50, ugye 5 tizedből állt, minden tized előtt egy mi atyánk hangzott el, és minden tizedhez Krisztus életének egy-egy eseményét kapcsolták. És így jött létre az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafűzér. És ez a szerkezet így sokkal könnyebbé tette az elmélkedést. És feltehetődik a kérdés, hogy miért éppen 150 középkori keresztények úgy tekintettek rá, mint a világi hívek zsolozsmájára, és ugye 150 zsoltár van összesen, ezért nevezték a rózsafűzért gyakran Mária zsoltárának is. És ez nem azt jelentette, hogy helyettesíti a zsolozsmát, hanem hogy hasonló ritmusban és rendszerességgel vezeti a hívőt Isten dicséretére. Ugye nem mindenki tudott 150 üdvözlégyet elimádkozni. És ezért egyre gyakoribb lett, hogy naponta csak egy 50-es részt végeztek, hétfőn ugye az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, és ez a gyakorlat vált általánossá, és ma is ez a legismertebb forma. 2002-ben Szent János, II. János Pál pápa bevezette a világosság titkait, így a rózsafűzér 20 titokból áll. Emiatt a teljes rózsafűzér ma 200 üdvözlégyből áll, bár a napi gyakorlatban továbbra is rendszerint csak egy 50-est, vagyis 5 tizedet imádkoznak. És a 150 üdvözlégy nem véletlenszerű szám. Középkori egyház ezzel azt akarta kifejezni, hogy a világi hívek is bekapcsolódhatnak az egyház szüntelen imádságába. A szerzetesek a zsoltárokkal dicsőítették Istent, a hívek pedig ugyanabban a lelkületben Máriával együtt szemlélték Krisztus misztériumait. Így a rózsafűzér nem egyszerű ismétlődő imává vált, hanem a laikus zsolozsmává, amely összekapcsolta a Szentírás, a Mária tisztelet és a Krisztus központú szemlélődés gazdagságát. Ezért a rózsafűzér történetének egyik legfontosabb felismerése, hogy a 150 üdvözlégy nem önmagáért alakult ki, hanem a 150 zsoltár mintájára, hogy a keresztény nép is részesedhessen az egyház folyamatos dicsőítő és szemlélődő imádságában.
1: Mi volt a zsolozsma és a rózsafűzér kapcsolata a középkorban?
0: A középkorban a zsolozsma és a rózsafűzér kapcsolata kiegészítő jellegű volt, tehát nem helyettesítető. A középkorban a zsolozsma a szerzetesek, kanonokok és a papok mindennapi kötelessége volt imádkozni a zsolozsmát. Tehát a középpontjában a zsolozsmának 150 zsoltár állt, amelyeket meghatározott rend szerint osztottak el a nap különböző imaóráira. Tehát a zsolozsma az a Szentírás imája volt, liturgikus cselekménynek számít, az egész egyház nevében hangzik el, és megszentelte az időt azáltal, hogy a nap minden szakaszát Isten dicséretének ajánlotta. A világi hívek túlnyomó többsége azonban, ahogy mondottam, nem tudott sem írni, sem olvasni, latinul sem értettek, ezért nem tudtak bekapcsolódni ebbe az imába. És ebben a helyzetben alakult ki a 150 mi atyánk, majd a 150 üdvözlégy gyakorlata. Ezért nevezték a szegények zsoltárának és Mária zsoltárának. Tehát a párhuzam tudatos volt, miközben a szerzetes a 150 zsoltárt imádkozta, a világi keresztény 150 üdvözléggyel kapcsolódott ugyanabba az állandó Isten dicséretbe. Nem ugyanazt az imát mondták, de ugyanazt a célt szolgálták, vagyis Isten dicsőítését és Krisztus szemlélését. Fontos hangsúlyozni, hogy a középkori egyház sem tekintette a rózsafűzért a zsolozsma helyettesítőjének. Különbség világos volt, a zsolozsma az liturgikus ima, az egyház hivatalos Isten tisztelete, és elsősorban a papság és a szerzetesség feladata volt a zsolozsma végzése, imádkozása. A rózsafűzér viszont az egy magánhajtatosság, a híveknek vagy a személyes, vagy egy közösségi imája. És ez a különbség, ez később is megmaradt. És ahogy mondottuk, mindkét ima mélyen a Szentírásból táplálkozik, ugye a zsolozsma a zsoltárokra, olvasmányokra, himnuszokra, könyörgésekre épül, a rózsafűzér a mi atyánkra, üdvözlégyre, Krisztus életének evangéliumi titkaira épül. És a középkori lelkiségben nem csak a szavak voltak fontosak, hanem azoknak a belső átélése. A zsolozsmában ugye a szerzetes a zsoltárok által elmélkedik Isten üdvözítő művéről, a rózsafűzérben a hívők keresztény Krisztus életének eseményeit szemléli Mária vezetésével. Mindkettő végső célja ugyanaz volt végül is, az Istennel való egyesülés, a Krisztushoz való hasonulás és a nap megszentelése. És a domokosok ugye 15. században nagyon hangsúlyozták, különösen hangsúlyozták, hogy a rózsafűzér nem pusztán ismétlődő ima, hanem az evangélium szemlélődő zsoltára. És ezért kapcsoltak minden tízethez Krisztus életének egy-egy titkából. És így a rózsafűzér egyre inkább közelített a zsolozsma biblikus és elmélkedő jellegéhez, miközben megőrizte saját népi áhítati formáját. A II. Vatikáni zsinat után az egyház ismét világosan megfogalmazta a két ima kapcsolatát, hogy a zsolozsma továbbra is az egyház hivatalos liturgikus imája, a rózsafűzér pedig a legértékesebb magánájtatosságok egyike, amely a liturgiából táplálkozik, és annak szemlélődő meghosszabbítása.
1: Hogyan formálta a dobokos lelkiség a rózsafűzér mai alakját?
0: A domonkos rendnek a jelmondata szemlélni és a szemlélt igazságot továbbadni másoknak. Na hát akkor ez a lelkiség tökéletesen illeszkedett a rózsafűzérhez. Tehát a domonkosok számára az ima nem egy öncélú áhítat volt, hanem Krisztus misztériumainak szemlélése, amelyből megszületik az ige hirdetés és a hiteles keresztény élet. És így a rózsafűzér fokozatosan a domonkos lelkiség egyik legjellemzőbb imájává vált. Tehát az ismétlődő imából szemlélődő ima lett. És a domokosok nagy újítása az volt, hogy az ismétlődő imákat Krisztus életének meghatározott eseményeivel kapcsolták össze, így minden tized nem csak egy ima, hanem egy evangéliumi jelenetnek a szemlélése lett. 15. században a domokos prédikátorok megalapították a rózsafűzértársulatokat, egyesítették, egységesítették az ima szerkezetét, elősegítették a 15 titok rendszerének az elterjedését, és ennek eredményeként alakult ki az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafűzér, és ez változatlanul megmaradt. És a domonkos teológusok hangsúlyozták, hogy a rózsafűzér nem pusztán Mária imádság, hanem Krisztus életének szemlélése, az evangélium összefoglalása és a megváltás misztériumainak imádságos átélése. És ez aztán megjelent az egyház hivatalos tanításában is később. A domonkos különleges érdeme, hogy a népi vallásosságot magas szintű teológiai tartalommal kapcsolták össze, ugyanis a rózsafűzér egy egyszerű eseménynek maradt, meg például a gyermekek számára, ugyanakkor mély elmélkedési út lett a teológusok és a szerzetesek számára. Domokos hagyomány nyomán a pápák is egyre inkább ajánlották a rózsafűzért. 5. Szent Pius pápa, aki maga is domokos szerzetes volt, hivatalosan is előmozdította a rózsafűzér imádkozását, majd 13. Leó pápa, 6. Pál és Szent II. János Pál pápa tovább mélyítették a rózsafűzér teológiai értelmezését. Tehát a ma ismert rózsafűzér számos alapvető vonása az a domokos hagyományból ered, tehát a tizedekre tagolt szerkezet, ami atyánka is az üdvözlégy ritmusa, Krisztus életének vagy életét szemlélő titkok rendszere, közösségi imádkozás gyakorlata, rózsafűzé társulatok hagyománya, és a krisztocentrikus és a szemlélődő értelmezés. Tehát a domonkos lelkiség nem egyszerűen répszerűsítette a rózsafűzét, hanem teológiai mélységet és egységes formát adott neki. Ezért mondhatjuk, hogy a mai rózsafűzér egyik legfontosabb sajátossága az evangéliumi események szemlélődő végigjárása a szűzanya vezetésével.
1: Milyen mérföldkövei voltak a rózsafűzér fejlődésének?
0: A II. Vatikáni zsinat után felmerült a kérdés, hogyan illetkezik a rózsafűzér a liturgikus megújulásba. 6. Pál pápa tudatosan buzdítja és világossá tette, hogy a rózsafűzér az egy biblikus ima, szemlélődő ima, és a liturgia gyümölcseit elmélyítő magánájtatosság, és ez egy új teológiai megvilágításban helyezte a rózsafűzért. A nagy mérföldkő Szent II. János Pál pápa nevéhez fűződik, aki a Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben bevezette a világosság titkait, amely Krisztus nyilvános működésének legfontosabb eseményeit állítják a szemlélődés középpontjába. Ezzel a rózsafűzér 20 titokból álló imává vált, amely még teljesebben öleli át Krisztus földi életének a misztériumait. A rózsafűzér fejlődésének főbb mérföldkövei tehát jól mutatják, hogy ez az ima az egyház élő hagyományában fokozatosan bontakozott ki, a szerzetesi zsoltár imádságból indult, a középkori népi vallásosságban formálódott, a domokos lelkiség rendszerezte, a pápák tanítása gazdagította, végül pedig napjainkra a katolikus lelkiség egyik legjellegzetesebb szemlélődő imájává vált. Történetének minden állomása ugyanarra célra irányult, hogy a hívők Mária vezetésével egyre mélyebben szemléljék Krisztus életének, halálának és feltámadásának misztériumát, és ezáltal egyre inkább hasonlóvá váljanak hozzá.
1: Kedves hallgatók, műsorunk végéhez értünk, innen folytatjuk 2 hét múlva. Áldott szép estét kívánunk Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy. Mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg! Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, kiszülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bársony Enikővel Zsámbékról, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Kedves hallgatók! Mai beszélgetőtársammal a Jézus Szíve Társasága által szervezett igent mondok női lelki gyakorlat hozott össze Balla Erika rendtársamon keresztül. Mutatkozz be nekünk, kérlek!
2: Bársony Enci vagyok. 6 gyermeket szültem. 5 a földön, 1 pedig a mennyben él. Zsámbékon élek. Az első diplomám az kertészmérnök. Elvégeztem a teológiát is. Alapítottunk egy katolikus iskolát, gimnáziumot Zsámbékon, jelenleg pedig a katolikus óvodában dolgozom.
1: Milyen családba születtél?
2: Szarvason születtem, egy nagyon szerető családban. Édesanyám és édesapám már hitem szerint a mennyben van. Egy húgommal élünk itt a földön. Idén leszek 60 éves. Amit így el tudok mondani, hogy bár a szüleim nem jártak templomba, mégis úgy éltek, hogy észrevették, aki rászorult, segítséget nyújtottak, tényleg nagyon áldozatos életet éltek. Édesanyám sokszor vasárnap nem csak nekünk főzött, hanem az utcában is, vagy akinek szüksége volt, akkor nekik is juttatott. És később találkoztam az Úrral.
1: Ez hogyan történt?
2: Nagyon érdekes története van ennek. Gimnazista voltam, amikor az országos biológiai tanulmányi versenybe bejutottam, és ugye ott már nem volt elegendő a tankönyv és az egyéb kis kiegészítőknek az ismerete, hanem nagyobb tudásra volt szükség. És Watsonnak az Érteme a molekuláris genetikát című könyvét próbáltam éjszaka, még akkoriban olyan zseblámpa volt, amiben ilyen nagy elem volt, azzal titokban olvasni, mert már a szüleim sokszor mondták, hogy aludni is szükséges lenne, de azért így szerettem tanulni is, meg az ismeretek is érintettek, meg érdekeltek. És ebben a könyvben ilyen 20 oldalag jutottam el, amikor annyi véletlen pont, és annyi szinte lehetetlen pont, hogy úgy alakult ki egyáltalán az élet, hogy így a 25-6. Oldal körül azt mondtam, hogy ez nem lehet, hogy így van. És teli hold volt a szobám ablakából, ahogy így láttam, és tényleg szó szerint átölelt az Isten, és onnan kezdve kerestem vele a találkozásokat, megköszöntem az addigi életemet is, szüleimet is, és nagyon érdekes volt, hogy a nagyszüleim vallásosak voltak, sőt, eléggé tevékenyen részt vettek az egyház életében a plébánián, és tőlük kaptam még egy bibliát. Ugye Magyarországon akkoriban nem nagyon lehetett kapni, és az akkori Jugoszláviából hozatták titokba ferenceseken keresztül. Elkezdtem lapozgatni, persze sok mindent nem értettem, azt se tudtam, hogy ezt nem előről kell kezdeni olvasni, de mégis érintett, és olyan szép helyre helyeztem. Utána felkerültem Budapestre.
1: Ekkor már meggyőződésed volt, hogy Isten létezik, és csak vele érdemes élni?
2: Annyira sok szeretetet kaptam addigi életemben, hogy megvoltam róla győződve, hogy biztos, hogy létezik. És ugye Szarvas a Körösparton van, és a mi házunk is a Körösparton volt közvetlenül a telkünk, és az ottani arborétumban tanultam minden nap, nagyon közel volt hozzá. A természetet nagyon szerettem, és megadatott már kiskoromban, hogy így rá tudtam csodálkozni a szépre is, és a jóra is. És ez olyan elementáris találkozás volt ott azon az éjszakán, hogy ez igen, tehát hogy a mai napig így a részletekre is emlékszem, és azért ezt a könyvet eltettem, annak ellenére, hogy Istenről nincs benne szó, de mégis hozzásegített egy ilyen találkozáshoz, és azóta többször is volt

0: olyan találkozásom, amikor a Jóistennel és a gondviselésnek egyáltalán a leleményes szeretetével, akik tényleg talán, hogy istenkeresők, vagy talán még hitetlenek is, és ez az érintettség sok-sok közös örömet hozott föl, hogy ők is talán elindultak Isten felé, és talán egyfajta ilyen üzenet is számomra, hogy ahogy ezt így megtapasztalhattam, vagy rácsodálkozhattam, talán másokat is könnyebben tudok elvezetni, vagy nem is elvezetni, csak segíteni a Jóisten felé.
1: Ennek az éjszakának az élményét a szüleidnek elmondtad? És ha igen, mit szóltak?
0: Akkor nem szóltam róla, mert így nagyon, nagyon mély találkozás volt.
1: Földi életük végén szüleid közel kerültek Istenhez?
0: Szentségekkel megerősítve tértek a mennyei hazába, és ahogy szépen átelmélkedve, sőt a betegek szentsége, most így egy kicsit így kalandozva, tehát édesanyám már nagyon-nagyon beteg volt, és telefonon szinte csak hallgatta, amit mondtam, és egy-egy szót, igen, köszönöm. Amikor megkapta az utolsó útravalót, egészen elementáris élmény volt, hogy több mint 10 percig a telefonban beszélt hozzám, és még az utolsó ilyen anyai instrukciókkal ellátott, vagy szeretetével, és nagyon mélyen érintett ő általa is ennek a szentségnek az ereje. Amikor egyetemista lettem itt Budapesten a Kertészeti Egyetemen, akkor elkerültem Zugligetbe a Szent Család plébániára, és ott kezdtem hittanra is járni, és olyan fiatalokkal találkozni, akik így gondolkoznak, és a plébános atyakhoz, Majmir atyától is kaptam több könyvet is, meg a többiektől is, hitoktatóktól is, sőt, aztán megtaláltam az ilyen irányú könyvesboltokat is, és már magamtól is igyekeztem eljárni ilyen alkalmakra, vagy rendezvényekre, ilyen emberekkel így beszélni, és aztán került sor az első áldozásomra is.
1: Keresztelésedről gondoskodtak a szüleid kisgyermekként?
0: Igen, az a szüleimnek is nagyon fontos volt. 2 hónapos lehettem, amikor megkeresztelt, hogy tényleg csecsemőként kereszteltek meg, tehát hogy ez mindenképp megvan, sőt így meg is szoktam ünnepelni a keresztelésem napját. És aztán annyira mélyen átölelt az Isten, hogy utána én is hitoktattam, elvégeztem a teológiát is.
1: Fontos volt, hogy hívő férjet találj?
0: Igen, egyrésztről fontos volt, azért az is fontos volt, hogy ezt a hitet élje is. A férjem hívő családban nevelkedett, Zugligetben kötöttünk házasságot, és mint mindannyiunkat megpróbált az élet. Rögtön az elején az első babánk 8,5 hónapos volt, amikor meghalt. Már bennem is műtétet végrehajtottak, de nem tudták megmenteni. És utána halva megszültem, és hát igazából egy kis keresztet se tudtam rárajzolni, mert azt mondták, hogy asszonyom, felejts el, magának gyermeke se volt. De az ő mennyei születésnapja azóta a családunkban ünnepelt, és nagy ajándék, hogy a testvérei, akik itt a földön élnek, tényleg mindig megemlékeznek az ő születésnapjáról is, a mennyei születésnapjáról. Ő azóta is itt van a családunkban, és nagyon sokat formált az Isten ezzel a nehézséggel is, és a többivel is így az életemben. És amikor így erről szoktam szólni, akkor azt is hozzá szoktam tenni, hogy nagyon hálás vagyok ezekért a nehézségekért a Jóistennek, mert ezek nélkül, a tapasztalatok nélkül nem lehet tovább lépni a menny felé. Más nehézségével is lehet azonosulni, és valószínű, hogy csiszol az embernek a lelkén, de nagyon nagy szükség van, és talán azt is mondhatom, hogy áldásként lehet ezt megélni. És talán később is egy mondatából élek a Szentírásnak, hogy mint tudjuk, az Isten szeretőknek minden a javukra válik, római levélből.

0: nem sok mondatát tudom idézni a Szentírásnak, de olyan csodálatos kincs, hogy ez a fél sor, ez egy emberi életet a nehézségeken túlsegít. Utána még volt jó néhány nehézség az életemben, hisz mindenkinek tele van tüzdelve. Mondjuk egy ilyen nagyobb volt ez a mellrák, ami nem rég volt, amin túljutottam, de úgy tudtam róla beszélni, hogy tényleg szeretettel.
1: Egy gyermek elvesztése hívőként is iszonyatos fájdalom lehet.
0: Igen, fáj, de ott van a mérleg másik serpenyőjében, és ezt nem lehet nem tudni, és ennek a tudatában lenni, hogy igen, vannak ezek a nehézségek, de a másik oldalon annyi, de annyi személyre szabott jót, szeretetet kaptam és kapok az Istentől, hogy ezek szükségesek. Ugye mondtam, hogy a természetet így nagyon szeretem. Sokan vannak, akik a telet kevésbé szeretik, most már sokan, akik a nyarat sem, mert akkor meg túl meleg van. És mégis mennyi szépség van a télben is, a nyárban is. És ez nagy ajándék, azt gondolom, az életben, és öröm is, hogy hol völgyekben, hol a magaslatokon járunk, hol gyönyörködünk a síkságban, ettől szép, de az a biztos tudat, hogy minden a javamra fog válni, és a gyerekeim életében is nem azért szoktam imádkozni, hogy kerüljék el a nehézségek az életüket, hanem hogy a Jóisten adjon nekik annyi erőt, kegyelmet, és ők ezt érezni és tudni tudják, hogy ezeken szépen túl tudjanak menni, és azokat a tapasztalatokat és azokat a kincseket, amit csak így szenvedéssel és imával lehet megszerezni, azokat meg tudják szerezni. Amit az első gyermek kapcsán mindenképp kaptam, az elengedés. Azt megtapasztalni, hogy az Isten ad és elvesz. És a többi gyereknél az a szorongás, ami persze volt, tehát hogy azért ezt nem lehet tagadni, de az a nagyon erős szorongás nem volt, hanem az volt, hogy Istenem, ha te gondolod, akkor ő van. Mindegyik gyermeket vártuk, tényleg imával és szeretettel, és talán most is persze szívem, lelkem, gondolataim napjában többször is róluk szól, de mégis oda tudom emelni őket a Jóistenhez minden küzdésükben.
1: Többi gyermeketek születése problémamentesen zajlott?
0: Igen, utána még három fiú és két lány született. A legidősebb villamosmérnök megházasodott, az ő családjában van két kis unokánk, a következő fiunk reaktormérnök, tavaly augusztusban házasodott meg a harmadik fiunk Esztergomban káplán, a negyedik a szalézi nővéreknél van, és az ötödik lány a napokban államvizsgázik.
1: Hogyan érintett benneteket, hogy két gyermeketeket is az Istennek szentelt élet útjára hívta az Úr? Annál nagyobb megtiszteltetést el sem tudok képzelni, mint hogy pap lett a fiad.
0: Kezdettől fogva örömmel töltött el, de azért azt is el kell mondanom, hogy az Úr, ahogy az ő szívét készítette, az én szívemet is készítette, és ahogy neki jeleket adott, ugyanúgy nekem is. Nagy öröm volt ezt utána megosztani, és azt gondolom, hogy mindenkit, aki itt hív, az készíti a környezetében is. Tényleg igaz örömmel, teljes szívemből tudtam hálát adni, amikor beöltözött akár Árpád is, vagy akár Réka is. Az Úr áldását kértem, de a többi gyerekre is.
1: Mivel az igenmondok lelki gyakorlat kapcsolt össze bennünket, mondasz valamit a szűzanyával való kapcsolatodról?
0: Nagyon szeretem a szűzanyát. Nagyon szeretek szentmisére járni, rózsafüzért imádkozni, zarándokolni. Többször voltam gyalograkóban, gyalog többször is Csíksomlyon, csűrökben aludva. Medjugorjében is többször voltam. Megadatott, hogy távolabbi

0: tudunk. Persze, amikor az embernek nehéz napjai vannak, vagy nehézségei vannak, odaszalad a szűzanyához. És minden élethelyzetben valahogy más-más tulajdonsága, arca, gondoskodása mélyült a lelkemben. Nagyon érdekes, hogy a Mária ünnepek kapcsán sok-sok apró üzenet volt, akár a keresztények segítsége. Ezzel kapcsolatban el tudok mondani több nagyon szép példát is, de bármelyik Mária ünnephez azt hiszem több történet is van a lelkemben. Nagyon szerettem volna gyalog kijutni Krakkóba, mert előtte Kölnbe vittem 100 fiatalt az ifjúsági találkozóra, Kozma Imre atya felkérésére, és ott az a pápai mise 16. Benedek pápával nagyon mélyen érintett, amikor ott annyi fiatal virasztott, és megfogalmazódott bennem, hogyha újra Európában lesz ifjúsági világtalálkozó, arra én gyalog fogok kimenni. Kértem a szűzanyát is, hogy segítsen ebben. Sokan ellenezték ezt az egészet, és iszonyú falakba ütköztem, és már elérkezett az az év, amikor a találkozó volt, és sehol semmi. Persze igyekeztem készülni fizikálisan, túráztam, de így a lehetősége semmi nem volt meg. Május 24-e Szűz Mária keresztények segítsége ünnepe, és egy érdekes telefont kaptam, utána még egyet, és még egyet, és utána felhívtam az atyát, a szalvatóriánusok szervezik ezeket a zarándoklatokat Magyarországról Krakkóba, illetve Częstochowába, és igen, azt mondja, még van hely, téged várunk szeretettel, és valóban úgy volt a zarándoklat, hogy 2 vagy 3 nappal előtte érkeztem meg Krakkóba, mint ahogy kezdődött az ifjúsági zarándoklat, valóban gyalog. És hát a másik Réka őszalézi nővér és Szűz Mária keresztények segítsége, óriási pártfogójuk.
1: Az igentmondókra hogy találtál rá?
0: Ez is nagyon érdekes volt, hogy ez az igen, ahogy említettem is, nagyon mélyen a szívemben van. És amikor igent mondok dolgokra, a nehezebbekre, akkor a szűzanya mindig eszembe jut, a hűsége is, a hite is, az erőssége. És ez is körülbelül ilyen lehetett az igent mondoknál, hogy valaki így fölhívott, hogy milyen igent mondok, és aztán egyik telefon, másik e-mail, összetalálkoztunk, és utána nagyon érdekes volt, hogy Erikával ugyanarra szentmisére jártunk minden nap a Városmajorba, mert ugye említettem, hogy én zsámbéki vagyok, de mikor volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, akkor Kornél atya meghívott oda dolgozni, és akkor reggel, hogy még jól beérjek, és ne a dugóba üljek, inkább a szentmisét választottam, és a korai busszal jöttem be, és minden reggel szentmisével és szentségimádással kezdtük, úgyhogy már volt egy csomó közös élményünk, és utána annyira mélyen érintett, azt gondolom, olyan személyre szabott, nőkre szabott, hogy nőknek a lelkét mélyítő ez a lelki gyakorlat. Nagyon mélyen érint, hogy szentírás alapú, hogy ilyen sokan imádkozunk együtt, hogy minden nap egy-egy atya valahol imádkozik értünk, és hogy így közösen tudjuk egymás terheit hordozni. Ez nagyon-nagyon mélyen érint, és egyre jobban próbálok másokat is megszólítani. Nem csak hívőket, azt gondolom, hanem, hogy ez egy olyan lelki gyakorlat, egy olyan hónap. A szűzanya oltalma alatt ez a május, ami annyi áldással van teli, hogy nem csak a hívőknek osztogat kegyelmeket, hanem olyanoknak is, akik még csak keresők, és annyira igényes, hogy nem csak szavak és tanúságtételek és gondolatok vannak, hanem kép és zene is, tehát valóban több oldalról is formálja a lelkünket.

0: És az imamódok?
1: Segít, hogy mindenki megtalálja a magának kedveset, vagy ami az ő lelkének közelebb álló.
0: Minden évben végzed?
1: Kezdettől fogva, amióta ez létezik. A legelső, amikor volt ott, szerintem rögtön az elején jelentkeztem.
0: Van kiemelkedő ima élményed, tapasztalatod ennek kapcsán?
1: Igen, voltak találkozási lehetőségek is, és tavaly meghívtak Erikáék egy ilyennek a segítésére, és többen is friss megtérők voltak. Aztán úgy alakult, hogy az oltári szentség előtt imádkoztuk a rózsafüzért, és olyan kegyelmekben részesült az összes résztvevő, hogy földi mennyország élménye volt, és azóta is többekkel így tartjuk a kapcsolatot, és így erősítjük egymást, hogy igen, mondtunk arra a hétvégére, és hatalmas gyümölcsöket terem, és egymást erősítjük. De az online térben is, hogy a világon nagyon sok helyen együtt imádkozzuk, ez óriási erő. Tényleg megtapasztalni szinte fizikálisan, hogy együtt imádkozunk nők.
0: Milyen vágyaid vannak?
1: Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen közhelyes, de mégis komolyan gondolom, hogy a bakancslistámon vannak földi országok is, mert nagyon szeretek kirándulni, túrázni, jó társaságban lenni, rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire, de azért a mennyországot szerepel a bakancslistámon. Ugye említettem, hogy az első diplomám az kertészmérnök, és nagyon szeretem a virágokat, persze az angyalokat is, de hát hogy a kettő együtt, a földi angyallal sokkal találkoztam, de virágokat viszont itt sokat láttam, és nagyon-nagyon nagy örömet jelent a szépségükben gyönyörködni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mennyországban milyen virágok nyílnak, és persze nagyon sok szenttel szeretnék találkozni is, és azt is tudom, hogy oda az út göröngyös. Igyekszem, amit a Jóisten elém állít, azokat az ő segítségével és a szűzanyájával, szentekkel és az angyalokkal megtenni.
2: Bársony Enikővel Zsámbékról Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: A

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Kedves Mári Rádió hallgatók, legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép részt, ahogyan az Úr bátorítja követőit, 5-ös fejezet 13-as, 14-es vers. Kedves Mári Rádió hallgatók, van egy kérdés, melyet ritkán teszünk fel önmagunknak. Nem azt, hogy sikeresek vagyunk-e, nem azt, hogy mennyit keresünk, nem azt, hogy hány ember ismer bennünket, hanem azt, hogy vajon jobb lesz-e valakinek a napja, miután találkozott velünk? Vajon gazdagabb lesz-e, értékesebb-e, lesz-e töblete, minőségi töblete? Mert kedves Mári Rádió hallgatók, jó tudnunk azt, hogy életünk végén talán ez lesz az egyik legfontosabb, vagy talán az egyetlen kérdés, amit feltehetünk. Nem az, hogy mennyi embert ismertünk, mennyi gyűjtöttünk, kik voltunk, mit értünk el, hány diplománk van, hanem hogy milyen emberek voltunk azok számára, akik ismertek bennünket. Olyan emberek voltunk-e, akikkel érdemes volt találkozni, akikkel öröm volt találkozni, akikkel megérte találkozni. A Szentírásból tudjuk, hogy minden találkozás, ha nyitott rá az ember, üdvösségszerző lehet. Nincs olyan, hogy véletlen találkozás. Isten minden nap embereket bíz ránk. Embereket küld a mi életünkbe. És lehet az a családunk, munkatársaink, talán egy idegen, de lehet az a szomszéd, a pénztáros az üzletben, a buszon mellettünk ülő ember. És talán a legtöbb emberről nem is sejtjük, hogy mennyi terhet hordoznak, milyen nehézségeken mennek át, milyen kereszteket cipelnek. Lehet, hogy valaki éppen akkor veszítette el a reményét, a hitét. Lehet, hogy valaki egész nap nem hallott egyetlen kedves, emberi, meleg szót sem. És éppen akkor találkozik velünk. Kedves Mári Rádió hallgatók, milyen nagy felelősség az, amikor kilépünk otthonról, a családi házból, amikor valakihez szólunk, vagy nem szólunk. Egyszer egy idős papbácsi mesélte, hogy volt egy tanára a szemináriumban. Nem emlékezett arra, hogy pontosan mit tanított, hogyan tanított, de arra emlékezett, hogy hogyan nézte őt. Azt mondta, mindig úgy nézte, mintha azt mondaná, örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy vagy. És ez a papbácsi azt mondta, hogy lehet, hogy a hivatásomat nem egy prédikáció döntött el, hanem az, ahogy az a tanár velem bánt, ahogy rám nézett. Kedves Mári Rádió hallgatók, egyetlen mosoly, egyetlen bátorító mondat, egyetlen őszinte kérdés, érdeklődés néha egész életeket tud megváltoztatni. Milyen jó látni azt, hogy ha megnézzük az evangéliumokat, Jézus után mindenki több lett, gazdagabb. Érdemes végig gondolni. Akivel Jézus találkozott, az más emberként ment és élt tovább. Zakeus reményt kapott, a házasságtörő asszony új életet, a vak Bartimeus látást, Péter megbocsátást, a tanítványok küldetést. Jézus jelenléte felemelte az embereket. És ez a keresztény ember küldetése is, felemelni a másikat, hogy több legyen, hogy jobb legyen, emelni,
tanítgatni repülni. És mitől lehet jó velünk egy találkozás? Nem attól, hogy mindig okos dolgokat mondunk. Nem csak az, hogy mindig vidámak vagyunk. Hanem az, hogy tudunk figyelni, meghallgatni. Tudunk örülni a másiknak, az ő sikerének. De tudunk adni reményt, vigasztalást. És valamiképpen a szentek ilyen emberek voltak, akikkel érdemes volt találkozni. Amikor az emberek találkoztak egy Assisi Szent Ferenccel, azt mondták, mellette közelebb kerültem Istenhez. Amikor az emberek találkoztak egy kalkuttai Szent Terézzel, azt mondták, árad belőle a szeretet. A szentek nem magukra mutogattak, nem önmagukat mutatták, hanem Krisztust mutatták meg, Istenre mutattak. Kedves Mári Rádió hallgatók! Holnap reggel, vagy a mai napon akár, új emberek közé megyünk. Talán senki sem fog emlékezni arra, amit mondtunk. De emlékezni fognak arra, hogyan érezték magukat mellettünk. Érezték-e, hogy fontosak? Érezték-e, hogy meghallgatták őket? Érezték-e, hogy Isten szeretetéből valami elérkezett hozzájuk, valamit megtapasztalhattak. Milyen szép is volna életünk, hogyha minden egyes reggel így indulnánk. Uram, add, hogy ma olyan ember legyek, akivel érdemes találkozni, aki rád mutat. Hogy ne keserűséget vigyek magammal, hanem békét. Ne ítélkezést, hanem irgalmat. Ne közönyt, hanem figyelmet. Ne önzést, hanem szeretetet. Mert lehet, hogy valakinek éppen a velem való találkozása lesz a napnak a legnagyobb ajándéka. Nem tudhatjuk, hogy az Úr mit készít számunkra. Éppen ezért nagy a mi felelősségünk. És ha így élünk, akkor rajtunk keresztül Krisztus találkozik az emberekkel. Éppen ezért a mai napon, a jövő héten legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Mert mindig van egy jó szavuk, egy bátorításuk, szerető jelenlétük a másik számára. Legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Ave Maria, boldog Isten anyja, te benned termett váltságunk aranya. Téged dicsérni nyelvem meg nem unja. Ave Mária, grácia pléna, vagy malasztal teljes, mert te szent méhed Istenséggel ékes.

Telek József, ferences rendi szerzetes teológiai tanár, hitszónok írja a 18. században Mária Európa megmentőjéről. Arra a rettenetes romlásra, arra az egész Európát rettentő, végső szorongatásra emlékeztetlek benneteket, amely legutóbb az 1683-as esztendőben Bécs városának ostromlásakor váratlan történik vala. A IV. Mohamed török császár hadvezére ugyanis összehódítván 300 000 török, tatár, jancsár és eretnek vitézből álló tábort, minek utána azzal a magyar hazánkat soha el nem felejthetetlen rablásokkal keresztül skasul kóborlá, végre aztán Bécs városa környékét is megszállá, annak bástyáit éjjel s nappal tüzet okádó dandárokkal képtelen ostromlá, s magában teljességgel elvégzé vala, hogy a keresztény névnek egész Európában romlást szerzene, sőt, annak szikráját is kioltaná. Ó, boldog Isten, minőmű félelem, sírás, jajgatás, s böjtölés nevelkedett e mostoha időben a keresztény tartományokon. Már Bécsnek reménysége csak egy gyenge hajszálon függ vala. Már a török, tatár és egyéb vad pogány nemzetek Róma ellen és minden északi határok ellen vérszopó fegyvereket bátran köszörülik vala. De mindazonáltal ezekben a végső szorongatásokban is találkozott a kereszténységnek, mint régen a zsidó népnek, egy hatalmas istápja, egy szabadító esztere, akinek oltalma alatt az erősek kézíja meggyőzettetett, és az erőtlenek felövedzenének erősséggel. Ki volt a kereszténységnek ez a hatalmas tisztápja és Isten után szabadító esztere? Nem más, megismerte a keresztény néppel az akkori első Innocentius nevű szentséges pápa, hanem az Úr Jézusnak szent anyja, a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária. Európa akkor is válságban volt, mint ahogy sokszor azelőtt is és azután is. A szűzanya pátrónánk volt mindig, minden időben, minden veszedelemben. Hiszen nem csak anyagi, de főleg hitbéli, szellemi, kulturális értékeink forogtak nem egyszer kockán. Az elmúlt években ismét felerősödött a keresztény és a nemzeti értékek védelme, illetve ezek együtt emlegetése. És mivel ezt a két fogalmat gyakran használják összekapcsolva, felvetődik a kérdés, melyek is ezek az értékek. A piarista gimnáziumok tanulói számára kiadott erkölcstanban ezt olvashatjuk. A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincs semmi különcködő életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek izgágasságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások. Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben, táplálkozásban a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek látszó életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények. Mindenben részt vesznek, mint polgárok, mindent eltűrnek, mint idegenek, minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások, gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Testben vannak,
de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fönnálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk fölülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek, őket azonban mindenki üldözi. Nem ismerik és mégis elítélik őket, megölik őket, de életre támadnak. Koldus szegények, és mégis sokakat gazdagítanak. Mindenben hiányt szenvednek, mégis mindenben bővelkednek. Megszégyenítik őket, és a szégyenben éri őket a dicsőség. Rágalmaik visszahullanak amazokra. Megrágalmazzák őket, és épp a rágalmak közt éri őket a dicsőség. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizonyul az igaz életük. Szidalmazzák őket, és ők áldással felelnek erre. Megvetik őket, de ők tiszteletet adnak mindenkinek. Jót tesznek. És mégis, mint gonoszokkal bánnak velük. Ha kínozzák őket, örülnek, mintha életre támadnának. A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogányok volnának. A pogányok is üldözik őket, de maguk a támadóik sem tudják, hogy miért is bántják őket. Egy szóval, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek jelen van a test minden tagjában. A keresztények is ott vannak a világ városaiban. A lélek ott lakozik a testben, de mégsem a testből való. A keresztények is ott vannak a világban, de ők sem a világból valók. A láthatatlan lélek a látható testben van, a világban élő keresztények is láthatók, de vallásosságuk láthatatlan. A test haraggal és harccal támad a lélek ellen, mert akadályozza élvezeteiben, pedig semmi jogtalanság nem esett rajta. A világ is gyűlöli a keresztényeket, mert ők visszautasítják élvezeteit, holott a világot nem sértették meg. A lélek szereti az őt gyűlölő testet és tagjait. A keresztények is szeretik üldözőiket. A lélek be van zárva a testbe, de ő tartja össze az egész testet. A keresztények is úgy vannak a világban, mintha börtönbe volnának, de mégis ők tartják össze a világot. A halhatatlan lélek mulandó hajlékában lakozik. A keresztények is a mulandó világban zarándokolnak a mennyei örökké valóságra várva. A lélek jobbá lesz, ha étellel és itallal nem kényeztetik el. A keresztények is folyton gyarapodnak, noha nap után üldözik őket. Isten olyan fontos őrhelyre állította őket, ahonnan nem szabad elmenekülniük. Nurziai Benedek, vagy katolikus és ortodox nevén Nurziai Szent Benedek, a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. Skolasztika ikertestvére. 1964-ben 6. Pál pápa, a nyugati keresztény szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. Jakobus de Voragine, Legenda Aurea. Benedek Nurcia tartományból származott, Rómába került, hogy a szabad tudományokat tanulja, de még gyermekkorában abba hagyta a tanulást, és föltette magába, hogy a pusztába vonul. Dajkája, aki igen gyöngéden szerette, egészen addig a helyig elkísérte, amelynek a neve Effide. Történt, hogy a dajka búza szitálásra kölcsönkért egy rostát. Gondtalanul helyezte az asztalra, leesett és ketté tört. Mikor Benedek látta, mennyire sír, fogta a rosta darabjait, és mire fölkelt imádságaiból, teljesen összeforva találta. Ezután titokba elhagyta a dajkáját, elment egy helyre, ahol 3 éven át az emberek elől elrejtőzve élt.
csak egy Románus nevű szerzetes tudott róla, aki gondosan ellátta a szükséges dolgokkal. Mivel Románus monostorától nem vezetett út a barlanghoz, a kenyeret egy hosszú-hosszú kötére kötötte, és úgy szokta leengedni. A kötéret csengőt is erősített, hogy hangjára Isten embere megtudja, mikor küldi neki a kenyeret. Ilyenkor kijött a barlangból, és átvette. Ám az ősi ellenség megirigyelte az egyik szeretetét és a másik táplálékát, és egy kővel eltörte a csengőt. De Románus nem hagyott föl az ő szolgálatával. Benedek életrajzi adatai Nagy Szent Gergely pápától származnak. Rómába küldték tanulni, Benedek hamarosan elhagyta a várost, és tanulmányait is abba hagyta. Rövid ideig egy aszkéta életet élő közösségbe tartozott, majd, mint hallottuk, teljes magányba vonult, és a tökéletes lemondást kereste. 3 év múlva felhagyott a remete élettel, és azoknak a nőtlen férfiaknak lett atya, akik közösségében kívántak keresni az Istent. Monte Cassinón egy régi erdőnek és egy hajdani szentélynek a romjaiból korostort épített, és benne egységes alkotmányhoz igazodó közösséget hozott létre. A közösség tagjai szent szabály szerint éltek, pontosan meg volt határozva az imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás ideje. 547. március 21-én ért véget Benedek földi élete. A templomba vitette magát, gyengességében a tanítványokra támaszkodva állt, kezét az ég felé emelte, így lehelte ki lelkét, írja Nagy Szent Gergely pápa. A galliai liturgikus könyvekben már a 8. század végén megjelenik július 11, mint Szent Benedek születésnapja, de az ünnep eredetéről idáig semmi nem derült ki. Szent Benedek jelentőségéről, életéről és szelleméről a Pázmány Péter elektronikus könyvtár lapjain, a Magyar Nyelvű Keresztény Irodalom tárháza állományában olvashatunk. Ennek értelmében manapság a magyar nép nem sokkal többet tud Szent Benedekről, mint hogy neve napja március 21-én van. Örül a Benedek napnak, mert Benedek zsákban hozza a meleget. Némely imakönyvből imádkozik is hozzá, mint a jó halál patrónusához. Ezzel ki is merül, amit a magyar Szent Benedekről tud. Pedig Szent Benedek egyike azoknak a világtörténelmi nagyságoknak, kiknek a gondviselő Isten az emberiség nevelésében, szellemi és erkölcsi színvonalának emelésében sorsdöntő részt juttatott. Mikor a pogány római birodalomnak kezéből már kihullott a gyilok, amellyel a Krisztus követők millióit halomra ölte, akkor csillogó, de üres tudományával, erkölcsi rothadásának mérgező leheletével ejtette kábulatba, s akarta megfojtani a nagy Konstantin alatt szabadsághoz jutott, de a szabadsághoz hirtelenében még hozzá nem szokott ifjú kereszténységet. Szent Benedek egyike volt azoknak a gondviselésszerű férfiaknak, akik a fiatal kereszténységet ebből az ájulásból fölébresztették. Életszentségének messze ragyogó példájával, a krisztusi bölcsességnek nemesen egyszerű szavaival visszavezette a kortársait Krisztushoz. Föltámasztotta az ős keresztények áhítatos istentiszteletét, lelkes buzgóságát. A római világbirodalom már nem volt pogány, de még nem volt egészen keresztény. A haldokló pogányság végső erejét megfeszítette, hogy a maga erkölcsi lazaságával, föloszlásának indult életével Krisztus fegyelmezett egyházát is megbontsa, a lelkeket zavarba hozza. A 3 világrészt fölforgató népvándorlás betetőzte a fölfordulást. Ekkor az általános zűrzavar idején a maga kemény életének példájával, hatalmas szervező erejével, bölcs szerzetesi törvénykönyvével Szent Benedek rendet teremtett
messze tündöklő példát adott a megnyugvásnak, a belső rendnek, az ellenséges külső viszonyoktól független helyreállítására. Az egyháznak voltak Szent Benedeknél nagyobb tudománnyal, ragyogóbb elmével megáldott fiai is, de ezekkel szemben Szent Benedeknek gyakorlati jelentősége éppen az, hogy az ő működését, hatását nem zárta le a Monte Cassinói kolostor kriptája, hanem tovább élt, tovább dolgozott szerzetes fiaiban. Az ő Istentől megáldott szelleme volt a vezére a térítő szerzetesek számtalan nemzedékének, akik Európát s benne a mi magyar hazánkat is keresztényé, s ezzel az igazi művelődés részeseivé tették. Szent Benedek szerzetes fiai lettek az egyház jobb keze, amely jobb kézzel az egyház a régi világból megmentette, amit menteni lehetett, s érdemes volt. S amely kézzel a népvándorlás friss férű népeit anyai keblére ölelte, s a keresztény középkor nagy nemzeteimé nevelte. Íme, Szent Benedek nem csak a naptárban jelez, és nem csak a naptárban jelzi a tavasz beköszöntését. Életet fakasztó tavaszt hozott az ő áldott szelleme a keresztény világ számára is. Szent István intelmei, nagyobbik legenda, részlet. Miután Asztrik apátot övéivel együtt tisztelettel befogadták, a Vashegy lábánál egy Szent Benedek atyáról elnevezett kolostort épített, ahol mindmáig virul a szerzetesi gyülekezet a regula rendjében, s mivel bővelkedik a fenntartásához kellő mullandó javakban, nincs más szüksége csak arra, hogy az övéi és mások lábát az evangélium szerint megmosogassa. Szent Benedek apát mindennapi imája a kereszt előtt. Adj nekem, jóságos Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelked, érted hevülő lelkesedést, téged föllelő bölcsességet, téged fölismerő világosságot, érted égő szereteted, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavadra hallgató fület, a te szépségedben gyönyörködő szemed, a te fölségedet magasztaló nyelved, neked tetsző életmódot, a tőled jövő megpróbáltatás viselésére béketűrést, hozzád ragaszkodó hűséges kitartást, és adj nekem, Jézusom, boldog halált. Ajándékozzál meg jelenléteddel, fényes föltámadásoddal, és a boldog örökké valóságban ad nekem jutalmul tenn magadat. Ámen. Merre tart Közép-Európa? Mely országok tartoznak hozzá? Mit gondolnak rólunk nyugaton és keleten? Egyre jobban foglalkoztatják ezek a kérdések térségünk keresztény közösségeit, a Kárpátok Európájának mindenek előtt Közép-Európának felelőssége van abban, hogy a kereszténység megőrzésével az európai kultúra alapjait is védjük. Szabó Lőrinc, Hazám, Keresztény Európa című verse egy igazán mai költemény. Ennél időszerűbb nem is lehetne. Ha nem tudnánk, hogy Szabó Lőrinc a 20. század első felében élt, azt hihetnénk, most írta ezt a versét. Pedig nem. Ez a költemény már 95 éves. Ez a vers rádöbbenti olvasóját arra, hogy amit az elmúlt években lehetett tapasztalni Európában, egy nagyon régi farizeus magatartás újabb fejleménye. 100 év, de tán 2000 esztendő óta folyik a kereszténység ellenében szervezkedő ármány, amely most 21. századi szakaszába lépett. A költő már akkor látta, hogy az üres ég eszméjét kínálják a megcsúfolt és megfeszített országa helyett. Szabó Lőrinc, Hazám, Keresztény Európa.
utálom és arcába vágom. 100 év, de tán 2000 óta őrült, mocskos, aljas világ ez, ez a farizeus Európa. Kenyér s jog helyett a szegényt csítítja karddal, üres éggel, és cinkos lelkiismeretét avatag és modern mesékkel. 100 év, de már 2000 óta hány szent vágy halt meg gaz szívében. Hazám, keresztény Európa, mi lesz, ha bukására döbben, mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített, s mert jósága, hite, imája egyszer már mindent elveszített? Mi lesz, ha megjöbb pokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos, pestist hozó, bosszúálló angyalsereggel? Mi lesz, ha megjöbb Krisztus és új országot teremt a földön? Ha elhullnak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön. Ha égi szerelmét a földi szükséghez szabja ama bárány, s újra megvált, ó, nem a jók, de a gonoszok vére árán. Hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a szeretetet és a békét? Van-e olyan hely, ahová biztonságért fordulhatunk, bármi is történjen a világban, vagy a személyes életünkben? Kétségen kívül sokan várnak az Istenhez fordulással addig, amíg igazán nehéz idők szakadnak a nyakukba, reménykedve a jövőben az élet és a világ körülményeitől függetlenül. Viszont néhányan olyankor is Istenhez fordulnak, amikor úgy tűnik, jól mennek a dolgok. Fogalmunk sincs, hogy mit hoz a jövő. Ha nehéz időket, Isten akkor is ott lehet velünk. Ha könnyebb időket, akkor is szükségünk lesz Istenre, hogy betöltse azt a belső űrt, ami a szívünkben van, és hogy értelmet adjon az életünknek. Ha Isten részt vesz az életünkben, akkor könnyen megnyugodhatunk. Mindannyiunknak van egy alapja, amire reményünket és hitünket építjük. Sokáig hittük, sőt, mai napig is elhisszük, hogy ezek a keresztény, európai, sőt, nemzeti értékeinkből épült alapok. Ne hagyjuk, hogy elvegyék hitünket, hogy kiüresítsék az eget. Bízzunk benne, hogy Európa elbírja még az Istent, a szeretetet és a békét. Kosztolányi Dezső, Európa. Részletek. Európa, hozzád, feléd, te feléd száll szózatom a század vak zűrzavarában. S még mások az ébe kongatva temetnek, harsány ditirambbal én te rád víg jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztos, lelkek nevelője, illatokat és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Ki téphet el innen, ki téphet el engem a te kebeledről? Nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódzott? Már értik azóta az én gügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van,
bármerre szakadjak, testvérem ezer van. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár, ami várunk, ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből és égi szavakból. Vigyázzon ránk égi édesanyánk és Nurziai Szent Benedek, Európa védőszentje, hogy együtt rakhassuk a lélek várát szeretetből Isten dicsőségére. Köszönöm, hogy minket hallgatnak. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Verib fióga esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, míg Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a menti alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a menti alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Kibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizalesi főegyház megyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az AeroCivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk. Kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos elmélkedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig párnapos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riottan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten miként is szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt erővigyázatosságból kénytelen vagyok a verépfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kócos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám. Hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből? Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra, pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyan veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bújtoljuk a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy irdaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: Isten, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez, szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is, egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban, víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett. Asszony,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Jan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Koráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Hosszanna, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téred.

Amen, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdez, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Szól, Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe, merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonoszul. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnös

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: áruljon. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Az igent mondok lelki napon, amire elmentem, a kánai mennyegzővel imádkoztunk ez egyik délután, és én akkor azt hiszem életemben először azt éreztem, hogy most valamiért bátorságom van arra, hogy feltegyek a Jóistennek egy kérdést, amire ha akar, akkor ő válaszol, ha nem, akkor nem. Én eddig sosem mertem, mert hogy úgy voltam vele, hogy ezt nem tehetem meg. De valamiért ott akkor elöntött a bátorság, és megkérdeztem tőle, hogy ő most engem az anyasságra hív, hogy reménykedhetek-e még ebben, vagy egész egyszerűen most az a dolgom, hogy ezt megpróbáljam elengedni, és induljak el egy másik irányba, ami nevezetesen egy képzés mellett való elköteleződés lett volna. És a kánai mennyegző jelenete valahogy egész egyszerűen csak úgy képzeltem el, hogy egy asztalnál ülünk, Jézus, Mária és én, meg még egy társunk, aki ott a lelki napon jelen volt, és akinek úgy értettem, hogy szintén nehezítheti a gyermekáldás felé vezető útja. És ott ültünk négyesben, és ez a kérdés a Jóisten felé valahogy úgy bontakozott ki, úgy láttam, mintha belőlem elindult volna két inda, két út. És döbbenetesen erősen, egész egyszerűen éreztem, hogy az egyik, amit én az anyaságnak gondoltam, az ott megerősödik, hogy valahogy, mintha ténylegesen válaszolt volna az Isten, és megerősített volna abban, hogy ő most az anyaságra hív. És csak amikor az imára reflektáltunk egy picivel később, akkor láttam, hogy az az út, amit ő ott megerősített, az a Szűz Mária felé vezetett.
1: Kálmán Liza gyógypedagógus gondolatait hall.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Mai katekézi sorozatunk tovább megy az imádság témájával. Ruzsi testvér és a kalkuttai Szent Teréz anya gondolataival. Ruzsi testvér mondotta, hogy szerzetes testvéreim közül néhányan már évek óta Bangladesben élnek, osztozva a legszegényebbek sorsában, és egyikük ezt írta. Életünk leginkább a ciklontól és az áradásoktól függ. Szomszédjaink néha megkérdezik, miért vannak ezek a szerencsétlenségek. Talán olyan sokat vétkeztünk. Az emberi szív mélyén gyakran titkos félelem lakik. Isten megbüntet engem. 5 éves korában kis keresztlányom, Maris Honeli, egy nap zokogva jött oda hozzám, mondja Rózsé testvér. Örökbefogadó anyukája kórházban volt, és a kislány ezt mondta nekem. Mami beteg, az én hibám, túl erősen öleltem meg. Vajon honnan ered ez az erős bűntudatérzés már ilyen kiskorban? A gondolat, mely szerint Isten megbünteti az embert, az egyik legnagyobb akadályt gördíti a hit útjába. Mielőtt Istent ítélkező zsarnoknak vélnénk, Szent János tüzes szavai jussanak eszünkbe, Isten szeretet. Mi Istentől vagyunk, és Isten szeret minket. Szeressük egymást, mert Isten előbb szeretett bennünket. Itt kezdődik minden. Engedjük, hogy Isten szeressen bennünket. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű. Miért van az, hogy sok keresztény olyan nehezen hiszi el, hogy valaki szereti őt? Ezt mondogatják magukban, Isten másoknak megbocsát, de nekem nem. Felfoghatatlan bűntudat ragadta magával őket, ahelyett, hogy önmaguknak megbocsátanának. Ha erre nem tudnak eljutni, megtörtségükből mások vádolásába próbálnak menekülni, felhasználva az önvád és a gyanúsítás kegyetlen fegyverét. Ha a büntetéstől való félelem miatt szeretnénk az Istent, az nem is volna szeretet. Krisztus nem azt akarja, hogy bűntudatunk itasson át, hanem a bocsánat és a bizalom. Az emberek sokszor szigorúak. Isten maga azért jött közénk, hogy együttérzésébe burkoljon és részvétébe öltöztessen minket. Isten soha, de soha nem kínzója az emberi lelkiismeretnek. Életünk szövetét, mint egy gyönyörű ruháért, megbocsátásra szálával szövi nap, mint nap. Elrejti múltunkat Krisztus szívébe, jövőnkről pedig ő gondoskodik. A bocsánat bizonyossága, az evangélium leginkább hallatlan, leginkább hihetetlen és legbőkezűbb valósága. Minden másnál szabadabbá tesz. Isten szeret, még mielőtt te szeretnéd őt. Azt gondolod, hogy nem várod, de ő már vár téged. Azt mondod, nem vagyok méltó, de ő a tékozló fiú gyűrűjét húzza ujjadra. Ezen fordul az evangélium. Mindannyian tékozló fiak vagyunk. De amikor szolgaságod mélyéből feléje fordulsz, a keserűség eltűnik arcodról. Bocsánat a dalra fakaszt. Isten megbocsátásának szemlélése kisugároz mindazon egyszerű szívekre, akik engedik magukat a lélektől vezetni. Egyesek azt mondják, ha Isten létezne, nem engedné meg a szerencsétlenséget, az igazságtalanságot, a betegséget. Közel 3000 évvel ezelőtt Illés próféta egy nap visszavonult a posztába, hogy Isten szavát meghallja. Előbb szélvihar kerekedett, majd földrengés rázta meg a területet, végül tűz csapott le mellette, és akkor Illés megértette, hogy Isten nem a természet erőiben van jelen. Isten nem a félelmet keltő hatalom eszközeivel akar letaglózni. Ő nem akarja sem a természeti csapásokat, sem a háborukat. Amikor minden lecsendesült, Illés meghallotta Istent, a könnyű szellő fuvallatában. Meglepő valóság tárult eléje. Isten hangját a csendben lehet meghallani. Egyik nap Kalkuttában Teréz anyával a lepra telepre mentünk, mondja Rózsé testvér. Ott egy leprást láttam, aki csomb bőr karját égnek emelve így dadolt. Isten nem büntetéssel sújtott. Azért éneklek, mert betegségem következtében látogatott meg Isten. Ez az ember szerencsétlenségében is jól tudta, Istentől nem jön szenvedés.
Isten nem szerzője a rossznak, ám óriási kockázatot vállal a teremtésben, társául akar fogadni. Azt akarja, hogy az ember ne automataként vesse alá magát az ő akaratának, hanem szabadon válasszon az élete értelméről, szabadon szeressen vagy ne szeressen. És Krisztus sohasem tekint passzívan bárkinek szerencsétlen sorsára. A föltámadott mindenkit elkísér a szenvedés mélységeibe, s azonosul vele. Nekünk pedig az ő nevében megadatott, hogy osztozzunk mindazok szenvedésében, akik érthetetlen megpróbáltatások közé kerültek, és arra indít bennünket, hogy az ártatlanok szenvedését megkönnyítsük. Ha az emberi szorongás nem Istentől jön, hirtelennyében egyesek felfedezik, hogy mintegy megtisztultak leprájuktól. Ennek megértése egy bizonyos érettség elnyerését feltételezi, valamint, hogy átmenjen azon a belső sivatagon, példaként ugye elmondanék egy történetet, mondja Rozsé testvér, 1997-ben a Fülöp-szigeteken jártam, hogy részt vegyek a helyi fiatalok találkozóján, melyet szerzetes testvéreim készítettek elő hónapokon keresztül. Látogatást tettem egy idős asszonynál, jó néhány évvel korábban történt, hogy fia 7 év börtönbüntetést kapott, majd politikai okokból száműzték az országból. Amikor pedig hazatért volna, meggyilkolták. Abból az időből láttam egy újságban megjelent fotót róla, arcára az anyai együttérzés nyomta rá a bélyegét. Elbeszélgetve 81 éves nénivel, szívében a keserűség semmi jelét nem tapasztaltam. Meglepő szavaira mindmáig emlékszem, a megpróbáltatások megtisztítanak. Ő egyike azon idős embereknek, akikről elmondható, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Ez annyira szép ez a mondat, kedves testvérek, hogy még egyszer elismételem, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Megtörtént-e már veled, hogy bizonyos események sokkoló hatása miatt komoly megpróbáltatásokon mentél keresztül? Vagy talán megalázó módon legtisztább szándékaidat ferdítették el? Az alázatos imádság a lélek rejtett sebeinek gyógyítására törekszik. Ekkor az emberi szenvedés misztériuma lassan átváltozik. Az élő Isten lelke rálehel bennünk arra, ami fájó és törékeny. Sebeinkből élő vízforrást fakaszt. Általa a könnyek völgye élő források kertjévé változik. Örvendezzen az egyszerű szív, szívünk békéjéből váratlanul evangéliumi öröm fakad. Minden ember Istene, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek felajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A Szentlélek által szeretetett szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vésted. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket ránk bíztál. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Teréz anya mondotta, a titkom nagyon egyszerű, imádkozom. Az apostolok kérték Jézust, taníts minket imádkozni, hiszen gyakran látták őt imába merülve, és tudták, hogy ilyenkor atyával beszélget. Milyenek lehettek azok az imádságban eltöltött órák? Mindazt, amit arról tudunk, Jézus atya iránt érzett végtelen szeretetéből fakadt, atyám. Tanítványainak is megmutatta ezt a nagyon egyszerű ösvényt, hogy ők is közvetlenül szólhassanak Istenhez. A gyümölcsöző imának a szívből kell fakadnia, és Isten szívét kell megérintenie. Jézus hogyan tanította imádkozni tanítványait? Szólítsd Istent atyádnak, dicsőítsd és magasztald az ő nevét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Tedd meg akaratát, tőle kérd mindennapi kenyered, a lélek és a test táplálékát. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Kérd bűneid bocsánatát, hogy mi is meg tudjunk bocsátani másoknak. Kérd a kegyelmet, hogy szabadítsa meg a gonosztól, ami bennünk és körülöttünk van. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne hagyj minket kísértésbe veszni, de szabadíts meg a gonosztól. A tökéletes ima nem a szavak mennyiségén múlik, hanem a vágyakozáson, amelynek tüze Jézus szívéig hatol. Vannak lelki emelkedőink és mélypontjaink, betegségeink és szenvedéseink, melyek keresztútunk részét alkotják. Bárkinek, aki teljes szívvel akarja őt követni, szenvedésében is osztoznia kell. Ezért van szükségünk az imára, ezért van szükségünk az élet kenyerére, ezért van szükségünk a szentségimádásra, ezért tartunk bűnbánatot. Gyakran bonyolítjuk az imát, ahogyan sok más dolgot is. Jézust osztatlan szeretettel kell szeretnünk, neked és nekem mindannyiunknak. Ez az osztatlan szeretet akkor lép működésbe, ha Jézus szavai szerint cselekszünk. Szeressetek, ahogyan én szerettelek titeket. A szeretet gyümölcse minden pillanatban érlelődik, és bárki számára elérhető. Mindenki szedhet belőlem érték nélkül. Jézus eljövet előtt Isten a maga fenségében, a teremtés csodálatos művében tündökölt. Amikor Jézus közénk érkezett, hasonlóvá lett hozzánk, mert az Atya annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Jézus pedig szerette Atyát, és azt akarta, hogy megtanuljunk imádkozni, szeretve egymást, ahogyan az Atya szerette őt. Sokszor elismételte, úgy szeretlek benneteket, ahogy az Atya szeret engem. Szeretetének mértéke a kereszt volt. Szeretete az élet kenyere lett számunkra. Azt szeretné, ha tiszta, egyszerű és alázatos szívvel imádkoznánk. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem tanulhattok meg igazán imádkozni, nem juthattok be a mennyek országába, és nem láthatjátok meg Istent. Olyanná lenni, mint a kis gyermek, azt jelenti egyé válni az Atyával. Szeretni az Atyát, békességben lenni vele, a mi Atyánkkal. Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot, befejezem a napot. Pihentesd meg tekintetet tekintetemben. Segíts, hogy munkámat barátságot biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsanak a lárma sivatagában is. Engedd, hogy áldott sugarait beragyogják elmém rejtett zúgait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Szent Filoména vértanú, Szűz. Szent Filoména 290. január 10-e körül Rómában született. A Priscilla katakombában 1802. május 25-én fölnyitottak egy sírt, amelynek fedelén festett pálmaág, három nyílvessző, két horgony és egy virág között ez a felirat állt. Pax tecum Filoména, béke veled Filoména. Vérerekjét tartalmazó kicsi üvegeket is találtak, és ezek alapján Filoménát szűzvértanúnak tekintették. Szent Filoména életrajzát Jézusról nevezett Mária Luisa domokos harmadrendi nővér írta meg magánnyilatkoztatások alapján. Maga Filoména diktálta neki a könyvet. Filoména királyi családban született, szülei pogányok voltak és hosszú időn át gyermektelenek. Nagy fájdalmukat látva egy keresztény római orvos azt tanácsolta nekik, hogy a világ világosságához és az ő anyjához, a boldogságos Szűz Máriához forduljanak vigasztalásért. A szülők fel is vették a keresztséget, és ezzel, mint vallották, beköltözött a fény az életükbe. Amikor tehát hamarosan egy január 10-i napon kislányuk született, Isten ajándékának tekintették őt, és Filoménának nevezték el, ami görögül Filoména azt jelenti a fény leánya. A kislány 11 évesen tett szüzességi fogadalmat, azzal egész életét Istennek szentelte. Mindössze 13 éves volt, amikor apja kérésére elkísérte őt Rómába egy béketárgyalásra. Itt látta meg Filoménát a császár, Diokleciánus, és annyira beleszeretett, hogy feleségül kívánta venni. E vágya azonban nem teljesülhetett, sőt, hitében sem tudta megingatni a fiatal lányt, hiába ígért meg neki mindent, amivel csak egy császári uralkodó kedveskedhetett. Ezért a szokott eszközökhöz folyamodott, és megkínoszta Filoménát. Először megostoroztatta, majd miután angyalok jöttek és meggyógyították a szétroncsolt testet, horgonnyal a nyakában a tengerbe vetették. Isten küldöttei azonban innen is kiszabadították, ezért nyillal lőttek Filoménára. Ám a nyílveszők visszafordultak az íjászokra. Végül lefejezték. 305 körül Rómában halt meg. 1837-ben Arzban Viennéi Szent János állított oltárt Filoména tiszteletére, kinek közbenjárására meggyógyult. Fiatal lányként ábrázolják kezében mécsessel vagy más fényszimbólummal. Attribútuma a horgony is.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az ember az akadály fia, ezáltal növekszik. Ha ki akar előle térni, akkor ez föléje kerekedik, nagyobb fájdalmat okozva. Ha viszont lélekben magasan a korlátok fölé emelkedik, egész emberi mi volta követi, mondta Henry Bullard Essier.

0: Dicséretessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Újszövetségben található apostolok cselekedeteit történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkös ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó, arámul fogalmazott, rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően proselitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismertetjük, ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetelő után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű, ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében. Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis, ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdv történetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének, az Ószövetség népének, ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli: Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Gonzelmannnak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 41 szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 41 szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneusz például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a szent lélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a szent lélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg, és minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is kerességnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt kerességnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében, így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Confirmare ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsusszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsusszanak rólunk, hogy hely tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételéért, a hite megvallásáért, bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást, azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálás, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek kerességének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját, emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbírmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges személyről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigasságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt. Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe ment ennek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit. Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben, a pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették, világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot ő róla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét. Vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan, sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal a Szentlélek erejével. úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
0: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá eshetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
1: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint

az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa, ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofriosz kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk. Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. És amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbas, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbas is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán próféta nevében is.
Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az

0: ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket, pünköstkor megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusébius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett, még a nyilvános működés idején Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, augusztus 2-án, az évközi idő 18. vasárnapján Leó pápa immár a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyala imát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A napi evangéliumból kiindulva rövid beszédet intézett a jelenlévőkhöz. A következő percekben ezt a beszédét Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
1: Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk beszámolókat Jézus által véghezett csodajelekről. Ezek olyan tettek, amelyek irántunk tanúsított különleges szeretetét fejezik ki, vagyis azt az üdvösséget, amelyet a világnak hoz. Ezek a beszámolók úgy mutatják be az Urat, mint aki értelmet ad az életnek, megszabadítva azt a rossztól és a bűntől. Miközben visszaadja a vakok látását és a süketek hallását, Krisztus nem csupán csodás tetteket visz végbe, hanem azt hirdeti mindenkinek, hogy közel van Isten országa. Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem csak visszaadja az érzékeket azoknak, akik nélkülözik azokat, hanem ízt is ad érzékeiknek. A hallását visszanyerő süketnek, az Úr az örömhírt hirdeti, a látását visszanyerő vaknak megmutatja a megváltás csodálatos művét, amely ő érte valósul meg. Ugyanígy Jézus enni ad az éhezőknek. A kenyér szaporítás eseménye azt jelenti, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat. A pusztában, vagyis szükségünk helyszínén, Krisztus az élet kenyere. Vele a nélkülözhetetlen bőségesen elegendő. Mindannyian ettek és jól is laktak, és 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Ez a szám nyilvánvalóvá teszi, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és rólunk való gondviselése sosem fogy el. Szeretteim, Krisztus valóban megszünteti az emberiség éhségét, az igazságra és életre való éhezésünket. Ugyanakkor ez a tette arra tanít, hogy amit megosztunk, abból semmi sem vész kárba. A felhalmozás és a pazarlás viszont ugyanannak a rossznak, a kapzsiságnak két oldala. A léleknek ez a betegsége eltompítja érzékeinket, mert megrészegít a gazdagságtól olyannyira, hogy megfeledkezünk azokról, akik sírnak az éhségtől, és kiáltanak a szomjúságtól. Így, míg az egyik oldalon a romlásnak kitett javak bőségét látjuk, a másik oldalon ott vannak azok kitárt kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthona, akiknek nincs békéjük. Figyeljük meg, hogy a háború és a gőg pusztaságában milyen jogosan cselekszik az Úr. Szemét az égre emelte. Áldást mondott, megtörte a kenyereket és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét az embereknek. A szeretete csodájában felismerjük Jézus jellegzetes cselekedeteit, melyek az utolsó vacsorán érik el csúcspontjukat. Ott ugyanis Isten fia a saját életét adja nekünk, embertestvérünként. Miközben ízleljük az eukarisztia kegyelmét, törekedjünk arra, hogy tanúságot tegyünk szépségéről, mindennapi tetteinkkel, kezdve az asztali áldással, amikor együtt étkezünk családunkkal vagy barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári pihenés is a testvéri derűs együttlét idejévé válhat, ha bevonjuk azokat is, akik mellettünk szükséget szenvednek. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítse növekedésünket a szeretetben, hogy senki se nélkülözze a mindennapi kenyeret.
0: Ennyi fért a mai adásunkba, mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánunk, búcsúznak Önöktől
1: Pár Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!